0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, most például napjaink egyik legfüggetlenebb, legizgalmasabb előadója, a londoni énekesnő Ray. Ez a dala, Where is my husband, a briteknél number one lett, természetesen egyébként a második number one-ja lett a Szigetországban, de bekerült a top 10-be Ausztráliában, Ausztriában, Kanadában, Németországban, Görögországban, nagyon sok helyen, és hát a híres nemes Billboard Hot 100 listán is nagyon szép helyezést ért el, a 11-et. Hát nálam most ez a number one, hozom már is Ray-t.

0: Well, who's next?
1: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Bulizunk már is Accenttel, a rengeteg zenei díjjal rendelkező dance pop nagykövettel. Adrián egyébként a keresztneve, producer, énekes, szórakoztató figura, aki az anyanyelvén, a románon kívül köszöni szépen akcentus nélkül is remekül elboldogul, például angolul, spanyolul, lengyelül. És amikor még duóként működött az Accent formációként, akkor volt egy bomba daluk, a Kylie ezt gondolta újra 2025-ben. Jön a Don't Leave!

0: So don't call me up.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Még egy hét van hátra, hivatalosan az oviból, suliból, aztán indul nem sokára a vakáció, és június 20-ával startol a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál is. Ezzel kapcsolatban fontos infók a radio1.hu weboldalunkon. Mutatom a folytatást.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugye a ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés. Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos, sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát- és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejt. Burjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex labor lelet, de röntgen vagy csontfelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csont, derék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani, a közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek, azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
2: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi,

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert egy Bibi Rex és az újdonsága New Religion, a sample az alap pedig nagyon ismerős. Hát mondhatjuk, hogy minden idők egyik legnagyszerűbb EDM himnusza, a drop rész, az ikonikus I Can't Get No Sleep az Insomnia Faithless-től. Érdekes tény, hogy ennek a demója egy kerti fészer tákol stúdiójában készült. Sister Bliss, a csapat női tagja feljátszotta szintén az alapokat, és ők adtak engedélyt Bibi Rexáéknak ehhez a dalhoz. Közösen jegyzik Faithless, Bibi Rexa, New Religion.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy most prémium olasz house zene Alex Kenji-nek köszönhetően. Ő jelenleg 29 éves, az igazi neve Alessandro Bacci, de nagyon sok alias néven alkotott, ugye másfajta DJ neveken. Volt például Green Sugar, House Lovers, ami elég sokat elmond, hogy melyik elektronikus zenei műfaj áll a szívéhez oly közel, és Chandler néven is alkotott. Valószínűleg szereti a jó barátokból ezt a

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, 4 óra előtt járunk egy kicsivel, ez azt jelenti, hogy tudáspercek nem sokára, aztán az újdonságok közül itt lesz Taylor Swift az Opelájtal, és ami tuti, a Tóth Abigail Accent párossal indulunk, jön nem sokára a Sugar Daddy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat, ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefont. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis, így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás tehát nincs, csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél

rádió egy, csak igazi mai sláger megy most Joel Corey barátunk, aki pár napja Amerikában turnézott, aztán Anglia felé veszi az irányt hamarosan, majd Ibiza, mindez egy hét leforgása alatt. Ez most a Stay a Little Longer.

0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
1: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugyan ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőkép szervi daganatos megbetegedés, Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos, sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejt burjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex labor lelet, de röntgen vagy csontfelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csont, derék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani, a közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek, azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
0: Rádió
2: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert ebben az órában többek között menő holland DJ producerek, érkezik hamarosan Tiesto, most pedig az a Sam Felt, akivel együtt bulisztunk nem olyan rég a születésnapi fesztiválunkon. Heart Like Mine, aztán Balázsék is jönnek.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefont. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis, így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás tehát nincs, csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni, javarészt éjszaka dolgozom, késő délután, ébren tart.
2: Mert nagyon jók vagytok a kocsiba, a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Hát egy dolog mellett azért ne menjünk el, gyerekek, hogy tegnap egy értesítés érkezett a telefonunkra.
2: Értesít, neked is, nekem is, mindenkinek?
1: Neked is, nekem is, mindenkinek.
2: Milyen értesítés?
1: Amire ugye hosszú-hosszú idők óta várunk, ugye Juli, hogy egy sikeres színdarabíró van közöttünk, akinek
2: egy darabját se láttuk. Láttam a munka közben, meg igen,
1: hogy állandóan soha nem szólt semmiféle bemutatóról, semmiről, úgyhogy most megérkezett a meghívás, hogy 18-án mehetünk színházba, sajnos nem tudok menni, Juli.
3: Igen, mert mit csinálsz?
1: Sting koncerten vagyok.
3: A Sting minden második héten itt koncertezik.
2: Lassan itt lakik konkrétan.
3: Egyébként gyakorlatilag beköltözött. De ha 3 Sting koncerten nem voltam eddig életemben, akkor igen. Igen, mert azt gondoltam, hogy most már itt az ideje, és halál ciki az, hogy eddig még egyetlen darabomat se láttátok, és mindig így...
1: De kinek ciki, neked vagy nekünk?
3: Nektek is. Nem, én ezt eddig így...
2: Leküzdötted a... A félelmeidet? Azzal kapcsolatban, hogy elmenjünk megnézni egy darabot?
3: Igen, mert én nagyon, tehát hogy vannak emberek, akiknek a véleménye nagyon sokat számít, meg...
2: Na, ti nem vagytok köztük. Igen.
3: És hát így aggódom, hogy hogyan fogjátok megítélni ezeket a darabokat, mert azt tudom, hogy nagyon nagy hatással van arra, hogy én például utána milyen hangulatban írok tovább, tehát hogy a többi darabot hogyan fogom elkezdeni, meg mi, hogy fogok vele dolgozni. Úgyhogy ezért titkolgattam eddig, de hogy akkor most már essünk át a tűzkerességen, úgyhogy gyertek és nézzétek meg, úgyhogy...
2: Ez most melyik darab?
3: Ez most a Vidám színpadon egy korábbi darab, az az évfordulós felfordulás, de egyébként meg októberben lesz a következő az Erkel Színházban, az Embermárkkal.
2: Aha!
1: Mi van, te jársz az Embermárkkal?
2: Sorozatban jönnek itt a darabok.
3: Az Embermárkkal az első együttműködés az jól sikerült, és akkor már akkor megbeszéltük, hogy ha lesz lehetőség, akkor újra együtt dolgozunk majd. És a következő előadás azt majd októberben, annak októberben lesz a bemutatója az Erkel Színházban, és a címe az, hogy lakógyűlés. És egyébként most vagyok ilyen adatgyűjtési
1: bajban. Most vagyok bajban, hogy ezt meg kell írni. Magyar nők milliói. Érted? A Embermárkot csak a nevét kimondod, és nyáluk
3: és
1: csorog.
3: Kicsit beleborzonganak.
1: A férfi, akivel ma mindent el lehet adni, egy csodálatos tehetség, egy Adonis, egy hímálat.
2: Igen.
1: Azt érted, a Juli meg itt ott legyeskedik körülötte állandóan.
3: Hát igen, ő legyeskedik körülötte.
1: Jaj, ne haragudj!
2: Lakógyűlésről kell írnod?
3: Aha, igen. Ez például egy nagyon jó téma.
2: Soha nem csináltuk meg. Talán az az oka, hogy nem járunk nagyon lakógyűlésre.
1: Igen, én is kihagyom.
2: De hallgatói nagy része jár viszont lakógyűlésre.
3: Szerintem az viszont egy gyöngyszem, hogy ott milyen sztorik merülnek föl, hogy mi az, amin fél órán keresztül, órákon keresztül rugóznak, hogy mik azok a pitiáner sztorik, amik állandóan előre kerülnek, és akkor soha az életben nem lesz végül a végén konszenzus.
2: Tehát szeretnél akkor mondjuk a következő 15 percben ihletet és inspirációt gyűjteni?
3: Küldjetek.
2: Hogy mi történik egy lakógyűlésen? A téma megvan, hogy lakógyűlés, erről kell. Igen. Ez lesz maga a darab, ez lesz a váza, vagy a gerince.
3: Tehát már meg van a darab nagyjából, de hogy nyilván egy csomó olyan történet bekerülhet még most, hogyha jönnek ilyen gyöngyszemek, amiket így, ezek még így beleíródhatnak, úgyhogy ha jönnek jók, akkor azokat így simán vissza lehet nézni majd színpadon.
2: Én megmondom őszintén, én soha büdös életben nem jártam ilyenen. Ez egy borzasztó másfél óra, vagy két óra, mert azt gondolom, hogy ide önmagukat sanyargató, perverz, lakógyűlés perverz emberek járnak, amin összevesznek banális dolgokon, megoldás valójában soha nem születik, nem is érted, hogy mi vitatkoznak, és megy a tologatás ide-oda, nyomorultabbnál ügyeknél, és egy ilyen rossz hangulatú, rossz energetikájú valami. Én nem voltam soha.
1: Amit 20 perc alatt el tudná intézni bárhol, bárkivel, bármikor,
2: igen,
1: az itt 3,5 óra.
2: A szülőértekezlet kiterjesztett változata.
3: Igen.
2: Az unatkozó lakók, akiknek az életük a füvesítés és a hátsó játszótér és a térkövezés, elmennek egy lakógyűlésre, hogy bebizonyítsák, hogy okosabbak, mint a többi lakó.
1: Igen. Van. De ez itt is vannak típusok, tehát itt is van olyan, ugye, aki pogácsát süt a lakógyűlésre, és aranyoskodik. Tehát itt is van, ugyanez, mint a szülői értekezleten. Ilyenek is vannak, akkor van a mindig mindenbe belekötő, pedig neki aztán édes mindegy, hogy le van a térkövezve az udvar, vagy sem, mert soha nem ment ki oda.
3: Hát a Csonka András mesélte, hogy náluk mindig náluk van a lakógyűlés.
2: De ő megy, várjál, ő megy, ő imádja, ő nálad, ő szervezi. Hát a
3: és
2: pici...
3: ő készül rá, igen. És pogácsát süt, és itallal készül. Tehát, hogy ott
2: önmagában azért, ez is megérne egy
3: misét. Tehát, hogy milyen sztorik pogá... vannak. Itt van, igen. Rögtön az első. Mi 10 éve le akarjuk cserélni a postaládánkat.
1: Tehát 10 év alatt,
3: érted, 10 év alatt nem sikerült átütni.
1: Azt mondja, gyerekek, új postaláda kell. Oké, mennyibe kerül, csináljuk. Kész, van rá pénz, nincs rá pénz. Ennyi. És 10 éve zajlik a vita egy rohadt postaládán.
2: A lakógyűlés a közös gyűlölködés, írja valaki, de ha meghallgatod a Belgától a lakógyűlés című számot,
3: igen,
2: ha meghallgattad,
3: persze,
2: akkor az állítólag már nagyon-nagyon jó inspiráció így ebben a formában.
3: Óriási. Hát például ilyen helyeken kerülnek elő ezek a pitiáner csatározások szomszéd és szomszéd között. Tehát, hogy megérkeznek a szórólapok, a hirdetési magazinok, és az egyik beletömködi a másik postaládájába.
2: Hát mi? Nézzük meg a főbb témákat, várját. Tehát mi lehet? A lakógyűlésen szórólap. Ugye? Postaláda. Kutyaszar, az egy fontos téma szerintem. Hogy szeded össze a kertbe, játszik ott a gyerek, ki megy ki, hogy megy, stb. Az. Valamilyen felújítás, vagy a háznak, igen, meg kell csinálni, össze kell rádobni.
3: Emiatt közös költségemelés.
2: És a közös költségemelés, nincs elég pénzünk, ezért közös, igen, költséget kell emelni, mert bizonyos javítások vannak. Ezek a neuralgikus pontok, nagyjából ez történik a lakógyűlésen.
1: Hát meg kinek mit lehet például? Most van egy ismerősöm, akinél az zajlik, hogy kiszereltethet föl légkondit. Mert ugye a B oldalon lakóknak van rá lehetősége, mert van hely, oda megy a meleg levegő, stb. Az A oldalon lakóknak viszont nem lehet ezt, mert ott mit tudom én, mivel oda nem lehet légkondit szerelni. A B oldal hátra dől, és azt mondja, hogy nem, igen, mi választottunk, érted, de azt a szaroldal, ti költöztetek oda. Az A üti az asztalt, hogy de nekik is kell a légkondi. Tehát, hogy ilyenek. És ez órák, órák.
2: Ezek az ügyek mennek nagyjából 2-3-4 éves átfutással, mert a lakók képtelenek megszavazni. Másfél-két éve felvetődött, hogy csináljuk meg a kerítést. Csináltassuk meg, jelenleg fából van, 18 éves az idő, hát egész egyszerűen megette minden. Több opció is volt. Fáról fára, fáról WPC-re, fáról alulra, azóta sem egyeztünk meg, nem lett kicserélve. Érted? Másfél éve rágják a gittet, hogy kicseréljék el, és nem tudják megcsinálni. Igen?
1: De ez legalább valami, érted? Itt ez egy komolyabb felújító valaki.
2: Na de másfél év.
1: Hát igen, igen. Valaki írt, hogy az a központi kérdés, most már minden lakógyűlésen, hogy kinyitja ki a lépcsőház ablakát.
3: Igen.
2: Nagyon jó, takarítás.
3: Igen, takarítás.
2: Igen, takarítás és a szemétdíj tartozások. Tehát őrületes dolgok. Őrületes dolgok történnek ezeken a lakógyűléseken. De hogy ez is egy típus, aki erre eljár szerintem. Szóval, hogy ide is ahogy SMK-s is egyfajta ember lesz, a lakógyűlés is egyfajta típus jár, nem? Tehát oda nem keveredsz be csak úgy, ha te oda nem akarsz elmenni. Értem, hogy muszáj néha, mert a háznak a sorsa minden, de nem. Tehát aki oda eljár, az is teszi valamiféle perverzióból, mert hogy van benne valami, nem? Nem megy oda mindenki azért.
3: Egyik legnagyobb kedvencem, ugye múltkor volt ilyen, akik routeren keresztül üzengetnek egymásnak.
2: Nagyon nagy.
3: A harmadikon lakó csalja a Bélát. És ez a wifi feljelentkezés. Akárhányszor feljelentkezem, mindig elolvasod, hogy a harmadik emeleten mi történik, halljuk, hogy WC-zel Béla, és akkor ezekért ilyenekre tudsz.
2: Őrületesen jó. Hát ez a házak meg a társasházak nagy előnye egyébként, nem? Tehát, hogy ez... Ebben a formában ez elkerülhetetlen, és aztán a végén kiderül, hogy emelni kell a költségeket. Mármint a kiadások miatt emelni kell ugye a...
3: Amit aztán az idősek rendre leszavaznak, mert hogy ő már nem fog annyi ideig élni, hogy ennek az előnyeit élvezhesse, és akkor ő ezt már nem szavazza meg, miközben a többiek agitálnak, hogy na de hát csókolom, a homlokzat esik le, a vakolat meg minden, ő már nem fizet ezért többet.
2: Igen, figyelj. 20 perc veszekedés után, ahol azon ment a vita, hogy kivágjanak egy fát az udvaron, a közös képviselő egy ponton megoldásként azt javasolta a vitás feleknek, hogy öljétek meg egymást. A fát azért kellett kivágni, mert az egyik néninek, aki állítása szerint majdnem vak volt, nagyon sötétet csinál a lakásában, így még kevésbé látod. Igen. De ha mentem haza, és a ház előtt álltam meg, mindig jött ki, és nagyon jól látta, hogy ki vagyok, és akart kérni valamit, írja Reni. Érted? Tehát olyan én nem volt semennyire vak, de mégis ki akarta vágni a fát.
1: Ó, a fűtéskorszerűsítés. Írta, az nálunk is van, egy ismerősnél a ház 70%-a megszavazta, 30% pedig szintén ugye idős emberek, akik azt mondják, hogy ez minek, mert jó ez így, meg bejön, az az indoka, hogy nem engedélyezi, hogy mert bejön a munkás a lakásba. Meg másképp nem, igen, tudja kicserélni a lakást.
2: De azon mi nem megy át, hogy ne, ha most ő erre áldoz, az egy éven belül neki visszajön a rezsiben, vagy nem tudom.
1: Értékesebb lesz a lakása,
2: lesz a lakás.
1: Nem érdekli.
3: Meg nincs pénze. Tehát, hogy ő nem akar ezért többet fizetni, így is fizet mondjuk 10-15 ezer forintot a közös költségre, ő nem akar 25-öt fizetni érte. És akkor azt mondja, hogy nem. Ennyit nekem nem.
1: De értékesebb a lakás, a rezsi kevesebb, ez kényelmesebb.
2: Tehát egész egyszer, igen, egész egyszer nem fogja föl. Igen. Egyszer ment helyettem az asszonynak a kögyülésre, 3 hónap múlva 5000 eurót kellett fizetnem, inkább megyek én. Jó. Nálunk arról van a háborgás, hogy a budapesti belvárosi ház előtt az utcán is tilos legyen a dohányzás, mert bemegy a harmadikra a Füsda nénihez. Tehát minden segít neki.
3: A szomszédunk úgykor megjegyezte, hogy reggel 3-4-6-kor, amikor a férjem dolgozni megy, ő is felébred. Mert a férjem beírnyitja a sportautóját, ami iszonyatosan hangos.
2: És, ja, és mindenhol van a túlvezérelt. Aki mindenre ideges, aki mindent figyel, aki figyeli a mozgást, aki tudja, hogy ki mikor jön haza, mindenről levelet ír, teljesen elmeháborodott, leállsz a garázsba, hangosan állsz le a garázsba, hangosan nyitod a garázskaput, a kerítéskaput hangosan nyitod. Egyébként idegenek járnak a lakásban, vagy a házban, ki volt az jellegű beszélgetések és e-mailezgetések. Szenzációs.
3: Vannak ezek a falragasztók, most már külön ilyen Facebook csoportok vannak, ahol ezeket, amik mondjuk fel vannak ragasztva a liftben, ilyen névtelen üzelgetnek egymásnak az emberek is. A harmadikról kérném a lakót, hogy ne húzza fel olyan hangosan a redőnyt, mert én nem akarok reggel 6-kor ébredni.
2: Igen, mert ő fölébred, igen. A büdös kölkök ricsajával mit kell kezdeni? Náluk a lakógyűlésen összeverekedtek a lakók, mert nem értettek egyet.
1: Az a de nagy!
2: Tehát, hogy lemegy két nagyon hasonló szőrű, és ezek képesek összeverekedni. Hol verekednél már egy lakógyűlésen? Nem? Tehát, hogy mi van? Mi történik? Elképesztő.
3: Náluk a portaszolgálaton megy a vita 3 éve.
2: Hogy legyen, vagy ne legyen? Engem. Vagy kell, vagy nem kell.
3: És képzeld el, hogy minden alkalommal, mondjuk fél évente, évente van egy ilyen lakógyűlés, és tudod, hogy napirendi pont lesz a portaszolgált, és 3 éve nem tudjátok megoldani ezt a kérdést.
2: De egy után nem mész el. Tehát mondom, az is, az, én azt mondom, hogy az is perverz, aki oda megy. Igen. Tehát, hogy azért ehhez kell egyfajta ferdültség, hogy ezzel részt vegyél, nem?
3: Oké, és aztán utána egyszer csak azt veszed észre, hogy mondjuk duplájára emelkedett a közös költség, vagy valamit megszavaztak, amit te nem szavaztál volna.
2: Aha,
3: meg.
2: 3 elbeháborodott nyugdíjas.
3: Akik azt mondják,
2: hogy... Nyugger kommandó nagyon megszavazva, amit igen. A lakógyűlés a panelos nyugdíjasok Sziget fesztiválja. De jó duma, atya úristen. Igen. Ez nem kell lakógyűlés, ott az asszonyjal is tudunk ilyet produkálni, pedig falunk családjázban lakunk, Norbi a kaminos írtenek.
1: Reszelik a fingot 2 órán át, hogy kihagyta nyitva a kaput, majd egyhangú szavazással megszavazzák, hogy ezt a következő gyűlésen megbeszélik.
2: Tökéletes. 79 óta lakunk a házban, tavaly jött egy család, a 3. babát várják. Szerintük át kell építeni a babakocsi feljárót, kb. 30 gyerek született és nőtt föl az 50 év alatt.
1: Amióta mindenkinek jó volt.
2: Mindenkinek jó volt, most... ők megérkeztek és azonnal nekiállok átrakni, igen.
3: Állandó neuralgikus pont például az, hogy a menekülő útvonalakra ugye kiteszik a muskátlit.
2: A menekülő útvonalakra cipőt, muskátlit raknak, ahova nem útort, szabad, igen.
3: Igen. És hogy azokat el kell távolítani.
2: Igen. Tavaly novemberben elzárták a gáz, nincs gáz a háznak, nincs pénz erre, azóta fürdés, főzés, meg a fűtés kicsit nehézkesen megy azt.
1: Elhussanak az évek hideg vízbe,
2: hamar,
1: gyerekek.
2: Hamar meg lesz ez, igen. Igen. Szellőző motorok cseréje minden gyűlésen fő téma, nem is látogatok sűrűn arra felé. Szabika küldte nekünk, köszönjük szépen. Na, anyámról van szó. Én berekedni megyek, írt egy másik hallgató. Szóval látod, ezeket csak így végigböngészed, és azt gondolom, hogy megvagy. Tartalmilag, kreatívban, mindenhogy megvagy.
3: Igazából. Húst, kisüt büdösem.
2: Tulajdonképpen ezek.
3: Honnan jön a szag?
2: Az állandó témák, igen. Igen, igen, igen. Az 5. emeleten lakunk, egy 5 szintes panelházban, a lakógyűlésen múltkor felmerült egy időszerű tetőcseréje, az egyik jó indulatú reakció az volt, hogy ráérünk, amikor már beázik, a másik meg az, hogy legyen ez az 5. lakók problémája.
1: Úgy van, hiszen fölötte van a tető, nekem mit érdekel?
2: Ezt nagyon szeretem. Nem cserélünk tetőt! A majd ha beázik, akkor beázik. Úgyse mi lakunk az 5. Reális teljesen egyébként.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: A csirkeszárny a legjobb a grillen.
7: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
6: Mondom, hogy a szárnya jó.
8: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több bíz.
9: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
10: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
11: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
10: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
11: Szállás.hu.
10: Úgy is tett.
12: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági öveiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
13: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
14: Reklámot hallottak.
15: Rádió 1.
14: Rádió 1.
15: Csak igazi mai sláger megy.

0: kiemelt pihenésüket töltik. De a rádió egy hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
1: Laci, mert elmentünk egy olyan üzletbe, ahol nagyon sok berendezési tárgyat lehet vásárolni. És miért nézel rám így? Nekem is van életem a stúdió kívül.
2: Lacival együtt jártok vásárolni? Mit vettetek?
3: Már meg!
1: Az volt, hogy tegnap nem autóval érkeztem, mert kritikus volt reggel az állapotom.
2: Várjál, hova mentek? Igen, várj, elmentek együtt Lacival. Vásárolni. Kinek vettetek? Te segítettél Lacinak, vagy Laci neked?
1: Laci nekem.
2: Laci neked. Ez két dolgot jelent. Műszaki cikk vagy sex shop. Tehát nem tudok mást elképzelni. Tehát ha Lacival mész, akkor ez a két út van.
1: Melyik hipoallergi döklöző zsírt ajánlod meg?
2: Igen, azt szeretnék kérdezni, hogy az
1: alapú
2: vazelines sikos. Tehát ezt a két dolgot tudom elképzelni. Műszaki cikk vagy körúton megálltatok, és pipsóba dobtatok egy 50-es.
1: Na, a sorrend tökéletes. Így indultok. Elmentünk együtt egy nagy bevásárlóközpontba, ahol én nekem porszívót kellett vásárolni, ő pedig segített ezt kiválasztani. De ha már ott voltunk, akkor. Ugye. De szeretném a túráknak az első elemét elmesélni, hogy amikor beültem az ő autójába, és joggal állíthatjuk, hogy Laci közénk tartozik, Balázs.
2: Igen.
1: Laci ahhoz, hogy helyet csináljon nekem a saját autójában.
2: Júj, de szeretem ezt.
1: Nagyon fogod szeretni. Kivett egy kaspót. Egy 30 literes kaspót kivett a csomagtartójából, amit rögtönzött kukának használt, és kilapátolt az anyósülésre.
2: Úristen, Laci, te én vagyok.
1: A cigis dobozok.
2: Én te vagyok, ezzel, Laci.
1: A palackok, amit el tudsz
2: képzelni. Beledobálta a szemetet. Egy kaspóba.
3: A kaspót pedig visszatette hátra.
1: Így van, tökéletes. Így van. És aztán elindultunk. Végig arra beszélt, hogy őt ez különben nem zavarja. És mondtam, hogy ebben a kocsiban élünk mindannyian, szerintem, akik sokat ülnek benne. Megérkeztünk, ott nagyon-nagyon szakértelemmel vettük szemügyre különböző porcelán dolgokat, megbeszéltük, hogy láttam például ilyen exkluzív húsvéti dekorációt, akkor ezen elidőztünk, utána pedig átmentünk a másik nagy, ahol csokoládékat lehet kapni, és egy csokoládé szomelié ül itt, képzeld el, a másik oldalon, és minden csokoládénak tehát a roppanási amplitudójától, a belső krémességé, minden.
2: Megőrülök, hát együtt vásárolnak, érted?
3: Gyerekek, hát ez...
2: Együtt vásárolják a családi porszívót. Családi porszívot. És jót választottál akkor?
1: Jót választottam, igen. Hazament, és macskát azonnal.
3: A Laci végig?
1: Abszolút. Sőt, olyannyira kivette ott a porszívó ügynöknek a kezé a porszívót, és megmutatta, hogy hogyan kell helyesen felmosni vele.
2: Érted? Körbe porszívoztam műszakjáruház. Hát ennyire műszakjáruházat. Itt ennyire hülye mindenki nálunk a stábban, de jó értelemben. Megmutatta.
1: Az a Laci nagyon jó, hogy nagyon nyugodt, és közben pedig nagyon tájékozott. És ez a kettő együtt, ez bármilyen eladó zavarba hoz azonnal.
2: Azért nagyon fontos, igen, műszakiból várhatatlan, azért nagyon fontos elmennek a történetnek, hogy mi szerepe volt a kaspónak. Tehát, tehát miért van Laci kocsiával, azt hiszem, hogy nálam megdöbbentőbb dolgokat senki nem tud autóban, mint egy 30 literes kaspót. Milyen családi tranzakció lehet ez, hogy ő cipel valahonnan valahogy kaspó.
1: A kaspó bármi, a kaspóban, ha rosszul vagy, jó a kaspó, hogyha ha találsz valahol egy jó kis, nem tudom, facsemetét, jó a kaspó, minden az jó a kaspó.
3: Szemetet kell szedni, jó a kaspó, minden, tényleg. Univerzális.
2: Hasznos. Abszolút hasznos, abszolút jó. Azt mondja, Laci, hogy kaptam fél éve, és még nem volt kedve kivenni. Úristen. This is my man.
1: Elmondom, mi van az én csomagtartóban most. Az én csomagtartóban most van egy varrógép. Karácsony óta. Karácsony óta van benne egy varrógép, és ahányszor eldől, amikor fordulok, mindig azt mondom, Istenem, hogy lesz? Ilyen, jobban. Ezért, mert mindig elfelejtem. Magamnak hozta a Jézuska.
3: Nagy szükség volt.
1: Igen, mert azért hoztam fel, hogy segítsenek, a cérnát nem tudtam jól befűzni.
2: Atya úristen.
1: Mi a most a csomagtartó?
2: Most én tegnap találtam meg szerintem egy egyhetes tepertőkrémet, és egy olyan májkrémet, ami itt van a hátsó ülésem mindig, hogy még gondoltam, most megkérdezem, hogy az ehető-e, ez be van rakva hátra.
3: Azt tudod mi? Azt még a Csinos Lajos hozta neked, nem?
2: A Csinos Lajoséknak a májkrémet.
1: Azt volt pofád, azt mondani, hogy éhes vagy.
2: Most akartam felhozni nektek reggelire.
1: Én azt jelent, hogy a Sziszton a májkrém.
3: Az 3 hete ott van.
2: Mondj valami rosszat. Hát ennyi. Egy kis részének az ízek benne, de várjál.
1: A jépi autó nem most valaki belehányt a saját tegyenébe.
2: Én szoktam venni ilyen előre legyártott tepertőkrémet, a Noel nagyon szereti, tudod, hogy megvan ilyen kis műanyag tárcában. Van, és akkor van sajtkrém, vargányakép, stb. Mit tudom én, és abból mindig a tepertőt megveszem. Most találtam meg a hátsülésem alatt. Egy diszkrét bája van az egésznek ott fölül, mintha behavaszták volna. Gondolom, az már nem annyira. Nem. Szedjem le a tetejét, kaparjam le? Jó, az
1: elkezdtek összeérni az ízek.
3: Igen, addig, amíg nem nyomja le a kupakot a penisz, addig jó.
2: Mindig ülök a kocsim, hogy szellőztetek, aha, ez megint fura, leengedem az ablakot, aztán tudod, elfárad az orrod. Tehát nem kezdem már elnyomozni az okot, csak hogy tudom, hogy valami van valahol, majd egyszer úgyis meg lesz. Most ez a csinos májkréme. Ráadásul azt szeretem.
3: Igen, szeretem.
2: De arra nyomos, ez 3 hete adta.
1: De attól, hogy régóta nálad még nem jöttem, mert nem kell szeretni.
3: Hát csak ez most ne szeresd.
2: A kasmos, a varrógépes, meg a májkrémes, figyelj. Szerintem itt két típus van. Vagy az, vagy patika az autód, és megőrülsz, egy hajszál lehullik, vagy nagyjából úgy ez mindig.
1: Ugye, csak annyira, hogy Lacinak van belső hamutartója a kocsiban, amit használ, és vagy egy kis teteje is, meg mindent.
2: Még ez még van ilyen.
1: Még van, full 90-es évek.
2: Imádom, ha valaki még dohányzik a kocsiában.
1: Igen, de ő nem dobja ki a csiket, mert tisztességes ember, nem belül gyűjtögeti.
3: Úristen, de jó. Hogy ez külön fizetendő extra, hogy hamutál van a kocsidban.
2: Hát már nem szokták nagyon beletenni, ez a dohányzó csomag, ez már nincs nagyon.
3: Nincs.
1: Nekem a legbüdösebb dolog, ami valaha a kocsimban volt, az amikor elfelejtettem a laktózmentes lattét, de csak az alján egy ilyen decit, vagy fél decit.
2: Jó, nekem a
3: életre kell.
1: Életre kell. A tej tud a legbüdösebb lenni.
2: Nekem a legdurvább most, ami történt, hogy volt egy gyümölcs turmixom, amilyen nyomós pohárba volt. Elfáradt benne a szívószál, és ugye már ilyen papír szívószál szétfoszlott, 2 napos volt. Elmondom, most éhes voltam, jó az mi. Kivettem a szívószálat, és megnyomtam a poharat. Ebbe volt paprika, zeller, stb. Már egy ilyen barna máz lett belőle, és ez így ráfolyt a kesztyűtartóra. Ott volt egy hónapig, és úgy szedtem le, hogy fogtam egy tollat, és így elkezdtem azon játszani, hogy tudom a kesztyűtartóra úgy leszedni, hogy az egész réteg, az egész gyümölcs egybe jöjjön föl, és egy ilyen 10 centis borostyán réteget fel tudtam szedni. Kocsira, és így föltartottam a fény felé, hogy na ez király, ez király. És frankon beleszagoltam, hogy esetleg iható még. Esetleg ezzel tudok még valamit kezdeni. Figyelj, felfoghatatlan durvaságok vannak nálam.
1: Nem tudsz meggyőzni arról, hogy az a gyümölcs, hát ilyen, ez a préselt gyümölcslé, amit a gyerekek esznek, az nem így készül. Nem tudsz erre meggyőzni.
3: Azt is fölkenik valahova, szóval és aztán lefejtik is.
1: Megverek, megszárny, az kész.
2: A legeslegdurább nekem a hátsó ülés alatti részek. Na az ott mariannárok. Tehát oda ugye még a gyerek is berúgja, beül, oda én hátra teszek valamit, nekem van egy hátsó szemetesem. Hátul az anyósülés mögött van egy kis szemetes. Ez megtelik, és ezért átbucskázik be az ülés alá, beül a Noel, azt szépen berúgja alulra, figyelj, ott, azért néha én is azt mondom,
3: hogy organizmusok.
2: Figyelj, ott mi, azok másznak, jönnek, mennek, közlekednek,
3: szaporodnak. Külön kis világuk
2: van. Az egy külön világ.
1: Igen, de vannak olyan dolgok, amelyek mindig örülsz konstans, hogy csak azt találod. Igen, például szerintem az összeszikkadt meg is sült krumpli.
2: Igen,
3: az jó. Igen. Olyanban, ülés alatt, az összerohadt banánba nyúltál már bele?
2: Hogyne.
3: Mert a megkisült krumpli az ugye tapintásra még oké.
1: Jobbat mondok, én egy olyan banánt találtam a múltkor a lányomnak a hátizsákjában, amit szerintem hónapokkal ezelőtt tettem bele, és az volt, hogy belenyúltam, és az volt, hogy már félig mumifikálódott, félig még folyós volt, és hogy, tehát, hogy egy ilyen squishball lett belőle, tehát ha nyomtad, az egyik vége felpuffadt, aztán a másikba. Ez eddig a legjobb.
2: Én nem tudtam egyébként, hogy a májkrémek egy idő után szénsavasak lesznek. Tehát, hogy nekem ez egy mostani felismerésem.
1: Mert fermentálódott.
2: Úgy képzeljétek el, hogy ez egy ilyen nagy félkilós, ilyen nagy, hát egy ilyen 30 centis görbe májkrém.
1: Hát az nem attól lesz szénsavas.
2: És ez így felfújódik, érted? Hogy ez ilyen
1: Tehát
2: az olyan önálló életre kelt, hogy az felfújódott. Tehát írja valakinek is fölrobbant egy májkrém óvatosan. Szerintem határa voltam annak, hogy előutóbb fölrobbant. Tehát szétnyomja a nejlont.
3: Na de most a szénsavas ügy. Sokáig eltartható. Akkor a szénsavas májkrém?
1: Tökéletes.
3: Az is jó még.
1: Ez egy turista étel.
2: Nekem egyszer egy paradicsom kivirágzott, azt írja valaki. Nekem belányt a kutyám tenyert. Nem tudom, én amikor kitakarítom az autómat, valahogy olyan, nem is az, hogy kényelmetlenül érzem magam benne, de úgy fészkelődöm. Tehát, hogy úgy...
3: Nem komfortos.
2: Valahogy nem van, de hogy és valami kiömlik, valami hátul van, és azt mondom, hogy oké, most megint az az üzemi hőmérséklet van.
1: Én onnan tudom, hogy Balázs mellett állok meg kocsival, hogy le van mindig húzza az ablaka. Úgy hagyja a kocsiját, le van húzza az ablaka. Más normális ember nem csinálná meg. Csak
2: na jó, hát ott járjon a levegő.
1: Vagy ez, hogy
3: megjön. Azért ühet be a kis porontyabba, izébe, fertőbe.
2: Egyszer nyitek egy élelmiszerboltot, az a kocsimból fog. Tehát fölpakolom, árukészletben megvan. Figyelj, nekem minden van az autómban. De tényleg elképzelhetetlen.
1: Saját, hát hogy is mondjam, ilyen kertészeti csodámat, az pedig az volt, amikor egyszer ugyanígy egy ilyen mag bekerült, van az a túlfolyója, tudjátok, a mosogatónak, az a 3 ilyen malator a 2 tálca között. Amiben belenézel, akkor az csak nagyon nehéz kitakarítani, ennyit tud az a hely. És a lényeg, hogy a csepegtetőről kéne oda bemenni, és oda beesett nekem egy darab paradicsommag, olyan szép palánta lett belőle. Az volt, hogy láttam, de már nagyon szurkoltam neki egy ponton, és már nem akartam itt a bajt, és arra gondoltam, hogy mennyire könnyen ezt kiszedni, már kinőtt belőle teljesen. És így is lett.
2: Valaki ezt ide, egy penészes narancsot találtam egyszerre kocsiban, megemeltem, és szétporlott. Azt gondold el, az mennyi ideig van, én találok be penészes narancs, penészes mandarin, a leges legkirályabb dolog. És tudod tanulmányozni a gombákat, hogy milyen érdekesen beszövik azt a kis testet, hogy hogy kezdenek el rajta szaporodni, egy ilyen agyon penészesedett margarin, egyébként nagyon nagy eset tanulmány. Az iskola utolsó napján 10 órájára kapott kakaós csigát, szeptember első napján veszett ki az iskolatáskádból, az egész osztály a csodájára jár.
1: Ami nagyon jó még, hogyha sokáig van benne egy szendvics, és összenyomják a könyvek, mert úgy jól legyalulja az alja, tudod, akkor a végén az egy gyakorlatilag egy ilyen palacsinta vékonyságú toszt kenyérré változik.
2: Halkonzervet kitalált már.
1: De így itt volt az zárva?
2: Bontott halkonzervet. Nem? Én azt nem szoktam, viszont amit találok nagyon sokszor, az van egy kedvenc kicsi pici japán éttermem, nagyon szeretem, és általában ha valamit nem eszünk meg, azt elviszem.
3: Ami ott van.
2: Na ott még láss csodát. Hogy mi történik egy tonhal sashiminél és egy lazatos avokádós tekersnél nagyjából egy hét múlva. Nyitottatok ki ilyen dobozt?
3: Ott jó. Az a baj.
2: Ott már én is szimatolok a kocsiba, hogy ez lehet, hogy picit tényleg erős. Azt nem tudod elképzelni egy szatyorba, hogy ott mi van.
1: Mondjátok el nekem, hogy például a frissen szerzett hús, az például valójában meddig jó?
2: De ez egy jó kérdés. Ezt én is Ferinek néha rá szoktam írni.
1: Számít, hogyha nélonzacskó van a hűtőbe, vagy nem?
3: Számít. A csomagolás persze, ha le van vákumozva például, az sokkal meghosszabbítja.
1: Mennyire? Mondjuk egy szelet sertés hús mennyi ideig áll vákumban?
3: Vákumban? Mondjuk egy hét.
2: Hát múltkor pont ilyen SMS-t kaptál tőlem. Igen, szerinted ez még ehető?
3: Kérdezzem, múlt héten vettem egy-egy darab széket, le van vákumozva, jó, még jó, hát egyet, semmi bajot nem
2: lesz. Ehető. Annyi, hogy 36 órája kín van az erkélyen a napon, szerinted meg lehet?
1: Most érlelődik, és marha, az tovább vagy kevesebb ideig jó.
3: Mi vagyok én egy élelmiszerbiztonsági szakember?
2: Tudod, mit fejtsünk meg három? Írja meg nekünk valaki, hogy lehet, hogy te ilyen vagy, én ritkán ülök a kocsitba. Hogy csinálja azt, akinek soha nincsen semmi? Tessék.
1: Elmebeteg.
2: Mi a trükköd?
3: Úgy, hogy
2: mindent azonnal kidobsz. Nem eszel a kocsiban? Nem élsz a kocsiban?
1: Ez a férjem a hogy saját csinálja? Kocsiában. Úgy kézzétek, hogy egyszer otthatta egy esenyőt és megharagudott.
3: Ettekig nem beszéltem.
2: Ha beülök egy tiszta kocsiban, nem is azon lepődöm meg tiszta, hanem hogy csinálja
3: hogy
2: azt?
3: Minden nap, amikor kiszáll a kocsiból, akkor összeszedi a szemetét. Minden nap, ha nem is minden nap porszívózza, de 2-3 naponta igen. Tehát
2: ez nem száll úgy ki, ez nem egészséges. Ez nagyon furának kell lenni. Miért porszívózol ki egy kocsit 2 naponta?
1: Hát nem ő akarja, az biztos.
2: mi a trükkük, hogy ők ezt így meg tudják csinálni? Mi van a fejükben?
3: Egy szó, igényesség.
2: Igen?
3: Igen, szerintem egy kicsit nem.
1: Szerintem az, hogy nagyon máshogy priorizálunk. Mert ugye te, amikor hazamész, akkor olyan dolgokat akarsz, ami jól esik. És vannak emberek, akik
2: neki köszönöm, hogy felmentesz. Köszönöm, hogy felmentesz az igénytelenség alól.
3: De ez nagyon jó esik a tiszta autó. És ez az,
1: hogy valakinek vagy jól esik, ez az egyik, a másik pedig az, hogy vannak emberek, én megtapasztaltam a saját barátaim között, akik számára nem teher olyan dolgokat csinálni, ami nem kifejezetten szórakoztató.
2: Ezt most nem értem, tehát.
1: Mondom, hogy nem értem.
2: Tehát mi a nem teher, a nem szórakoztató?
1: Van olyan ember, aki hazamegy a munkába, és azt mondja, hogy számára még oké, levezetésként kitakarít, tudod? Tehát, hogy neki ez így oké, feloldja a feszültségét. Mert neki ez nem rossz. Tehát ezt nem éli meg.
2: Ja, értem. Hát ez pont a motorozás közben állapítottuk meg egyébként, hogy a magyarok nagy többségének az még egy szombati program, hogy autót mosnak. Na, akkor inkább nézzen ki így az autóm. Tehát, hogy az a program szombaton, hogy elmennek autót takarítani, és ez egy lelki, testi, szellemi felüdülés.
3: Egy ilyen rohadt nagy takarító előtt mentünk el, ahol van a, ugye a saját kézzel mosod, van a gépi.
1: A rúzsaszín habos, azt nagyon szeretem.
3: Nem tudom, hogy ilyen volt
2: szombat délelőtt.
3: Tele. És de sorok. Családok, anya, apa együtt.
1: Mint egy cinemamot.
2: De azok akkor nekik néz ki így az autójuk. Tehát ők élik ezt, hogy hetente egyszer le kell most is ki kell takarítani.
1: Ahol a gyerekek ott vannak, ott éppen példastatuálás zajlik.
2: Ott megtanulják, mi a regula.
1: Amikor ott áll egy autó, aminek minden négy ajtaja ki van nyitva, és két megszeppen gyerek áll az ajtóban, pontosan tudjátok, hogy milyen beszélgetés zajlik ott. Látod, Kati? Mondtam neked, hogyha lereszeled a kekszet a kardenboxon, akkor az így fog kinézni. Na gyerünk, dolgozzam.
2: Azért, aki a teszt autóra én sem vigyázik, egyrészt nem teszt autó, 2, ezt utána még értékesíték 3, hogy higgyétek el, hogy ez nekem nem erről szólt. Tehát én a saját autóimat is ugyanígy amortizáltam. Ez egy habitus, ez egy hozzáállás, ez nem változik. Tehát ez bárkinek az autója.
1: Ez egy idegrendszeri éretlenség.
2: Ki vagyok tiltva a barátaim autójából. Tehát, hogy a folyamatos fókuszban vagyok, hogy hol ülök, mit csinálok, mennyire szennyezem a környezetemet, és rettegnek, amíg lemegyünk egy autóval valahova, hogy mit, milyen kárt
1: fogok tenni. Kovács András Péter nem lehet enni a kocsijába, úgyhogy 3 gyereke van. És kérdeztem, ja, a kutya nem lehet a kezéből. De mondom, akkor honnan eszik? Hát a tányérjából. De mondom, akkor ez el van rontva ez a kutya. És ő egy ilyen szabálykövető ember, az ő kocsiában nem lehet enni, de a gyerekeknek se.
3: Látod, és tiszta
2: én ezt nem értem.
1: Nem is tudom hova, és beültem, terhes voltam, egy óriási adag saláta, mondom, megehettem az úton? És tudod, egy terhes nőnek nem ezt mondani. persze, nyugodtan edd meg.
3: És láttad, hogy lelki fájdalom
1: neki. Ugye ahányszor, hogy villát beleszúrtam, így oldalra nézek, mondom, az utat figyeljük, András. Semmi baj.
2: De azt írja a Laci, hogy a lakása tiszta. Tehát, hogy ez csak akkor, az autóra jellemző ez. Ez nem jellemző az a lakása egyébként. Tényleg így van. Tehát,
1: igen, hogy... neki nagyon pedáns lakása van. A másik pedig, amit írnak többen, is igazuk van, hogy Balázs. Hát le kell cserélni a komornyikodat.
2: Ne.
3: Hát olyan régen szolgálom. Hova cserélj?
2: Na de ha Lacinál tiszta a lakás, akkor mi van az autóval? Tehát az is egy élettér. Akkor mi hol igénytelenedünk el hárman? Tehát hogy hol van a hibás működésünk? Hogy...
1: Jó, nekem van egy másik ilyen fekete foltom, vagy ilyen vakfoltom, magam a kapcsol az autón kívül, az a kabát
2: zsebet. Hát egyszer cserélsz úgy.
1: Ilyenek óta nem mondok semmit. Hogy kabátzsebek.
3: Abba is minden benne van.
1: A kabátzsebek ugyan néz ki, mint az autóm. Tehát, hogy azt
2: ugyanez. Ugyan. Nekem az összes nadrágzsebem ugyanez, figyelj.
1: Az a legjobb, hogy kiveszed a szállítóba a ruhát, és akkor miért a ruhához hozzájesz, mert egy ilyen nagyon vastag egy ilyen papír réteg.
3: A világ találmánya az a papír zsebkendő, ami nem foszlik mosógépben.
1: Csak nekünk abból nem adtak.
3: De van most már, lehet kapni.
0: Nyugalom, nyugalom emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Na, mi lesz a mai program?
7: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
6: Vagyis
7: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
6: És ha rock'n'roll, akkor...
7: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
8: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
9: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai. 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
10: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktélcsodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
11: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
9: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
12: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
13: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1.
4: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy.
1: Na itt vagyunk, gyerekek, akkor egy jó kis játékkal zárjuk ezt a fél órát. Itt van velünk Norbi. Szia Norbi, jó reggel, ciao.
2: Sziasztok.
1: Norbi, mi a helyzet, Norbi? Mi hogy vagy? Honnan hívtál minket? Mi van veled, Norbi?
2: Jól vagyok, az M3-asról tartok Debrecen fele.
1: Van némi lemondás, vagy fáradtság a hangodban, vagy olyan feladásszerű, vagy hosszú út vár rád, vagy hosszú nap?
2: A hosszú nap, inkább hosszú nap, ja.
3: Aha, le van zárva, tisztességesen?
2: Nem, nincsen még gond, örülök, hogy beszélhetek veletek újra.
1: Aha, azt kérdezed egyszer, hogy le van zárva rendesen az M3-as tisztességesen? Ahogy szokott?
2: Nincs, csak a szokásos sávelhúzás.
1: Ja, hát
2: egy 8 kilométeren keresztül.
1: Az megvan, tehát az a baktúra ott asszód, vagy nem tudom mi az ott.
2: Ez mindig,
1: baszód. Az ott, figyel, az ott 30 éve el van húzva az
3: M3-as.
1: Úgy adták át az M3-as, hogy az el van húzva.
2: Igen.
3: Igen, de úgy az benne az érdekes, hogy az elhúzás, az egy két órára meg tudja akasztani a forgalmat.
1: Abszolút. Igen. Nem tudom.
2: Te már csak tudod ezt, nem?
3: Hát én rutinos róka vagyok arra fele.
1: Mit nem sikerült 10 éve megoldani? Norbi, kivel játszanál? Kit választottál?
2: Eszterrel.
1: Hát nagyon, hát ne viccelj.
2: A mammával.
3: Olyan jó érzés 40 alatt már mammának lenni. Ez is valami okkal értem.
1: Na jól van, Norbi, figyelj, akkor menjünk. Nagyon jó kis ajándékunk van, úgyhogy örülni fogsz. Jó?
2: Remélem.
3: Na figyelj. Lesz pénz, Norbi, lesz pénz.
1: Így van, lesz pénz. Lóvér, 3-2 étesek.
3: Norbi, mit csinálsz Debrecenben?
2: Viszek sört, képzeld.
3: Sörszállító szakreferens vagy?
2: Mondhatjuk, éppen most azt szállított, igen, kamionnal.
4: Megvolt.
1: Igen, Norbi.
4: Te magad se hittem el, de kimondtad.
1: Igen.
4: Olyan halkan dobtad bele.
3: Igen, de most biztos egy ember életet mentettél meg ezzel, mert közben figyeltél a vezetésre, vagy olyan hasonló.
2: Ja.
3: Semmi baj, Norbi. Ne magad hibáztasd.
1: Semmi baj, Norbi.
3: Én vagyok zseniális ügyes.
4: Igen,
3: jó.
1: Jó ember álltál szemben. Ennyi, ezt nevedd magadra, Norbi. Ez nem, erről nem tehetsz. Egyszerűen jó volt az ellenfél, ez van.
2: Nehezebb így élőben, hogy ne.
3: Az M3-ason sajnos nincsen senki, aki kifogna rajtam. Ez a rossz volt az energiája.
1: Igen.
2: Annyira rutinos vagy, igen.
1: Normi, kamiont vezetsz, de autód van? Sima autó?
2: Van,
1: mert ugye ehhez kapcsolódik az ajándék, megmutatjuk, hogy mit nyertél. Jó, figyelj!
5: Gratulálunk! Az ön nyereménye 50.000 forint készpénz, illetve egy darab életre szóló kőnyomjavítási utalvány a Pilkington Autóüvegcentrum jóvoltából.
1: Ez egy életre szóló autóüvegbiztosítás, vagyis bármikor, ha karcod lesz, vagy felpattan valamit, azt mehetsz megcsináltatni. Azért az menő, nem? És ez nem egyszeri alkalom, hanem életre szóló.
2: Hát ennek nagyon örülök.
1: Hoppácska!
4: Fia, ha neveden van a kamion, azt is megcsinálják.
1: Minden megcsinálják.
2: Az egy
1: autóval
2: volt egy év, hogy 4-et kaptam.
1: Na.
3: Az komoly.
2: 4 kavicsot.
1: Az egy széria, igen, és ez életre szól, tehát ez amíg az autó a neveden van, vagy átülsz egy másik autóba, az a neveden lesz, akkor mindig mehetsz és javíthatod, úgyhogy ilyen nagyon menő kis ajándék. Küldjük akkor neked, jó? Odaadjuk.
2: Oké,
1: nagyon jó. Vigyázz magadra.
3: Szia.
1: Ciao, ciao. Hello.
6: Betölt a Matrix! Balázsék kidőltek! Balázsék! Most felvételről szólnak! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
1: Hétfőn küldtem egy játék ötletet, de lehetséges, hogy nem tetszett nektek, én most mégis feltennék nektek egy kérdést. Hát ha válaszoltok rá, láttuk, van egy ilyen kártyajáték, ami arról szól, hogy vagy-vagy. Tehát, hogy melyiket választanád az életben a két rossz közül, és akkor ezen itt tudsz egy ilyen gondolatkísérletben gondolkodni. Tehát,
4: már rá is eresztettük a Juli gyereket.
1: Igen, rá is engedtük a Juli kicsőbe.
3: Ez nem kell segítség, ez maga
1: igen, de hogy ezt már magunkat játszunk, az pont olyan, mint a vele élni, szexelni, vagy elvenni feleségül, vagy megölni című játék. Feritől kérdezi előtt, hogy soha többet nem gyűjthatnál rá, vagy soha többet nem ihatnál alkoholt. Neked ez a kérdésed, mindenki kapott egyet. Nincs több cigi, vagy nincs több pia? Melyiket választanál?
4: Öngyilkos lennék!
1: Na, nehéz kérdés.
3: Most, hogy meghallnál magadtól az elvonási tünetek
4: miatt. Igen. Ugye a dohányzás a sajnos mindennapi, míg az alkohol nem, viszont ugye baráti társaságban meg az olyan
1: azért jól esik meginni valamit.
4: Igen, nyomorult, hogy egyedül ülsz, akkor alkohol.
1: Akkor, hogy no more alkohol?
4: Nem, hogy a cigi.
1: Ja, hogy nincsen több cigi.
4: Nincs több cigi. Aha. Igen, de baráti társaságban is nem jut.
1: Jó, kérdezek mást. Soha többet szex, vagy soha többet motor?
3: Hát tudjuk, hogy mit csinál.
4: Nem értem a kérdést. Hát, hülye vagy, 56 vagyok. A motor öreg.
1: Semmi dilemma nincs benne. De soha többet.
4: Mit kérdezel?
1: Akkor soha többet erekció, vagy soha többet motor?
3: Szerintem ezt...
4: Amott, na, soha többet erekció.
1: De minden, nem tudok olyat.
4: Hát szerintem igen.
3: Ennél szomorúbb, hát nem hallottam is soha, mint két meleg motoros, és néz egymásra, és azt mondja, hogy nem kell, hogy kemény legyen a brém.
4: Igen, okay. Már nem, már az már az nem. Volt, az jó
3: az
4: volt.
3: Az már
1: jó, kapsz te is egyet.
3: Jaj, de jó.
1: Soha többet Dunkin, vagy soha többet Nutella?
3: Én egyiket sem szeretem.
1: Nem szeretem.
3: Egyiket sem. A Dunkin alatt a mátogatás gondolod,
1: nem, pedig a Dunkin alatt. Nem, a Dunkin alatt. Á, imádom. Ó, nem ettél.
3: Még soha nem ettem. Még soha értem el azt a Dunkin.
1: Dunkin Donuts, nem ettél.
3: Nem, nem, de az ilyen fán, az a
1: tocsogós, ilyen vaníliakrémes, csokoládéval leöntött, beleharapsz, és ilyen vajpuha, krém omlik a szádban
3: na,
1: szét.
3: Na, akinek van per diabetes? Nem,
1: nem, soha nem volt. Nem,
3: és a Nutellát meg egyáltalán nem szeretem, soha nem is szerettem, úgyhogy...
1: Tőled azt kérdezi, hogy soha többet rádió, vagy soha többet tévéműsor?
3: Soha többet tévéműsor.
1: Soha többet tévéműsor, ugye? Mert ha a stand-up megvan, akkor a stand-up és rádió az összeillik, de a tévéműsort el lehet engedni.
3: A tévéműsort nagyon könnyen el tudnám engedni. Ha választanak én a rádió és a stand-up között, a stand-up azért jobb, mert ezt nem rögzítik, tehát sokkal jobban el lehet szabadulni. Tehát igazából...
1: Szabad a
3: azért,
1: műfaj.
4: Jó, de ha szabad a rádióban is elszabadulnod, tehát mondjuk ez neten van.
3: Az a baj, hogy nincs visszajelzés, tehát ha lenne élő közönség, akkor szívesen rádióznék, de hogy szívesebben, vagy nem tudom, de az akkor látom a reakciót, tehát tudod, hogy jó irány van. Itt meg ugye csak ideget látlak, hát ez meg nem jó irány. ez a baj.
1: Igen. Na, várj, amit tőled mit tudnék, ami tényleg elgondolkoztatna.
4: Egy nagyon fontos érv jött ugye a motorozás, mert a motor feláll egy kerékre.
1: Az igen, az fel tudod kapni.
3: Mi a beizború?
1: Az fel tudod kapni, igen.
4: Soha többet tanga, vagy soha többet magas sarkú.
1: Elég szar a megítélésem, azt gondolom.
4: Hallgatunk kérdezte.
1: Soha többet csupasz férfi belkos, vagy soha többet motorozás. Hát akkor engedjük el a motorozást.
4: Szemüveges leszel, vagy elhízott?
3: Ez nagyon fáj.
1: Hát így rátok
4: nézve. Magam is vagyok benne a dologban, tehát nem éreztem, hogy ezzel bárkit is megsértenék.
1: Szemüveges.
3: Jó, nő lennél, vagy meleg férfi?
1: De jó kérdés, hogy miért nem lennék meleg férfi.
3: Hát ugye a tapasztalat... Valami újra vágyok.
1: Ez a játék arról, hogy újat kell. Nem, mert én szerintem a női lét nagyon izgalmas. A női lét tök jó. Tehát, hogy nyilván maga minden nehézségével, de inkább nő lennék. Meleg férfi nem. Azt nem. Oké, tessék, én kérdezek, hallgató küldte. Inkontinenciád lesz, vagy hirtelen váratlanul befosol?
4: De sokszor.
1: De az inkontinencia viszont egy nagyon zavaró, állandó inkontinencia. Jó, inkontinencia. Vagy csak összefosod magad, de nem tudod.
3: Inkontinencia. A másikból már volt tapasztalatom. Jó, és kipróbálnám az inkontinencia.
4: Hányszor fosod össze magad?
3: Van egy barátom laktózos, de laktóztagadó, azt mondta, és értem. Hogy nem bír egyáltalán laktózt, és elmentünk el nézét jutúró sztrapacskát, és mondta, hogy hát ebben nincs, hát ez jutúró. Jött a 4-es, 6-osra.
4: Nem érte az, ami... Na jó, de a befosás az napi egy befosás.
1: Nem, az váratlanul. Mindig, amikor életed nagyon fontos pillanatán vagy, nem tudod, hogy mikor van, egyszer csak váratlanul, úgyhogy meg se tudod fogni.
3: Inkább egy 40 centi vastag tenalédi a lábam között, mint az, hogy befossak, okay. Bármi.
4: Soha többé orgazmus, vagy soha többé ölelés?
3: Az egyikből sose kaptam még sokat. És az ölelés. Szarok az ölelésre. Ennyi. Öleljed magadat, mit érdekel.
1: Nekem is jött egy nagy dilemma, fájdalmak, teli hosszú szenvedéses elmúlás, vagy gyors, kegyes, de a budin vécézés közben úgy, hogy úgy találnak meg a mentők, és valószínűleg egy selfie is készül rólad.
4: Oda nézd!
1: Szia, Balázs! Tessék? Budin gyors. Budin gyors, csináld meg a selfie, gyere haver, röhög egy jót.
4: Ez
1: az ajándékom ott, jó, igen, meg így félre leborulva megtalálok
3: Balázs
1: a WC-t.
3: Balázs neki már a WC-re érezni, hogy jön a végre.
1: Már valószínűleg nem, igen. Fornetti metró megállóba vagy újra Wundersönt?
3: Gyönyörű naphallgatója, írja naphallgatója.
1: Fornetti üzletet újra megnyithatnám metró megállóba vagy Wundersönt, kérdezi Sanyika. Fú, nem, Wundersön soha többet, akkor inkább bevállalom, hogy még egyszer bukok a Fornettivel. Tessék, minden.
4: Nem értették, ez nagyon előremutató volt.
1: Nem volt még felkészülve rá a tévénéző közönség a Wundersön és a szuperszexire. Nem, akkor inkább az, hogy még egyszer nyissunk egy nem létező üzletet, egy nem létező metró megállóban. Abszolút.
3: Azt kérdezik, hogy sörhas vagy vízfej?
1: Ez is egy jó kérdés egyébként. Sörhas.
3: A vízfejet nagyon nehéz eldugni egy crop toppal.
1: Igen.
3: Azt kérdezik, hogy a Maldív-szigetek, vagy a rakamozik gumis?
4: Lehet kérdés.
1: Igen. Örökké szarszagot érzel? Vagy nem érzel szagot, de neked van szarszagod.
3: Vagy nem érzel szagot, de szar vagy.
1: Nagyon jó, nagyon nagy
3: dilemma.
1: Én nem, én azt mondanám, hogy akkor... De várjál,
3: hát ezt tudjuk, ezt az is megosztad már.
1: Elmész egy előadásra, és akkor azt mondják, hogy itt jön a büdös.
4: Igen. És ahogy végigmész, mindenki érzel.
1: Aláírás Balázsom. Ja, már üres a terem. Semmi. Balázs mostában valahogy ezek az autogramok nem mennek. De várjál, inkább örökre szarsz. Örökre
3: szarszagod. És mész és csíkot nem magad.
1: Nem, nem, hogy örökre szarszagot érzel.
3: Igen, mert egyszer el fogsz fáradni ebben.
1: Nem, nincs elfáradás. Örökre. Anna, gyere, te melyik,
3: szerintem,
1: tessék.
3: Hogy ilyen lehet óvodapedagógusnak lenni.
1: De ezek egyébként, na ez egy jó, dilemma. Amin gondolkozol minél többet és nehéz eldönteni, ott van jó arányjal kiszállva. Anna, melyik?
7: Ez nagyon tetszik. Figyelj így. Én azt választom. Szagoljátok!
1: Te a szagoljátok? Igen,
7: nem,
1: szagoljátok.
7: Én abszolút, én nem akarok egy életet, de azt szagoljátok.
3: Marad a rádiózás, ennyi marad. Ezt nem olyan fogják érezni. Kész, semmi, semmi.
7: Jaj, ez de jó van.
1: Mi a bajtok a szarszaggal? Jó, egyszer neked jött még egy nagyon nagy dilemma. Egy éjszaka Rokkóval, vagy kettő?
3: Ha olyan ilyenek mondják, akkor elmondok egy, ebben egyik bőven elég. Én egyszer láttam Rokkót a filmet, ahol eléggé kicsek voltam, úgyhogy én már kicsit lejöttem erről, de hogy...
1: De jó, szellemes volt. Inkább kettő. Köszönjük szépen.
6: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram dollár trapista sajt az önkiszolgáló pultban csak 199 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
3: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starré EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starré EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11 millió 999 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
4: Hoppá! Szerintem ez piros lap.
5: Dehogy! Szerintem semmi nem volt.
6: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire, és nyerj a gólokkal növekvő goljackpotból is. Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
7: Végre itt a nyár. Élvezd ki a jüz

0: ékszerekkel és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
3: Elindult a Pepita Boom. Szurkoljunk együtt! Vásárolj június 18-ig és nyerj értékes ajándékokat! Lego focis újdonságok és világbajnok Lego árak várnak. Rengeteg ajánlat az egész családnak. Irány a pepita.hu.
4: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Reklámot hallottak.
6: Rádió 1.
5: Rádió 1.
6: Csak igazi mai sláger megy.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vagy mi? De itt a megoldás, gyerekek! Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék. Best of Balázsék.
1: Szoktatok Lidlbe vásárolni?
2: Persze.
1: Szoktatok alkoholt venni?
2: Soha életünkben, hogy ne persze.
1: Több megalázó.
2: 18 fölött kell legyél.
1: Ennyi. 18 fölött kell, hogy legyél, igen. És ugye hát az van, hogyha az önkiszolgáló kasszánál vagy, akkor az alkoholra oda jön egy unotartú csávó, és akkor rád néz, aztán lecsippantja, leveszi, lecsippantja. Tehát ahhoz kell neked, hogy ott kell legyenek kis segítséged.
2: Igen, van, vagy ugye személyével kell igazolnod.
3: Nulla bizalom.
1: Igen, nulla bizalom van. Nulla bizalom van. Kicsit megalázó is, hogy oda baktad egy pasi melléd, rád néz, az alkoholra megint rád néz, tudja, hogy alkesz vagy, tudja, hogy iszol. Balázs, Balázs, megcsóválja a fejét, már megint itt. Nagyon gyorsan fogynak ezek. Nagyon gyorsan mennek az italok.
3: Mértékletessége, Balázs?
1: És erre kitaláltak most valamit, és már tesztelik. Na figyelj, tudod, mit találtak ki? Távolról fog egy fickó téged figyelni kamerával, és amikor odamész és megveszed az alkoholt, akkor bele kell nézni a kamerába, hogy vagy-e elég idős ahhoz, hogy te alkoholt vegyél, de nem applikáció mondja meg, hanem egy faszi ül a másik oldalon, és nézi a kamera képet, és döndi el pofára, hogy te valójában hány éves vagy. Analógis egyszerűen borzasztóan digitális. De miért nem bennül hátul az irodába, és ha bizonytalan, akkor jön akkor ki, miért kell neki egy kamerán ülni?
2: Miért nem ül ott a kassa mellett?
1: Ugye jóváhagyás szükséges, ezt mondja a gép neked, hogy jóváhagyás szükséges, minden egyes üvegnél.
2: És várjál, az a 20-22 éves, aki egyébként úgy néz ki, mint egy 16,
1: azt felejtsd
2: el. Az minden egyes nap, amikor alkoholt vesz, akkor majd jön ki, balag a csávó, hogy na, már megint te vagy, Sanyika, jó van, menjél.
1: Sanyika, te vagy, így van, akkor így te már megvetettem, már tudjuk, hogy vagy 18 éves. Igen, jön a csávó, aki üldögél valahol, és egy kameraképet néz, és eldönti, hogy hány éves. És egyébként ez nem rossz, hogy nem kell neked ott engedélyt kérni, hogy alkoholt vegyél, de van egy applikáció, ami ha berakod az arcodat, akkor megmondja, hogy hány éves vagy.
3: Rettegek tőle.
1: Én is, de pont ezért hoztam nektek, hogy nézzük már meg, hogy mit mond rólatok az applikáció.
3: Lesz, és aztán
1: felajánljuk önnek az applikációt, hogy használják ezt egyébként, ha jól működik. Egy pici arcmasszázs, egy pici pofon. És aztán nézzük meg, hogy hány évesek vagytok az applikáció szerint.
3: De nem lehet az évgyűrűket megszámolni, hogy olyan hasonló.
1: Hol vannak az évgyűrűjeid?
2: Derékba bennünket, érted?
1: Derék körül ott vannak az évgyűrűjeid?
3: Kinek hova tett?

0: férfiaknak már a szeme alatt van. Szóval nagyon analóg a Lidl, de ha jól működik az applikáció, akkor felajánlhatjuk nekik, hogy építsék be. Mert egyébként élő ember ül majd a másik oldalon. Tök röhely, nem? Hogy az önkiszolgáló kasszára benézel egy kamerába, igen, maga van már 18 éves, vegyen.
1: De van olyan, hogy felismer a szoftver is tudja, hogy előtte hol voltál? Hogy negyed órával ezelőtt a dohányboltban voltál, utána meg átmentél a körhintához, szóval hogy nem lehet az, hogy ez egy nagy összeesküvés része? Hogy rögzítsék az arcunkat, ellopják az információnkat, aztán visszaélnek vele, és elmondják a családjunknak?
0: Hogy hány éves vagy, de mit mondanak el egy ilyen arcfelismerővel?
1: Hát mit csináltál délelőtt?
0: Hogy, hogy hol voltál? Hát azt már így is tudják. Önkiszolgáló kasszások vagytok, vagy simához mentek?
2: Én átálltam. Én nagyon szerettem, tudod a kis beszélgetéseink. Igen, tétitetű, én nagyon imádtam, hogy megkérdezed Erzsike nénit, hogy van, mi a, elmondja az akciókat, de rájöttem, hogy jobb az önkiszolgáló.
0: Egyébként a flott és jó, akkor az tényleg nagyon pöröm. Tehát, hogy azzal nincs baj. Most már vannak olyan helyek, ahol blokkel ahhoz, hogy kiussál az önkiszolgálóból.
2: Bizony, hát eddig hordta ki mindenki a szajrét, ahogy...
0: Kipakolták az Aldit, meg a Tesco-t, meg a Lidl-t. Úgy loptunk, mint az állat.
1: De én azt szeretem, hogy az egy embert, akit kivezényelnek oda, hogy tudja, hogy legyen egy ilyen, hát ilyen portás, vagy nem tudom, ott, aki egy ember van, aki
0: egy ember segít ezért, mindenkinek.
1: Hogy ő annyira feszül, mint a 10 embernek kasszázna egyszerre. Tehát, hogy...
0: Hát te gondold el, hát ott állsz, négyen ott közben fizetnek, mennyiel csinál. Hogy csinálod, segítséget kérnek, rohanyál. Egyébként a legfittebb, azt szerintem a Decathlonnak az önkiszolgáló kasszája.
1: Az annyira jó, és azt nem hiszem, hogy nem lehet megcsinálni.
0: Az hogy van, hogy még rakom be, és még le se ért már mondja, hogy mit vettem, hány darabot.
1: És soha nem téved.
0: Nem téved, nagyon profi a rendszer, leméri, berakja, mindig megtalálja a kódot rajta, annyira durvá jól működik.
2: Segítek, haver, NFT chip.
0: NFT chip van benne?
2: NFT chip van.
1: Zseniális. Ez drága? Azért nem veszik, hogy
2: nem,
1: miért?
2: Nem, szerintem nem hiszem.
1: És miért van az, hogy ott mindig kedvesek az eladók? Türelmesek, kipihentek?
2: Mert nem kell cseszekedni a izével a pittyegésre.
0: Miért nincs mindenhol ilyen önkiszolgáló, hogy berakom így lefele valahova, és az lecsippenti? Ez a Tesco-s meg az Aldi is rettegsz, hogy mikor szólal meg, mikor csipog, mikor vádolnak meg, hogy loptál valamit.
1: Kicseréltek ki rajta vonalkódot egy ószerről, egy nem tudom mire.
0: Igen, és az önkiszolgálóknak még a mai napig az a hangulata, hogy tudjuk, hogy azért akarsz önkiszolgálóba fizetni, mert lopni fogsz. Nincs egy ilyen lelkismeret furdalás, hogy ott áll egy ilyen Marika, nagyon néz, nagyon követ, mindig meg vagy vádolva legalább a tekintetével, hogy tuti tolvaj vagy, mert egyébként nem mennél az önkiszolgáló kasszába. Te biztos, hogy lopni fogsz.
2: Úgy mész oda, így fölemelt kézzel, hogy nincs nálam semmi.
0: És összefosod magad, ha egyszer becsipog, vagy tegye vissza a mérlegre, tudod, azonnal a szempárok rád vetülnek, az tényleg van egy ilyen fura nyomasztás az önkiszolgáló kasszába, gyere tolvaj, úgyse tudsz tőlünk lopni. Igen, ez a prekoncepció.
1: Van egy 50%-es, hogy a végén a földön végzed a tarkódra hajtogatott kézzel, és pedig egy tejfölt mutogatnak az arcodba, hogy ez honnan került. Elő uram, ez honnan került?
0: Közben csak hülye vagy, és nem tudod kezelni az önkiszolgáló kasszát, de nem akartad ellopni a negyed kilós tejfölt, meg a csirkét. Nem,
1: de ha már így alakult, akkor csak hazavisszatok.
0: Igen, jó, hát ha már ott van. De a Decathlonos egyébként az tényleg zseni. Ugye ott egy ilyen kosárba rakod be, vagy egy ilyen tartóba, igen, és hogy rakod be, még le se ért már csippan. Igen. És mindig megmondja, hány titokzokni, mindig tudja, hogy milyen csoki, milyen bringa alkatrész, tehát tényleg, az valami egészen zseniális.
1: Igen, és az egész Decathlont nagyon szeretem. Nincs, hogy bevész, és azt érted, hogy ez a lehetőségek boltja. Nem?
0: Igen.
1: Itt ma bármi lehet.
0: Igen, balra Józsi bácsi teniszezik az unokájával, így kicsit pingpongoznak, néhányan rollereznek, azokat fölrúgnak. De egyébként nagyon jó. Na, ez a szombat délután szerintem az egy túlélő játék a Decathlonba menni.
1: Én sosem mennék oda hétvégén. Azért aztán az konkrétan nem egy játszótér.
0: Igen, hétköznap kell menni, délelőtt kevesen vannak.
2: Na, okay,
0: hozzuk az applikációt.
2: Applikálunk, még annyi áruljatok el az automata kasszánál, hogy beírjátok-e, hogy nylon zacskóba raktátok a répát.
0: Én boxer alsóba rakom a répát, ne ragudj. Én sosem rakom nylon zacskóba. Az nem tesz jót neki.
2: Jó, akkor a paradicsomot.
0: Nem, meg kell ütni a nylon zacskót.
2: Hát persze!
0: Soha nem ütöm be a
1: nylon zacskót. Akkor te egy nylon zacskó bűnöző vagy.
2: Ellopó. Tessék.
0: Na most kiderül az igazság.
1: Így van,
0: nem is a nylon zacskóról. Nézzük meg, hány évesek vagytok az applikáció szerint.
2: Aztán is kezdhetnénk ezt a munkát.
0: Nem ám megsértődni, ha rosszat mond. Basszus, de szarul nézek ki. Na, nézzél ide.
1: Az a bajusz, hogy megoldja.
0: Na, mehet? De hiába próbálsz mosolyogni, ja, nem fiatalít.
1: Engem fotóztál? Azt nem magadat fotózod. Úgy ült nekinek agyvérzésem volt.
0: Azért vágtál ilyen aranyos kis elnézőképet, hogy balra jövőre.
1: Akkor olyan fiatal arcot vágok.
0: De meg vagy világítva a napfelkeltéből. Várjál!
1: Itt fürdök a budai fényekben.
0: Fürdik a fényben, az nem jó. Hát tök izé lesz. És ilyen szigorúan belenézett a kamerába.
1: Kisítottam az arcomat.
0: Na, csinálj egy ilyen kis kontyot ide, vagy ilyen kis copfot magadnak. Két kis copfot, és akkor még mínusz 5 év. Na nézzük.
2: Jó, mondd a számot, hogy mi a valóság. 30?
1: 41.
0: Júúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú
1: Gondolkodik?
2: Hát persze, hát mire azonosít.
0: Azt mondta, hogy nem tudja azonosítani.
1: Mondta, hogy ez itt egy mongol.
0: Igen.
1: Valószínűleg idióta.
0: Azt írta, hogy 22 éves.
2: Menj
1: már! Nem, akkor itt...
2: Ne!
1: Ez hát nem, ez nem.
0: Ha nekem most berak többet.
1: De akkor ez hülyeség.
0: Mondom, hogy a napfény úgy csillan meg az arcodon, 22 évesen rakott. Hát azt nem örülsz?
1: Úgy nézek ki, mint egy kretén.
2: Jó, de ez egy 22 éves kretén.
1: Jó, köszönöm szépen. De még kisebb vagyok sminkel, hát ez volt, ez a titok.
0: Nem, mert nem vagyok.
2: Nehogy is. Mit gondolsz?
0: Oké.
2: Azt a széles mosolyat.
0: Na, kapott egy mosolyt, te megijön a játékprogramon. 22 évesen rakott eszer, te vehetsz alkoholt a Lidlbe. Ha ezt az applikációt használják, vehetsz alkoholt a Lidlbe.
1: Soha nem néztem ki 22 évesnek.
0: De még 22 évesen sem néztél ki 22 évesen.
1: Nem, 15 éves korom óta 35 évesnek nézek, ezt fényképek kell tudom bizonyítani. Tényleg? Soha nem voltam 22 éves, soha.
0: Átugrottad a kamaszkor?
1: 10 évet kihagytam az életemben, de hogy nem tudom, hogy észrevettétek, de a tinédzsereknek amúgy is van egy ilyen nagyon belső hát ilyen késztetés arra, hogy nagyon idősnek nézzenek ki.
0: Hát ez mindig így van, hogy amikor tinédzser vagy, idősebbnek akarsz kinézni, mikor idősebb vagy, akkor fiatalabbnak akarsz
2: nem
0: kinézni.
2: Nem rossz haver, megnyugodhat.
0: Mit ír?
2: Nem, ez semmi baj, rossz, tényleg igen. Ne idegeskedj.
0: 42! Az na!
1: Ez az univerzum.
0: Ügy ez érte. Nagyon jó. Kicsi szarul esik, hogy tégedben rakott 22-re, azért engem meg csak a 48 helyet 42-re.
1: De azért, mert nem ők kis minket, azt hitték, hogy gyerek vagyok.
0: Na nézd az öreget.
1: Na mutasd.
0: Na nézd meg. De egyébként ez egy nagyon barátságos applikáció. Tehát ha mindenkit ennyire fiatalít, akkor ez nagyon kedves.
1: A Zsűrt nézzük meg a kis ősztincseivel.
0: És beraknál basszus a Ferit 61-re. Sírnék.
1: Szerintem Lacival együtt mennek ki a telefon.
2: Megnyugodhatsz őszhaj, ősszakál, izé ráncok.
0: De ezt vajon nézi az applikáció, hogy mondjuk ősz vagy?
2: Az 55 év, amit megéltem. Én megdolgoztam érte, hogy így nézzek ki.
0: Ezt nézi az applikáció, hogy te mondjuk...
2: Persze, hát mi jó? Ugye mondtad?
0: Hát ezt nem hiszed el!
1: Menj.
0: Nem hiszed el! Mondta
2: számára. Mit mond?
0: Véged van, mert...
2: Mennyi?
0: 72.
2: De! Mondtam, hogy 75 fog mondani.
0: 72-re. Oh. Megőrülsz. Ez
2: fe... Hát látod,
1: hogy ilyen hitelesnek gondol mindentől kezdve ez az applikációt.
0: De ez így működik, hogy jó. Érzi az őszakállat. Zsűrt még, nézzük
2: meg. Jó, csinálj még egyet. Laci, ma várjál, most egyet. Fiatalítok.
0: Leveszi a szemüveget, levette a fülest.
1: Ez szempilles például, fessük be a haját.
0: Fessük be a szakállát.
2: Várjál.
0: 72-re beraktam.
2: Na, tessék.
0: Na. Levette a szemüveget.
1: Szerintem ez csak rosszabb.
0: Jó, Zsülön lesz a vakteszt, hogy jól működjön.
2: Igen, igen. 78.
0: Figyeld, ez óriási, berakta 72-t. De milyen analóg program, hogy érzi, hogy ősz a szakállat, azonnal időset kell mondani. Ú, ez nagyon, nagyon analóg.
2: Gondolkodik, nem hiszi el, azt mondja, ez már...
0: Lehozott 50-re.
2: Na,
1: komolyan?
0: Lehozott 50-re a szemüveg
2: ennyi,
0: nélkül.
2: Tehát szemüveg, és leveszed a fülest, kicsit megézé, posgásítod magad, és már is 50. Szép volt.
0: Na, még a Zsűrt megnézzük. Jó, akkor te is vehetsz alkoholt a Lidlbe.
2: Már régóta.
0: Megnyugodhatsz, de vehetsz alkoholt a Lidlbe. Nem nézzük már,
1: de ez nagyon igaz, hogy most ha minden nap szembesülnöd kell saját magaddal mindenhol.
0: Hogy?
1: Hát, hogy hány évesnek gondolnak applikációk meg egyáltalán.
0: Hát
1: ez, mi ez? Mi ez?
0: Egyébként valójában ez történik. Valójában ez történik. Már mindenhol azzal szembesülsz, hogy...
2: Mit mondod?
0: Zsűrt is berakta 72-re.
2: Ez ennyit túl.
1: De amúgy ez akiben tényleg 72-nek nézek. Ezt hogy csináltad?
0: Szemét vagy.
1: De nézze már, hát konkrétan...
0: Jó, nem egy túl jó fotó, igen. Azért a 72 túlzás, na.
1: Hide the pain, Harold. Úgy nézett ki.
0: Az nem szép. Összetörünk egy ilyen applikációtól.
1: Igen,
0: de 22, Zsűr 72, ennyi. Azért nagy a kontraszt.
1: Igen, de azt akartam, hogy Zsűrbe az a nagyon cseles, mert Zsűrnek az arcam úgy fiatalos, csak tényleg a haja, meg a... Hát slampos vagy, Zsűr, kimondom. Slampos vagy, és ez szerintem összezavart az applikációt.
0: Igen, na jó van, ne foglalkozz vele, Ferenc, nem érdekes, ne vigasztalak, ne foglalkozz vele. Jól nézel ki. Na gyerekek, megjött az új randi app, képzeljétek el, ez az új őrület, a Tinder már boomer, azt mondják, az új randi app le fogja tarolni a világot. Társkereső alkalmazás szakít az eddigi gyakorlattal, amely nem látványos képekkel, valamint tökéletesen csiszolt bemutatkozással találkozhatunk, hanem valami egészen mással. Nagyon kreatívnak kell lenni, ez az új őrület. A Tinder a múlté, gyerekek. Na de hogy az új applikáció mit tud, vagy az új társkereső, azt mondja, hogy biztos, hogy azt garantálja, hogy nem fogsz kisregényekkel találkozni, mert mindenki lódít, mindenki kamuzik, mindenki hosszút ír, a fele sem igaz, és erre már nincs szükség. Mindössze 5 szóban kell elmondani magadról azt, ami fontos.
1: Te öt jelzőt kiválasztasz, vagy pedig 5 bármilyen szó?
0: 5 bármilyen szó, ez lehet egy értelmes mondat, lehet 5 szó, lehet 5 jelző, lehet 5 tulajdonság, 5 melléknév.
1: Gyerünk, Balázs, jellemez magad.
0: Egymás? Hát inkább egymás, nem?
1: Magadat.
0: Magamat?
1: Nem? Vagy más szeretitek? Én mondom, hogy az első szó problémás. Legyen ez.
0: Kicsit fáj ez az első szóról, hogy problémás. Ezt mondjuk harmadiknak tetted volna.
1: Jó, jó, oké, bocsánat.
0: Na de várjál, hogy azt mondja, hogy nincsenek pixelestett képek sem. Megadott 5 szó, amit a másik fél fontosnak érez megadni magáról. Ha megérint és lenyomva tartod a képernyőt, a szimpatikus személy szavainál, akkor megjelenik a kép, de nincs egyből kép. A választott szó 5 szó bármi lehet, személyes tulajdonságok, minimális vicc, minimalista vicc, bármi, amit fontosnak érzel megosztani. A lényeg, hogy legyen figyelemfelkeltő, és a koncepció lényege, hogy a felhasználók kreatívak legyenek, mert azért az 5 szó az nem túlságosan sok, de mégis ennyivel el kell mondanod magadról valamit, akár szellemesen.
1: Végre egy applikáció nekünk vicces csúnya embereknek.
2: Senkit nem fog érdekelni.
0: Nincsenek beállított fotók, nincsenek filterek.
2: A mai fiatalokat.
0: Tökéletesen csiszolt bemutatkozásod. És ugye azt mondják, hogy van, ha meccselsz, akkor megjelenik a nyitó üzenet, és azt mondja, hogy nem tudsz ghostolni sem, ugyanis ha az applikáció figyelés, ha te nem válaszolsz, vagyis kámforrá válsz, unmatchelsz, akkor a rendszer elküld a másik félnek egy búcsú üzenetet, amit neked még regisztrációkor meg kell adni, hogy ne az legyen, hogy te csak úgy eltűntél üzenet nélkül. Ez egyébként kedves. Ugye hányan tűnnek el, és hányan vonulnak úgy vissza, hogy nem írnak semmit. Ami egy rohadék dolog egyébként egyik pillanatról a másikra. Az egy szemét dolog. Azért az 5 szó az nem sok, gyerekek. Az életedről, magadról 5 szó vagy egy mondat.
2: Figyelemfelkeltőnek kell legyen, tehát ott az a lehetőséged, hogy megtaláld életed párját, az 5 szó.
0: Mit mondunk egymásról, 5 szó?
2: Várjál, őszintét írsz, vagy hazudsz?
0: Csak hazudok.
2: Jó.
0: Nem írok őszintét. Más kereső oldalon, ami alapján a szexről szól. Na tessék.
1: Kicsit amúgy tudjátok milyen, mint a volt az a teletext. A ti emlékeztek? És a teletextel
2: ott
1: is volt ilyen felskeresőzés.
0: Igen. Na, 5 szó egymásról, tessék. 5 szó egymásról. Tegyük össze, bárkiről. Tegyük össze a Feriről. Tegyük össze.
2: De szexet akarunk?
0: Miért vagy fönt? Hát ha már fönn vagy, ott akkor már... Csak, akkor már...
2: Hát, hogy hosszú távú kapcsolatot akarok, akkor más miért írok?
0: Nem akarsz hosszú távú kapcsolatot. Végre fölkerültél a Tinderre.
2: Végre vége ennek az egésznek, érted? Kiszabadulsz, semmiféleképpen nem akarok.
0: Nem akarsz hosszú távú kapcsolatot. Okay. Föllépsz erre az applikációra. Jó? 5 szót
2: iszunk
0: kell írni.
2: Iszunk valamit szex előtt, baby.
1: De akkor ez
0: jó, de jó. Iszunk valamit szex
2: előtt, baby. Ez 5.
0: Ez jól jön.
1: Segítek neked, ez nem fog működni. Szerintem legyenek, én a melléknemekben hiszek.
2: Mi működik?
1: Mindenképp szerepeljen be a vaskos szó.
0: De várjál, hát a vaskos az félreérthető.
2: Hát de derékba vaskos.
1: De miért? De vaskos, ez bármi.
0: Vaskos. Mire érti a vaskos, érted?
2: Derékba.
0: Na, tegyük.
1: Udvarias vaskos férfi.
0: Most föllépett a
1: frissen szabadult, ez jó szerintem.
2: Béka elköltözött, enyém a világ. Jó,
0: okay. Frissen szabadult, fölment a Tinderre, vagy erre az új oldalra, ami majd megöli a Tindert, és 5 szóban kell jellemezni Ferencet. Pont. Nagyon jól főzök, és megcsinálom azt.
1: Jól táplált kacérkandúr.
0: Jól táplált kacérkandúr, még van 2 szabad.
2: Jól táplált kacérkandúr.
1: Krumpli nudli.
0: Vaskos.
2: Na, vaskos krumpli nudli.
1: Szerintem, hogy a Balázs csinál magának egy ilyen profilt, az első szó az, hogy hiperaktív karakter.
0: Hiperaktív, inaktív karakter. Hiperaktív? Az jó a hiperaktív?
1: Átírád magad hiperaktívra, igen.
0: Mit akarunk közölni? Tehát, hogy mit akarsz magadról közölni?
1: Szerintem az nagyon fontos, hogy tehát magad a habitusodat beleted, nem? Hogy mit tudom, te például veszett vagy, ugye? És akkor mit tudom,
0: kicsit... Veszett, hiperaktív, veszett. Hát erre nem kattintok.
1: Erre.
0: Azonnal megijed.
1: Nem, szerintem pont az a lényeg, hogy ez látszik, ez egy melós fickó, az jó, az szeret.
0: Hogy azzal dolgozni kell.
1: Igen.
0: Aha. Jó, hát mit teszünk rád 5 szóban? Tessék, föllépsz, ott vagy az oldalom.
1: Inzulinrezisztens.
0: Inzulinrezisztens vagyok, ez 2 szó. Igen.
2: Jó, oké, még van 3.
0: Még van 3 szabad.
2: Vaskos. Akkor, ha én megkaptam, te is.
1: Kitartóan vaskos.
0: Kitartóan vaskos, inzulinrezisztens.
2: Szerintem
0: kattintod.
1: Jó.
0: Kitartóan vaskos, inzulinrezisztens kanca. Még van 1 szabad.
1: Jó. Most.
0: Egyébként az jó.
2: Most.
0: A most az olyan határozottá teszi, hogy ezt az inzulin rezisztens kancsát, ezt most kell ráklikkelni, most kell elvinni.
1: Ez olyan, mint az ilyen tévésokban. Tonight. Now.
0: Hiperaktív, inaktív karakter. Ez így nem túl kecsegtető a számomra.
1: Vadállat az ágyban és a busában. Ezeket. Nehéz. Nagyon nehéz amúgy.
0: Egyébként az 5 szó az nem könnyű.
2: Átlagos, 50-es, ugyanitt Lada eladó.
0: Én értem a hangulatát. Na jó, oké, na? Nézzük meg, akkor mit érnek a hallgatók magukról, jó? Jó, tessék, Zsűl fölmegy erre az oldalra. Nehéz lennék, ha a Zsűről kéne 5 szót mondanom.
1: Kocka, nem?
0: A kocka jó? Nem rossz, az egy jó szó, az megfogja. Az ugye ad egy alapképet.
1: Ellennevetve.
2: Csavarva!
1: Misztikus kocka a Tátrában.
2: Misztikus kocka a Tátrában kávézna.
0: De csak milyen ember lehet az, hogy nyugdíjas, halálos beteg, Mercedes villa?
2: Hát vonzó.
1: Például valaki lehet, hogy glug-glug-glug.
3: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió egy bemutatja. Július 4-én a Sopronfest nagy színpadán. Well, hello!

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: És most a kérdés az ajándékfali töltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
4: Ó, ezt tudom. Június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
3: Ez az!
4: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándékfali töltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
5: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
6: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
9: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
8: Mondom, hogy a szárnya jó.
10: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
11: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
12: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
13: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
14: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
15: Mi?
14: Ne!
15: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
14: Ugrunk egy bombát!
15: Szállás.hu. Úgy is tett.
12: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
2: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1.
2: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy.

0: Puczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.
1: Milyen időnk lesz?
2: Ketté szakad az ország, öcsém. Már hogy időjárásilag is 28, meg 40, meg eső. Meg...
1: Köszönjük szépen!
3: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
4: Balázsék, most felvételről szólnak. Hű, de dezavűm van. Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék.
1: Hello, Csaba. Mi a helyzet, Csaba? Honnan hívtál minket?
2: Csaba, élsz?
1: Csaba nagyban van.
5: Nagyon közé. Csaba, jó reggel.
1: Csaba.
2: Csaba, gyere vissza.
1: Sörhöz odaférsz, Csaba.
5: Csaba, mi a helyzet, Csaba?
1: Honnan itt? Csaba, rádió kapcsolat. Várjunk, hogy bogozza ez ki? Hogy jön ebből ki, várjál? Csaba.
6: Halló, halló.
1: Szia, Csaba. Hallgass a rádiót.
7: Ez egy hosszú játék.
1: Imádom. Topi, 20-as vagy 30-as Topi. Fülkéből hívsz, Csaba. Mi az Isten van bőle? Csaba egy transformer. Várj, megvárjuk, mikkel kikeveredik. Hogy tudnál ebből az időhurokból kijönni, Csaba? Szerinted mi a megoldás? Várj, kisegítünk ebből, Csaba.
6: Na, meg lesz. Hallottok engem?
1: Persze, meg lesz, Csaba, meg lesz. Gyere ki az időhurokból, földhívja Csabát. A nagyon gyors megoldással tudod rendezni a soraidat, Csaba.
6: Igen.
1: Kapcsold ki a rádiót.
6: Ja Istenem, miért nem tudlak benneteket
1: Csaba,
6: elérni?
1: Azért, mert kiszálltál a kocsiból, és a Bluetooth az valószínűleg a kocsiban maradt. Tehát, hogy te azért nem hallasz minket, mert a kocsiba vissza kéne ülnöd, hogy halljál. A Bluetooth-od lehet a megoldás, kapcsold ki a Bluetooth, és hallani fogsz egyből. A kocsitba szólunk, te meg kiszálltál a kocsiból.
6: Igen, én kiszálltam gyorsan a kocsiból.
1: A Bluetooth-od a kocsiban maradt.
6: Aha. Már is kikapcsolom.
1: Ne kapkodj, Csaba, ne kapkodj, abszolút ne kapkodj, persze. Se, ne törődj vele, abszolút, persze. Ne rohanjál, te csak nyugodtan kapcsolod ki a Bluetooth.
2: Jó, most sikerült visszakapcsolni.
1: Most?
6: Ott is szóltok, meg a telefonba is.
2: Csaba!
6: A Bluetooth teljesen kikapcsoltam.
1: Kikapcsoltad, tehát kapcsolod ki a rádiót még egy kicsit. A kocsiban.
2: Most hallasz?
6: Én hallak benneteket.
1: Na ilyen, amikor csak telefonon beszélünk, látod? Mivel foglalkozol, szóval... Csaba? Mert azt, hogy hova szóval szavazol, mivel... azt tudjuk, de hogy mivel foglalkozom? Azt már értjük, de hogy mi a munkád? Svegge, mesélj egy kicsit.
6: Jó, akkor a Julival beszélgettem, ugye a Julival beszélgettem?
1: Nem, Anna volt, nem érdekes engedni, mindegy, valakivel beszélt. Igen, nem érdekes, okay. Igen,
6: igen, és neki annyit elmondtam, hogy most váltottam éppen, a Szabi Apéknél dolgoztam Szentendrén, aztán most egy fogászati fogtechnikai központban dolgozom, egy hónapja körülbelül.
2: Halló Csaba?
1: Itt vagy? Bekapcsoltam. Imádom, zseni a csávon, nagyon jó. Hagyd bekapcsolva a rádiót, ez a agyrán nagy hangot, úgy fogsz teljesen összezavarodni. Bekapcsoltad, hangosan szól?
6: Igen, bekapcsoltam, hogy halljam, mert itt a telefonban nem hallok itt semmit.
1: Jézus, atya úristen, értitek már, miért tart itt ez az ország?
7: Pedig kéne.
1: Na figyelj Csaba, most fog nagyon összezavarni, mert most elindul a telefonba ott valami, de később fog az adásba érni. Most teljes megzavarodás lesz. Figyelj. Most sokkot kapod, lefeküdt. Anafilaxiás sokja van, kész, fekszik a kocsi mellett. Nagy vagy Csaba, nagyon drukkolunk, meg tudod csinálni. Mit csinál? Vajon mit csinál?
2: Most fog lehetni
1: most, Csaba.
2: Neki, figyelj.
1: Nagyon jó vagy Csaba, hajrá. Most lássad, te hozol benzint. Hozz egy kanna benzint, ott vagy a kúton, Csaba.
6: Rendben, én tartozom nektek.
1: Szia, örülünk, hogy újra itt vagy. Szia, te jó hallani angol. Lejárt a dal, Csaba. Nagyon jó vagy.
7: Ő ezt feladta.
6: Hát igen.
1: Pulmax nevezetű előadó lett volna, meg a Martin Müller, de hát ez már igazából mindegy, és nincsen. Nincsen üzemanyag, jó?
6: Persze. Ezért állok az út szélén, mert nincsen üzemanyag.
1: Figyelj, legyél bátor. Figyelj, próbáld rámondani, mehet? Most ezért ma megszerettünk, kapsz még egy esélyt, mehet?
6: Na, akkor elmondom nektek, hogy én...
1: Igen?
6: Ha már erről van szó, én az a négy világban anti-analfabéta vagyok. Gondoltam, hogy egy tipp esetleg.
1: Na, a telefont fogjad és mondjál rá valamit, jó? És így most sincs meg?
6: Hogy de? Persze, hogy nincs.
1: Nincs. Az előbb is ez szólt neked. És én el is mondtam az előadót.
6: Na, hát ennyire értek hozzá.
1: Jenny vagy. Nagyon. Jó, hát akkor megint lepörgött, sajnos megint nincs. Pedig még az előadót is elmondtam, gondoltuk, megpróbáljuk még egyszer. Ugyanazt kaptad, mint az előbb.
6: Meg... Na, a harmadikra menni fog, túl meg.
7: Mali! Itt is el neki megint. Tessék,
1: indítunk egyet, jó? Figyelj, most lesz egy kis trükk benne. Ne kapkodd el, jó?
6: Biztos túl meg.
1: És túl meg! mindenségét neki. Tegnap ugye beleakadtunk egy nagyon kedves játékosba, nagyon szerettük, nagyon sok mindenkinek okozott vidám perceket, ugye ezzel megyünk tovább. Ugye kéritek is sokan, meg mi is megígértük, hogy azért ma ránézünk egy kicsit. Egyrészt azért 25 percen keresztül itt volt velünk egy 4 perces játékban, de nagyon megkedveltük őt. Egy végtelenül szimpatikus figura, akit a végén már tényleg egy kicsit szivattunk, de hogy közben kiderült, hogy minket úgy várnak a munkája, hogy hol, milyen volt, ki volt ő, nagyon szerettétek, nagyon nevettetek rajta. És le akarjuk követni egy ilyen beszélgetésnek a másik oldalról való utóéletét, aki hallgatta tegnap, azt tudja, miről van szó, ezt ennek már elmeséltük, hogy Csabával mi történt. Csaba egy ilyen téridő kontinuitásba futott bele, a Bluetooth a kocsiba maradt, ő kiszállt a kocsiból, nem tudott összehangolódni. 25 percen keresztül, pont egy nappal ezelőtt 4:49-től ment ez a vicces évődés 8:30-ig, és Csabát megkedveltük. Tehát egész egyszerűen Csabát a szívünkbe zártuk. Egy nagyon szerethető karakter. Majd sima beszélgetés lesz, mit mondtok?
7: Befogadtuk.
1: Igen, Csabát befogadtuk. Csabát egy kicsit való. Beválasztottuk a stába. Hello Csaba, jó reggelt!
8: Sziasztok, jó reggelt!
1: Jó reggelt,
7: messze
1: Csaba!
7: Szia, Csaba!
1: Na, hello! Hát képzeld el, tegnap minket nagyon sokan vártak, fogadtak, mondták, hogy nagyon szerették ezt a fél órát, ami történt itt veled, meg a Bluetooth-oddal, meg a kocsiddal, meg a háromszor lejátszott zenével. Na, de hogy éltette meg? Te hogy vagy?
8: Köszönöm, nagyon jól vagyok. Én is kaptam egy rakás barátoktól, ismerősöktől, azzal fogadtak a munkáját, hogy ezt hallgatták. Úgyhogy ha jó az nektek, néhány SMS-t beolvasok, amit én kaptam.
1: De tényleg, erre nem vagyunk felkészülve.
2: Kicsit elcsuklott a hangod.
1: Igen, kíváncsiak vagyunk egy ilyen beszélgetésnek a másik oldalról, mi az utóélete, miket kaptál?
8: Na például van egy baráti társaságom, akikkel nagyon sok programot csinálunk, onnan jött néhány. Gratulálok, Csabi! Én már visszahallgattam, óriási voltál ezzel a zenei tudással, ami neked van. Egy rakás röhögő smiley.
1: Figyelj, ugye háromszor adtuk le neked a dalát.
2: Igen, is hallottad, hogy nem vagy erős ezekben a zenékben.
1: Igen, ezt mondtad.
8: Én mondtam is.
2: Így van.
8: Ezt én mondtam is.
1: Másodikra se ismerted aztán, meg azt a dalt. Igen?
8: Aztán, bam meg Csaba. Ez nagyon kemény, most tudtam visszahallgatni, az egészet állat vagy.
1: Ő egy barát, ismerős?
8: Igen, közeli barát.
1: Közeli barát.
8: Aztán, aki... Csabi, nagyon nagy, úgy röhögtem, hogy bepisáltam.
1: Ilyeneket kaptál, de durva. Akkor minden ismerős meg barát tulajdonképpen hallgatta.
8: Aztán az a barátom, akivel együtt dolgozom a fogtechnikánál, ezt írta. És én mindeközben szájban dolgozom, várom, hogy beérjen a rendelőbe, csodálom, hogy nem fulladt meg a beteg, ezzel a csávóval dolgozom együtt, mit szóltok? Egyébként nem mellékesen, tök jól megoldotta, így volt a legviccesebb, érett humor érzékre val.
1: Wow, Csaba, hát nagyot mész akkor, hát itt téged dicsérnek, meg szeretnek.
7: Bizony.
8: Hát szeretnek a barátaim, persze.
1: Igen.
8: Úgyhogy.
2: De most Csaba, semmi negatív, semmi beszólás.
8: Azt nem kaptam, én éreztem magamat negatívan, abból a szempontból, hogy úgy néztem ki, mint egy technikai analfabéta, zeneileg nem vagyok a toppon, ezt találom, de én kellemetlenül éreztem időnként magam, de hát úgy voltam vele, hogy annyi minden történt velem már az életben, ez belefér.
1: Nagyon szeretető volt, tényleg, és amikor másodszorra leadtuk a zenét, és azt se ismerted meg úgy, hogy 5 perce már lement egyszer, nagyon szerettük, nagyon nagy a szívünkbe zártuk. Csúszásba volt, meg a Bluetooth-szal küzdöttél, persze.
8: És a nem tudtam lecsatlakozni az autóról, akármit is csináltam, történet.
1: Igen, de nagyon küzdöttél egy 25 percen keresztül, hogy valami legyen, valami történjen.
8: Így van. Hallgattam az előbb azt az adásrészt, amikor a mit csinálnátok, hogyan váltanátok. Hát az is megérne egy misét, amiről én tudnék ezzel kapcsolatban mesélni, de biztos nem erről szól most a műsor.
1: De miről tudnám mesélni, Csaba?
8: Hát, hogy miket csináltam, és hogy csöppentem bele különböző munkaköri szituációkba.
1: Hogy csöppentél különböző munkaköri
7: szituációkba? Na, tudunk időszakítani erre, Csaba, ahogy van.
1: Egy kicsi időnk van, Csaba. Miben csöppentél?
8: Jó, oké. Na, például, hogy lett belőlem majdnem szakács? Hát
1: igen?
8: Úgy, hogy a gyerekem, akit fölvettek a sotéra, úgy döntött, hogy mégsem egy cukrász szeretne lenni. Jó, mennyi cukrász? Igen, ám, de a képzésen nem volt elég jelentkező. Bementem az iskolaigazgató helyetteshez, hogy ha jelentkezem felnőttként, akkor segítek létszámügybe. Persze, jöjjön. Bementem, beálltam a szakácsok közé, és elvégeztem az iskolát, hogy meglegyen a létszám.
7: De cuki van.
1: Csak azért, hogy,
7: Csaba, éves, igen,
2: Csaba, csak azért hogy a gyerek is tudja.
1: Hogy a gyerek ott legyen.
7: Hány éves, hogy mekkora gyereked igen van?
8: Mekkora? Van egy 21, meg egy 23 éves lány.
7: De te hány éves vagy most?
8: Én most leszek nem sokára, néhány hét múlva 55.
1: Ne csináld,
9: figyelj, olyan a hang, egy 20-as éveiben járó férfi hangot.
1: 20-as végén 30-as karakter vagy nekünk eddig, igen.
8: De ez nagyon köszönöm. Biztos az is hozzátesz, hogy annyit sportolok, mint mindenki szerintem normálisan sokat. Például most készülök az Ultra Balaton futóversenyre, egy futóművek nevű csapattal, ahova szintén véletlenül csöppentem be, mert tavaly nem volt ki a létszámuk, és megkérdezte az edző.
1: Ez a létszámpara azért, ez követ téged, ez a létszámpara, ez ott van az életedben mindenhol.
9: Mondja, ide a parlamentbe, hányan hiányoznak? Kemegek képviselő?
1: Rendben van. Csaba, Csaba ott van.
8: És hogy mondjak még egy meglepőt, az eredeti szakmám, amiben dolgoztam is, ami a szívem vágya volt kamaszként, a hivatásos vadász.
1: Na ezzel most megint megleptél.
2: Hol törtél el, miért hagytad el?
1: Hol nem volt meg a csapat, és adtak egy puskát a kezedbe, és mentél el vadászni?
8: Hát én Szombathelyen végeztem a vadászati iskolában, és utána Tápió mente környékén voltam hivatásos vadász pár évig. Aztán váltottam megint. Jött egy másik élethelyzet, és mentem tovább.
1: És vadászni vadászol még? Tehát, hogy jársz
8: még? Nem, én nem azért voltam vadász, hogy lövöldözzek. A hivatásos vadász nem feltétlenül lövöldöz, hanem mindent is elvégez a vadászterületen, és levezényeli a vadásztatásokat, kezeli a lőtt vadat, a vadakat gondozza, figyeli, hogyha valami történik a területen, akkor intézkedik. Ez egy ilyen kicsit 0-24-es melódia.
1: Kicsit ilyen ügyeletben ott vagy. Na jó van, Csaba.
8: Ott is értem a vadászházban.
1: Ott éltél?
2: Miért nem lepődöm meg?
8: Ott éltem, az erdőben, a vadászházban éltem.
1: Na ezt úgy álltam ki. Az menő, benne egy erdő közepén a vadászházban, az nagyon menő. Jól van, figyelj, itt közben csajok is lecsaptak rád ezzel, most mit csináljunk?
8: Figyelj, én nyitott vagyok, nem azért vagyok egyedül, mert ez a szívem vágya, hanem mert így alakult.
1: Jó, csak mondom, hogy azért itt vannak jelentkezők, hát most nem ígérem, hogy mindéget átküldjük, csak hogy azért úgy elkezdek érdeklődni.
8: Még egy apróság, a Ferinek és neked, én is motoros vagyok. Most már ugyan 150 ezer kilométernél járok körülbelül. Jelenleg egy Triumph Tiger 900 GT Pro-val nyomom.
1: Azt a mindenit. Szívesen gurulnék egyszer. Megvan a csapatunk, köszönjük, nincs egy hiány.
2: De tudod, ő a plusz egy fő. Mindig ő a plusz egy fő.
1: A csapatunk tele van, sajnos egyelőre nem férő senki. Igen. Jó, ha egyszer hiányzik valaki, elviszünk, Csaba. Egy rövid fordulóra eljössz velünk, jó?
8: Jó, én hosszú tív bevállok, én járok ilyen egy hetes külföldi túrákra.
1: Igen, nem, csak nem biztos, hogy
2: mi nem tudunk menni a hosszú időre, Csaba.
1: Igen, rádiózunk, annyi idő
9: nincs. Én már töltöttem sok időt ezekkel a srácokkal, és szeretnék megóvni téged, nem akarod ezt?
2: Nem olyan.
9: Nem akarod ezt? Nem. Vannak itt hiányosságok emberileg.
1: Illetve az újoncokat mindig beavatjuk. Van egy nagyon brutális avatási szertartásunk. Ezt tavaly én is megkaptam.
8: Látjátok, hogy én rugalmas és nem sértődékeny alkat vagyok.
9: Ez a probléma.
1: Csaba nagyon jó. Csaba óriási. Csáó, szia Csaba, vigyázz magadra. Hát én kedvelem őt.
9: Nagyon kedvelem őt, hisz már örülök, hogy amúgy így ebbe a korba léptem, mert lesznek igazi barátaid.
1: Végre, így találok barátokat. Egy csávó, aki 20 percen keresztül játszik, és pénteken kiflit hoz nekem.
2: Egy baj van, hogy bevesszük a Csabát a motoros csapatba, igen? És ugye nálunk az az első indulás, hogy összecsatlakoztatjuk a sisakokat.
1: Igen, meg Csabának Csaba? Nem fog tudni kapcsolódni a rendszerre, ne aggódját, ma elintézem, hogy a MES kommunikációs rendszer Csabánál nem
2: működik. Hát
1: vagy akkor én átmegyek a hatos csatornára egyedül.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik! Good morning! I have a dream. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
2: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
3: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
4: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
3: Akkor irány az Érdi Autócentrum, Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 000 forintos wellness utalványt.
4: Veri az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
5: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jüsknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti bútorra és termékre, 50-70% kedvezményt számos matracra, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre. Vásárolj most a legközelebbi Jüsk áruházban vagy online a jüsk.hu-n.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most az Algidas mellyékrém 1499 forint. 3 termék vásárlásakor az Oké Rudi 119 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
8: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
10: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
9: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
11: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 000 kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
0: Reklámot hallottak.
12: Rádió 1.
0: Rádió 1.
12: Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Hölgyeim és uraim! Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik. De a rádió egy hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
2: Pénzügyi hűtlenség. Tudtátok, hogy van ilyen? Pénzügyi hűtlenség, gyerekek?
3: Melyik oldalról nézzük?
2: Pénzügyi hűtlenség. Na, ki tudja, hogy mit jelentett ez? Úgyhogy még nem olvassátok el.
4: Elmondom, mit jelent a pénzügyi hűtlenség. Mit, kinek, az mit azt jelenti, hogyha Ferinek utaltál, nekem meg nem.
3: Akkor hozzám hű, vagy hozzá hűtlen.
4: Így van.
2: Pénzügyi hűtlenség.
3: Ez biztos, hogy családon belüli a sztori, és megcsalod a párod akkor, hogyha valamit eltitkolsz előle?
4: Összefekszel egy misivel?
3: Vagy például...
2: Összefekszel egy misivel?
4: A legjobb szóvic idén.
5: Írjuk fel!
3: Ever.
2: Egyébként nem rossz.
3: Ever.
4: Írjuk fel. Pénzügyi hűtlenség, összefekszel misivel.
2: Igen, egyébként.
3: Szép volt ez.
5: Nem szégyellem magam.
4: No regrets. Nem szégyellem magam, köszönöm.
3: Teszek el úgy pénzt valami plusz számlára, vagy a párnacihába, hogy a csaj nem tudja. Ez?
2: Jó nyomon vagy, a pénzeddel csinálsz valamit, amit ugye, tehát ha a hűtlenség szóba kerül egy párkapcsolatban, akkor sokan arra gondolnak, hogy valaki félrelép. De hogy most már van ez a fogalom, hogy pénzügyi hűtlenség.
4: Ha fizetsz a szexért, csak nem az asszonynak?
2: Sokkal alattomosabb, és jobban megrendíti a bizalmat, mint akár egy másik kapcsolat. Nem azért, nem fizet. Miben lehetsz hűtlen pénzügyileg? Tehát pénzügyi hűtlenség. Nem bonyolult egyébként, tehát ne valami nagyon nagy dologra számítsatok.
3: Nem vallom be, ha plusz pénz érkezett a családba.
2: Nem. Na, de jó nyomon vagy.
4: Tehát, hogy olyasmit veszel, amit nem mondasz meg otthon?
2: Nagyon jó. Úgy költöd el a közös pénzt, vagy úgy költöd el a saját pénzedet, vagy szerintem inkább a közöst, ugye, titkolózol a te pénzügyeidről, és pénzügyileg vagy hűtlen, költesz, titokban vásárolsz, nem mondod meg, hogy mennyibe került, nem fedett fel, hogy mire költöttél. A valós anyagi helyzetedet is eltitkolod akár, vagy azt, hogy mire költötted a fizetésedet.
3: Hát, ha példát akarok mondani most, hogy az új motoros navigációm, ami kétszer akkora és más színű, mint a régi, fölkerül a motoromra, az új motoros navigációm, és azt mondom a békának, hogy ez ugyanaz, csak rosszul emlékszik rá, akkor az pénzügyi hűtlenség?
4: Igen.
3: Köszönöm.
4: Minden annak számít, amit nem futtatsz át az asszonyon. Aha, szerint.
3: Tehát ha nincs rá engedélyed, az pénzügyi hűtlenség. Vagy igen, legalábbis bejelentési kötelezettségem van. Jól értem?
4: Ezek szerint igen. Én nem tudom ezt megmondani, mert nem vagyok közös kasszán az urammal.
3: Boldog ember.
4: Hát a boldog ember. Hát én úgy voltam vele, hogy az én felelőtlenségemet nem szeretném, hogyha bármire hogy is mondják, visszaélés vagy retorzió követni, ezért én titokban élek. Titokban élek, titokban éjszaka.
2: Aki titkolózik, aki úgy érzi, hogy ezzel megőrzi az irányítást, aki rejtegeti a valós anyagi helyzetét, az bizony mind-mind pénzügyi hűtlenséget követel, sőt az is, aki nem mondja meg, hogy naponta mire költ, és titokban költi úgy, hogy a párja nem tudja. Gyerekek, tulajdonképpen mindenki pénzügyi hűtlenségben él, mondhatni.
4: Nem ez azokra vonatkozik, akik ugye közös hajót húznak, és akkor az van, hogy mindenki berakja a közös számlára a fizetését, és akkor valaki azt mondja, hogy kiveszek egy 10-est, mert be kell fizetnem a villanyszámlát, közben pedig a kaszinóba.
5: Mindet a 21-esre, mindet az egészet, egybe 21!
4: És ez a pénzügyi hűtlenség.
2: Tehát hűtlen vagy, ha te magadra költesz úgy, hogy a másik nem tudja. El kell mondani mindig minden költést? Meg
3: hát
2: kell beszélni?
3: Hát ha közös kasszátok van, akkor persze. Ha csak nem akkora a kassa, hogy egyébként nem okay. Számít, de ez
2: de mondjuk nincs közös kassa, de mégsem mondod el otthon, hogy vettél valamit. Ne, valami oka van, vagy le vagy szúrva, vagy nem akarsz feszkót, vagy megtartod magadnak, akkor is tudsz hűtlen lenni úgy, hogy nem árulsz el bizonyos költéseket, mert érzed, hogy valamilyen feszültséget hoz be a kapcsolatba.
3: Ha nincs közös kasszánk, megbeszéltük, hogy a rezsit, meg a mitén, a gyereknek a dolgait közösen fizetjük, onnantól kezdve a másiknak nincs köze hozzá, hogy te mire szórod a pénzt. Hát az egy alapvetően szar kapcsolat, ha van egy ilyen megegyezés.
2: Na de mégis sokan vannak, hogy nem merik elmondani, hogy vettek egy új pecsapotot. Nem merik
3: az
2: elmondani.
3: Az
2: a közös pénzből. Igen, nem merik elmondani, hogy vettek egy új bukós isakot, ha érted, mire
3: értem,
2: gondolok.
3: Értem.
2: Nem merik elmondani, hogy vettek egy új motoros csizmát. Nem merik elmondani, hogy vettek egy új motort.
3: És hogy mennek túlázni.
4: Mit nem mernek még elmondani, Balázs?
2: De szerintem a nők is sokszor vannak pénzügyi hűtlenségben.
3: A nők sokkal jobban pénzügyi hűtlenek, csak apróbbakban. Aha. Mert ott 3000 az új smink, arról nem szólok.
4: 3000 forintért nem engednek be a Douglasba.
3: Hát de nem, mert rendeled Kínából. Én akkor olcsó. 2500-ért megvetted a cuki felsőt a izé aluljáróba a nem tudom milyen bolt alatt. Érted? Mert ráadásul ott az dolgozik az agyadban, hogy ez olyan kis összeg, hogy ezt el se kell mondjam.
4: Ne ragudj, de az én sminkem és az én ruhám az a közös érdekünk.
3: Hogy te leszel szép nekem.
4: Hát most már...
3: Nagy is neki.
4: Hogy majd itt rusnya legyek? Itt, nem melyik, hogy te rusnya vagy? Akkor még én is legyek rusnya? Mert még spúr is
3: de,
4: vagy?
3: De nem mondjátok. Tehát ezeket, mert ezek a kis összegű költések, ez sokkal könnyebb elkamúzni, mint mi, amikor veszünk egy drága
4: ezek
3: motorkerékpárt.
4: Ezek
2: valójában pénzügyek hűtlen vagy.
4: Nem, nem igaz, mert amit te mondasz, az alapvető emberi szükségletek kielégítése. Az a hűtlenség, amikor olyasmit csinálsz, ami a másiknak is jó lehetne, vagy a másik ellenzi.
2: Tehát akkor csak azt tud hűtlen lenni, aki közös kasszán él, és akkor az igen, elvesz a közösből. Ha a saját pénzedet költöd, de nem mondod el, és ő megkért, hogy ne költsél erre többet, vagy őt zavarja, hogy azt hazaviszed.
3: De az
2: vagy...
3: az én pénzem. Hát
4: érted? Attól függ, hogy a te pénzednek van-e stratégiai szerepe a szituációban.
2: Oké, de mondjuk a te pénzed, de van egy deal, hogy te beleadsz a nyaralásba, és te mondjuk nem adsz bele, mert veszel egy horgászbotot 100.000 forintért, és a te pénzedet költöd el, de mégsem tudtok valahova elmenni, mert elköltötted, hűtlen voltál a te pénzügye, az ő pénzügyeihez. A sajátodból költöttél, de volt mondjuk egy deal, amit megszegtél, hogy kicsim ebből vagy abból, ne vegyél már többet. Érted? Tehát, akkor, hogy...
4: akkor rossz, amikor mondjuk van egy nehéz élethelyzet, és akkor az van, hogy mondjuk gyűjtötök valamire, vagy össze akarjátok hozni az egész, tudod a dolgokat, és akkor kellene mindeket tudoknak a pénz, és akkor oda jut a helyzet.
3: Hogy te azt mondod, hogy én most nem adok, mert horgászbotot vettem. Igen. Akkor igen.
4: Igen.
3: Na, akkor de hát ez ugyanaz akkor... a szituáció, ebben az esetben igen, de ugye mi föltételeztük azt, hogy mindenki van fizetve, a külön kasszából, aminek egy helyre kell menni, a többiről te rendelkezel. Onnantól kezdve jogos a fölháborodása a másiknak, hogyha te azért fúrod meg a közös családi nyaralásunkat, mert elsminkelted a pénzünket.
4: De figyelj, azt így elsminkelem a pénzünket, abban sokkal több pénzünk semmi. Lehet. Egyrészt semmi között, ez olyan, mintha a WC-papírt kérnéd számol, hogy te hogy használsz. Tehát, hogy a nők több WC-papírt használ, mint férfiak, más a testük kialakítása. Tehát a smink, a dezodor, a tisztasági dolgok, azokat szerintem ne vegyük még olyan extra dolgoknak. Az az extra, amikor azt mondod, hogy sokáig dolgozom, nem tudok hazamenni ma, és aztán közben pedig egy cukrászdában ülsz, és végezted a menüsort, és utána hazamész, és azt mondod, hogy nagyon fáradt vagyok, és kell, hogy nem tudtunk időt együtt tölteni. Igen, és azt szerintem az már inkább. Tehát, ilyen extra-extra.
2: Aha. És ugye az is hűtlenségnek számít, azt mondják, hogy nem mondják el a valós anyagi helyzetüket.
3: Hogy igen.
2: Tehát, hogy nem tudja, hogy mennyit nem mondja el. Hogy megkérdezi, hogy figyelj, mennyit keresel, és nem válaszol rá. Vagy nem mondja el.
4: Mi?
2: Tehát, hogy titokban... Kérdeztem
4: valamit, hogy mi? Nem kell. Hogy lehet ezt megoldani?
2: Kiszolgáltatottá válik, hogy a másik mindent tud, ezért inkább falakat emel, és nem tudja a másik, hogy mennyit keres. Ezért nem közösen hozzák meg a családi pénzügyi döntéseket, hanem kicsit mindenki egy ilyen fél titokban éldegél, és tesz valamennyit a közösbe, vagy fizet bevállal dolgokat. Az én érdekes ez a fogalom, hogy pénzügyi hűtlenség. Nem?
4: Azt írja valaki, ez egy tök érdekes kérdés, hogy egy ilyen kapcsolatban, hogyha valaki önhibáján kívül elveszíti az állását, akkor mit jelent az, hogyha kamatra kell kölcsönkérni a másiktól?
3: A párodtól?
4: Ez elég heavy, nem?
3: Ő nagy hogy, pályás.
4: Hogy igen, hogy
2: nagyon nagy baj.
4: 20-as kamatra?
2: Az nagyon nagy baj.
4: Az nagyon nagy
2: az
4: baj.
2: Nagyon sok mindent jelent. Tehát, hogyha elvesztette egy mondjuk egy férfi az állását, vagy egy nőt, tök mindegy, és a párja azt mondta, hogy adok neked kölcsön, csak kamatra.
4: Igen.
2: Hát ez mindent elmond. Ez mindent elmond.
4: Hogy mondjam?
2: Én azt értem nagyon, amikor a párok elkérik egymástól a felefelét. Nekem ez is teljesen felfoghatatlan, hogy ez ennyibe került, fizess ki a felét. Elmentünk nyaralni, add oda a felét. Oké, hogy külön kasszán vagyunk, de hogy még csak nem is az van, hogy egyszer egy nyaralást fizet az egyik, aztán azt mondja, hogy fia, akkor ebbe az értékben fizetek, hanem hogy osztozkodás megy, felezés megy, egymásnak a kifizetése megy. Ez nekem annyira fura. Nem, hogy...
3: 30 év együttélés után elmentek vacsizni, és igen, elkéred a felét.
2: Elkéred a felét, hogy elmentek nyaralni, és azt mondod, hogy akkor neked ez ennyibe került, 1 millióért nyaraltunk, akkor léci utalját nekem 500 000-et. És úgy értem, hogy persze nem mindenki teheti meg, de hogyha egy családban vagytok, gyerekek vannak, összekötöttétek az életeteket, mennyire fura már elkérni valaminek a felét, akkor legyen az, hogy figyelj, most az én nyaralásom, ősszel megyünk, vagy jövőre megyünk, az a tiéd lesz. Vagy, tehát le lehet ezt úgy azt mondani, hogy ne kelljen odaadni fizikailag a felét annak
3: hát
2: a nyaralásnak,
3: igen, csak
2: nem?
3: Idén ugye elmegyünk nyaralni, nem tudom, az olasz tengerpartra, mert én fizetek, de jövőre, amikor a párod fizet, aki ha kevesebbet keres, akkor ő azt mondja, hogy aliga. Érted?
2: Ja, hogy akkor ő viszont egy rosszabb minőségű helyre visz.
3: És akkor már rögtön.
2: Na de az megint milyen kapcsolatban rúgódik, hogy én mennék egy jobb helyre, ő menne egy rosszabbra, ő fizeti, nem akarom megbántani, menjünk a rosszabbra.
4: Nekem egy meghatározó párkapcsolati élményem volt Péterrel, amikor összejöttünk, és akkor ugye mind a ketten egyetemisták voltunk, meg diákhitel, meg kevés fizetés, meg kevés munka, meg sok tanulás, meg sok albérlet, meg minden. És akkor az volt, hogy elmentünk egy ilyen cipőből, és nagyon tetszett egy cipő, amit nem engedhettem meg magamnak, de ugye már akkor is 43-as lábam volt, ezért ritkán lehetett rám kapni olyan cipőt, ami 40 ezer forintba került, az kb. Akkor volt a havi fejpénzünk, tehát annyiból éltünk meg havonta fejenként, és éreztem, hogy ez király, de most ezt nem engedhetem meg, úgyhogy hazamentünk, és Péterre visszament, és megvette nekem. És az volt a durva, hogy ez egy olyan gesztus volt ugye részéről, ami ugye én azt éreztem akkor, hogy na, ennyire vagyok neki fontos. Másrészt meg kicsit egy párkapcsolat, szerintem olyan, mint egy ilyen trambulinon a gumit tudod, hogy mindig, ugye, hogy az egyik lenyomja, a másik fel, tehát hogy van egy tágulása, aha, hogy nem vagytok soha ugyanabban az élethelyzetben. Nem vagytok soha ugyanabban az anyagi helyzetben, és hogyha a másikra úgy gondolsz, mint egy vendégre, vagy mint egy ilyen fenntartásokkal kezelt idegenre, akinek nem jár minden, vagy nem ugyanazokat a nem élvezi ugyanazokat a pozitív dolgokat, amiket te éppen igen, akkor az nem feltétlenül egy párkapcsolat.
3: A párkapcsolat az, hogy együtt ugráltok.
4: Igen. Hát nem csak az, hogy inkább azt mondom, maga a kapcsolat, hogy van egy tágulása is. Tehát az van, hogy
3: most neked, te mentél nekem, lejjebb, én igen, meg pont fönt vagyok, attól mi még egy pár vagyunk. Igen, erre meg mondtam az együtt ugráltokon.
4: Hát, hogy az, hogy van időszak, amikor én tartalak meg téged, van, amikor meg te tartasz meg engem. És az ugye sosincs ingyen, amikor az egyik megtartja a másikat, mert akkor is elveszed valamiből, de a lényeg az, hogy bízom magunkban, bízom benned, fontos vagy nekem, és tudom, hogy ezt most magunkért teszem, és ez nem magamtól veszem el, hanem ez mi vagyunk.
3: Amiről beszélgetünk, itt írják a felek, hogy meddig tartottalak én téged. Érted?
4: Ja, hát ez egy hülyeség. Hát az van, amúgy szerintem, ahol ez van, hogy írják, hogy ki mennyit tett be a közösbe, ott valószínűleg van valami hiány. Tehát akkor ott valószínűleg az érzelmi része sem oké, meg ott akkor nem okoztak egymásnak elég örömöt, akkor ott nincs konszenzus több dologban sem, és ez az, amiben tud manifesztálódni, mert ez számok. Számokkal ugye már azzal lehet pörlekedni egymással, de azzal nem, hogy úgy érzem, hogy nem úgy szeretsz, hogy én szeretném, hogy szeressél engem.
2: A nagymamám egész életében pénzügyi hűtlenségben élt, a mama a papa nyugdíját felszedte, papának zseppénze volt, mama meg rendezte a sorokat, én meg mindig úgy kaptam valamit, hogy a papának ne mondd el. Azért ez is kemény, nem? Azért ez is kemény. Párom motoros is, aki a motoros túrázás táskája beadta, hogy akciós volt, azt mondja, igen, félmillió volt, levont az akcióból. Közös kasszánk volt, viszont csak én dolgozom, a feleségem hetente rendel Temuról, nem szólok érte semmi, de én veszetleg esetleg egy ebédet kapok érte, hogy miért költök ilyenekre. Így muszáj sajnos titkolóznom.
3: De itt is mekkora igazságtalanság van, aha, hogy te egy ebédet vettél magadnak, a feleséged meg költ a Temun számolatlanul, és akkor te vagy lecseszve. Hát ez egy alapvetően rossz kapcsolat, ezt mondjuk ki.
2: Így van, persze.
3: Ez nem jó.
4: Az van, hogy ha nem is tudunk ott lenni mindig a másiknak, de azért ezt el tudjuk róla képzelni, nem, hogy nem azért hoz döntéseket, hogy kibabráljon velünk, tehát hogy nem azért akarsz megevédeni valahol, mert azt tudod, hogy na ez otthon, ez nagyon fog fájni ennek a nőnek, akinek otthon ebéde.
3: 2002 volt.
4: Igen, tehát hogy ez megint a legrosszabb feltételezése.
2: Igen, egy nő és egy férfi soha nem lesz ugyanazon a szinten anyagilag, amíg a férfiak többet keresnek, mint a nők. Nem feltétlenül van mindenhol azért ez így.
3: Tehát nagy általánosságban azért van.
2: De nagy általánosságban így van.
3: Igen, szerintem egy 70-80%-ban biztos, hogy a férfiak visznek, ez igazságtalanság, mert ugyanazért a munkáért is kevesebbet fizetnek egy nőnek.
4: Hát meg több a feladat a nőnek. Tehát hogy a nők ugye alapvetően egy sokkal másabb életutat járnak be, mint a férfiak. Mert a férfiaknak például ugye nem kell adni a pályájukat, ha gyereket szeretnének. Ugye nem úgy elhozzák egy munkáltató, hogy hú, hát ez egy időzített bomba, most hány éves, vagy 35 év, akkor te szülni fogsz, akkor téged nem raklak olyan pozícióba, hogy, és ezeket mondhatjuk, hogy nincsenek, de azért sokszor vannak. És azért ez még jó néhány 10 éve fog telni, még ez kikopik ebből az országból.
2: Igen, mi ezt tök jól megoldottuk, 10 éve vagyunk együtt, de az elejétől így kezeljük az anyagiakat, beadjuk a közösbe a fizunkat, de mindketten megtartunk privátra 100-100 ezer forintot, azon azt veszel, amit szeretnél, persze sokszor a másikat lepjük meg valamivel, és ha felhalmozódik, akkor betetszük a közösbe. A nagyobb költés mindig a közösre megbeszéljük. Ez így egyébként korrekt. Egy korrekt. Ugye itt az a kérdés, hogy mi van, az egyik többet keres, akkor hogy rakod be mi az összeset a közösbe? Szóval itt azért ennek vannak nem is árnyoldalai, de mélységei, cizelláltságai, hogy azért az egyik az keresünk 1 800 000, a másik 5-öt, vagy másfelet és 8-at, akkor azért nem rakod be a közösbe, mert te másfelet raksz be, ő 8-at rak be, vagy 5-öt, vagy 3-at, most tök mindegy az összeg.
3: Na de akkor tehát, itt hogy... jön az a probléma, amiről beszéltünk, hogy ha azt mondanánk, hogy az egyik egyet keres, a másik ötöt, de mind a ketten csak négyet rakjanak be.
2: Ha, ugye, és akkor a többi az megmarad.
3: Az megmarad, igen, ám, de mi van, amikor nyaralni megyünk, és neked ott van, mivel te kerested a többet.
2: Hogy
3: a
2: te
3: a
2: más
3: családba,
2: helyre mennél.
3: Hogy te mennél, de hát egy a közös kassza csak ennyit enged. Akkor, ugye? Szóval, hogy ebben azért nagyon sok érdekes kérdés van.
2: Na de ha másik nem tudja kifizetni azt a nyaralást, akkor azt mondta, hogy oké, kifizetem
3: és megyünk oda. Én is tehát, így hogy gondolom, persze.
2: Tehát, hogy akkor viszont nem várom el, hogy beleadjál, én intézem, ki van fizetve, viszed a családot, és kifizeted, nem?
4: Vagy hát, igen, a másik meg az, hogyha úgy tervezel a másik pénzével, mint a sajátod lenne, viszont a maga a tervekből őt nem vonod be, akkor az meg már nagyon, az egy nagyon agresszív dolog. Tehát, hogy ha azt mondod, hogy én már pedig idén nem akarok a horvát tengerpartra menni a snasz, én már a Copacabánán látom magunkat, én valóban, mit tudom én, többet keresek, mint te, de annyit azért nem, hogy mind a kettőnek kifizessem.
3: Tehát én megyek tehát, egyedül.
4: Hogy én mindenképpen megyek, és azt mondom, hogy te is elgyere, csak akkor te sokkal többet adj bele a sajátodból, mert úgy többet, hogy neked az többen fog kerülni arányaiban, mint a másiknak, és akkor különben akkor ez mit szám, milyen ez a kapcsolat, milyen ez az élet. Na az gáz, szóval az gáz, mert az van, hogy ha nem tudsz empatikus lenni a másik élethelyzetével kapcsolatban, és nyomod a saját igényeidet, akkor az már megint egy aránytalan helyzet.
2: Igen, abszolút. Mi külön kasszán vagyunk a férjemmel, 12 éve, klasszul működik, abba vezetjük a költéseket, figyeld. Hónap végén számolunk és osztozunk, gyerekek, ház, napi élet, utazás közös, de az extra, amit magunkra költünk, a saját költség, remekül működik, soha nincs vita a költségeken. A drága e-bike-on, a milliós Big Green Eggen, botoxon és a szépészeti beavatkozásokon.
3: Ja. Aha. Na, de akkor, mert ti meg tudtátok beszélni.
2: Igen.
3: Tehát ez az alapja. És az mi, hogy fizetsz otthon a szexért?
2: Na, az hogy kell elképzelni?
4: Azt tudjátok,
2: na, az egy táska? Mi? Vagy egy új csizma? Vagy az mi, hogy fizetsz a szexért?
4: Az egy szabály.
3: Ír már, hogy hogy működik.
2: Na, mondd meg, hogy működik. Tehát, hogy fizetsz a szexért és raksz egy kasszába, borítékot adsz, venned kell egy ajándékot, ő vesz magának valamit, és ha megveheti, akkor este van szex, tehát ez konkrét kesselés.
4: Ez nem feleség, az egy előfizetés.
2: Igen, ez inkább egy eszkortszolgáltatás. Ez konkrét kesselés jelent, ajándékban fizetsz a szexért, vesz magának valamit, de tőled vonja kártyáról. Hogy néz ki egy ilyen fizetek a szexért című történet? Meséld már el nekünk. SMS-be írta? SMS-t írt? Tényleg? Ennyit írt, csak ez milyen, hogy én fizetek a szexért?
4: Ezt nehogy békánál csörögjön ki.
3: Várjál, ellenőrzöm a számot.
2: Mind a ketten dolgozunk, a feleségem pénzét félretesszük, én a fizetés, az én fizetésem belülünk, 13 év vagyunk együtt. Aha, tehát az egyik félre megy, a másikból megéltek. Egyébként ez így rendben van, tehát ezzel nincs baj.
1: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatjuk!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
2: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
3: Elindult a Pepita Boom. Szurkoljunk együtt! Vásárolj június 18-ig és nyerj értékes ajándékokat! Lego focis újdonságok és világbajnok Lego árak várnak. Rengeteg ajánlat az egész családnak. Irány a pepita.hu.
1: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Akció, ami csak rád vár a Hádában. Újra jönnek a Hádanapok. Június 12-e és 14-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Csapj le a legstílusosabb nyári darabokra, melyeket ráadásul most akciós áron szerezhetsz be a Hádában. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
5: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Csónakázó tónál. Városliget, elektromos élmények, inspiráló pillanatok. DJ estek, akusztikus koncertek, piknik hangulat és exkluzív tesztvezetések várják szerdától vasárnapig 13 és 18 óra között. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
6: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
7: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
8: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
9: Rádió 1.
0: Rádió 1.
9: Csak igazi mai sláger megy.

0: Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
1: Na, valami kis kedves az időjárásról.
2: Kedves?
1: Köszönjük szépen!
3: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarírtó termékek támogatták.
4: Balázsék, most felvételről szólnak. Hű, de deja-vűm van, amíg újra magukhoz térnek. Jöjjön a Best of Balázsék!
1: A blokkád ellenére áthajózott a Hormuzi szorosról egy orosz jacht. Néztétek erről a jachtról a fotókat és a videókat? Látjátok, hogy hol tartanak ezek az úszó erődök, és ilyen szintű...
5: Ugyanilyen lakást keresek a 9. kerületben.
1: Megvan az esélye, igen. Igen.
5: Az muszáj, hogy neki is se kell reggelente.
1: Ugye megnéztük ezt a hírt, egy kicsit jobban megvizsgáltuk, és utána jártunk, hogy mi az, hogy az egész szoros le van zárva, energiaválságban senki sehova, az amerikaiak lőnek, az irániak lőnek, de van egy orosz jacht, ami valahogy áthajózott, és kicsit utána mentünk, hogy kié, mié, mit kell róla tudni, mert azért ott csak a Hormuzi szoroson nem hajózol csak úgy át.
2: Ha csak nincs álcázó berendezésed.
1: Ha csak nincs álcázó berendezésed, vagy nem egy orosz oligarchának vagy a jaktja, aki nem tudjuk ott mit csinált, mert hogy ezekkel a jaktokkal inkább nyaralni szoktak, de ő átment a Hormuzi szoroson, és megnéztük ezt a Nord nevezetű luxus hajót.
5: Lehet, hogy uncsizott, nem?
1: Lehet.
2: Nem, egyébként szóval benyáért ment, hát ebbe az elég sok elfér.
1: Igen. Dítsd meg a Hormuzi szorosnak a térképét, szerintem ez a Dubáj-Omán Muscat térséget hajózta ő valószínűleg, és ott próbált átjutni. Na de hogy mit találtunk, gyerekek? Mit találtunk? Ő volt az egyetlen, akit az elmúlt hónapokban átengedtek. Ez egy Nord nevezetű kis jachtocska. Ezt kell róla tudni. És a kis, látod? Tehát ott van, hogy ő mehetett. Aha, igen, Dubáj, Omán, ott van. Muscat azt a részt akarta meghajózni, és hát ott közben át kell menni a Hormuzi szoroson.
2: Meg is hajóztam, mert már kifelé jött, nem? Vagy befelé ment?
1: Muscatba ment, tehát ő kifelé ment már a szorosból. De hogy átengedték.
2: Van okay. Az a lóvé, öcseim.
1: De hát... szerinted ez csak lóvéról szól, hogy fizess be?
5: Na, szerintem csak beszólt, van ilyen rádió, tudod, ilyen frekvenci, és akkor de, jöttem gyorsan Oroszországból.
1: Engedjél át minket.
5: Van probléma? Van probléma? És már ment is. Nem, és már probléma is. Nincsen.
2: És ráadásul itt kétfelé is jó fejnek kell lenned, ugye? Mert ott állnak az amerikai, hogy hívják, ok, hadihajók, az irániak ott vannak a parton, tehát hogy itt mindenfelé el kell játszanok.
5: Vladimir, jöjjön be, kérem. Semmi gond nincs, Vladimir, jöjjön, csak nyugodtan.
1: Na, megkérdezzük Szalma Botont, hajózási szakértőnket, hogy mit tud erről a hajóról. Hello, Botont, jó reggel, ciao.
6: Jó reggel.
1: Jó reggel.
2: Hello.
1: Te láttad ezt a hajót már élőben, vagy te is még csak videókat meg képet láttál róla?
6: Videót meg képet, de láttam meg egy pár ilyet, egyik szebb, mint a másik. Csak annyit szeretnék mondani érdekességképpen, hogy ez a 12. legnagyobb hajó, úgyhogy nem is, nincs az első 10-ben.
1: Nincs az első 10-ben, aha.
6: De ez egy gyönyörű darab. A másik, hogy elég szép ára van, ez egy 500 millió dollárt érő hajó.
1: Nem is tudom most ezt hirtelen átváltani forintba, hogy az körülbelül mi az értéke.
6: Hát attól függ, hogy veszünk vagy eladunk dollárra, de azért a 330-a szoroz meg.
1: 330-500, egészen elképesztő. Mit tud a tenger alatt járó egy ilyen hajóra? Az mit célt szolgál, hogy megy mellette és őrzi, vagy abban kibeszállnak a hajóba? A tenger alatt járóval?
6: Nem, abban kibeszállnak. Hát ezen búvár részleg is van ezen a hajón. Tehát hogy azért, hogy lift van benne, az is nem egy extra dolog, vagy hogy van zárt helikopter. Leszálló, amit utána ott a helikoptert be tudod zárni egy kis egy részbe, de van egy teljesen felszerelt edzőterme, meg mozia, meg úszómedencéje, tehát úszómedence van, de nem is egy szaunával felszerelt részleg előtt, tehát ez az abszolút luxus.
2: De várj, és a tenger alatt járó az azért van, hogy az úri közönség a kaviáros szendvics után azt mondja, hogy úgy lemerülnék.
1: Hogy merülnek egyet, meg kibeszállnak a hajóval, úgyhogy akár nem látja őket senki.
6: Akkor van egy rosszabb téren, volt egy másik orosz, akinek az anyósa azt mondta, először is azt mondták, hogy azért legyen a neve, mert ennek ugye Nord a neve, hogy a legelső legyen a regiszterben. A másik, hogy az anyós azt mondta, hogy nem jó a hajó, mert nincs benne üvegfelület alul, hogy láthassa a halakat, hogy nekem átszállna egy ilyen tenger alatt járóval.
1: Azt a mindenségét neki. Ez presztízs csak, hogy ekkorát építenek? Vagy ez nyilván egyfajta verseny?
6: Ez abszolút verseny, tehát az oroszoknál meg az araboknál ez egy olyan verseny, hogy ki a legnagyobb, leghosszabb, legszebb, legdrágább, legnagyobb luxust bemutató. Tehát ezek már elképesztő. Tehát ez ténylegesen, tehát ez a hajó, ha belegondolsz, tehát ez a hajó, ez acéltesttel van, de már a felépítménye alumínium, és például tigfából van minden fedélzet, és van rajta 6 fedélzet.
1: Azt a mindenségét neki. Elképesztő luxus. És önmagában 40 vagy 50 fős maga a személyzet, aki közlekedik a hajón.
6: 42 fő az átlag személyzete, de 50 főig mehet el a személyzet. A 50 fő személyzetnek van helye, tehát a személyzet, mert 36 vendégnek van helye, tehát egy kicsit több személyzet, ugye egy embere, mint ahány ember a 20 kabinban lakhat, mert 20 luxus kabin van rajta, és ebben 36 ember tud, hogy úgy mondjam, nyomorogni.
2: Várjál, az 50 fő személyzetből mennyi az, aki csak a hajó ér fel? Tehát, hogy tudod, hogy közlekedjen a hajó, meg mennyi?
6: Az nem sok, nem kell olyan sok, hát van rajta egy parancsnok, van rajta egy-két tiszt, van rajta egy gépész, meg vannak rajta a matrózok.
2: Tehát ez mondjuk 10 ember, tehát 40 ember azért van, hogy fényesre nyalja.
1: Főz, takarít, felmos, ágynemű cserél, megterít, leszedi a terítéket, megfőz neked, persze. Egészen durva. Hogy néz ki egy teli tank egy ilyen hajónál? Körül beállok, és azt mondja, mi a guba, mekkora a tankja, és mennyit fizetek egy teli tankért?
6: Például a víztartályban 100 ezer liter friss íz fér el, a sima olajtankében nem sok, egy pár száz tonna gázolaj is, meg tud állni, de volt egy nagyon érdekes, mert utána néztem, volt egy nagyon érdekes cikk, amikor el akarta dugni a tulajdonos, amikor ugye az oroszok ellen ugye mindenféle
1: szankciókat vetettek be, igen.
6: Vezettek be, akkor ezt megpróbálták ellopni, ezt a hajót, ugye, és kikapcsolták a helyi meghatározó berendezését, és 465 ezer dollárral égettük be, tankoltak egyet, hogy gyorsan elmenjenek az oroszokhoz vissza Oroszország felé.
1: 465 ezer egy teli, tehát fél millió dollár egy teli tank.
6: Igen. Aha. Igen, igen.
1: Tehát azt mondjuk, azt mondhatjuk, hogy az mondjuk egy ilyen 150-200 millió, attól függ, hogy mennyi a dollár. Igen. Tehát egy teli tank az 200 millió forint.
6: Ezek nem szokták nézni, hogy mennyit fogyasztak az
1: a... Hát nincs jelent, de ezen a színen nincs jelentőség, inkább csak nem tudom, így érdekességképpen.
5: És mennyi az utazó sebessége?
6: Az utazó sebessége 14-15 csomó, a végsebessége 20 csomó. Tehát víz is élni lehet rajta. A csomó az ugye, az mérföldben, a mérföld per óra, azért adják meg a csomót, az 1853 méter.
5: Ez egy cammogós azért ez, nem?
6: Ne, hát ezért a hajóban nem cammogós. Tehát ez nem versenyhajó, tehát ez nem kell jobban mennie. Az átlag jachtok 12-14-jel mennek azért.
1: Azt a minőség neki.
6: Tehát a Lady Milliárd is jól megy, de ez jobban megy. Ja, és még egy érdekes dolog, neki is van Lady M-je, csak azt letartóztatták. Tehát neki nem ez az egyetlen hajója, ez egy kicsit kisebb. Azt kell tudni az oroszokról, hogy például 53 jacht volt a nevükön, és 6 milliárd dollár volt az értékük, amiket leszerettek volna tartóztatni, de ebből nem mindegyiket sikerült.
2: Nos, ha már így beszélünk veled, és azt mondtad, hogy ez a 12. legnagyobb hajó, ez 500 millió, az első a listán, az mennyibe kerül?
1: Szóval az a Jeff Bezosnak talán a hajója, nem ő a legnagyobb?
6: Igen, de a legdrágább hajó, azt mondják, hogy mégiscsak az Abramovicsé volt.
1: De az Abramovicsnak a hajója, tényleg.
6: A leghosszabb hajó az egy arab sejki, de az Abramovicsé sikerült a legdrágább. De az az igazság, hogy mindig mondom, egy kicsit füllentenek, hogy az a klasszikus orosz cicem, amikor megkérdezik, hogy mennyire vett a napszemeget Moszkvába, ugye, hogy mondja, hogy 100 dollár, azt mondja, hogy hülye vagy, hát a másik sarkon 500-ért lehet kapni.
1: Ugye, és olyan 30-40 millió egy éjszaka, aki akarsz kötni ezzel a hajóval? Tehát nagyjából annyi, akik kötődik per nap.
6: Hogyha akartok egy ilyet venni, meg gondolom, jól kerestek a rádión, akkor azt tudom mondani, hogy úgy számoljatok, hogy 10% a beszerzés értékének az éves fenntartási költséget. Ezt a hajót 50 millió dollárt kell kicsengetni minden évben, hogyha el akarjátok tartani. De hát ebben minden benne van, tehát ebben benne van ugye, hogy fizetni kell a személyzetnek, üzemanyagot kell venni, karba kell tartani, ki kell kötni, biztosítani kell. Tehát, és ugye, tehát ez egy átlagköltség. Tehát 50 millió dollárt még minden évben tegyetek rá egy ilyen hajóra.
5: Kérdezhetek olyat, hogy Magyarországon mondjuk a Balatonon melyik a legdrágább hajó?
6: Nem tudom, mi hoztunk egy hajót, egy vitorlást, egy nagyon szép vitorlást, az egy gyönyörű darab volt, azt hiszem, az 2-3 millió dollár volt.
1: Azért kategóriák a kisebb, persze, meg hát nyilván vitorlásokról beszélünk, nem is nagyon, nem is nagyon más, persze.
6: Ez felszereléstől függ, meg ugye a Balaton az limitált. Mert ugye a merülés, meg a széle, mert nem is a szélesség, meg a hosszúsága van a Balatonon a baj, hanem nem tud menni, csak mondjuk egy ilyen nagyobb hajó, mint ez, csak a 3 négyzetkilométeren tudna menni a Balaton, és nem tudna soha benne. Hát ennek a merülése például 5,4 méter. Tehát ennél a hajótípusnál az, hogy hát 142 méter hosszú. Hát, ha csak azt nézzük meg, hogy ennek a nagyságrendjének grossz tonnában van megadva, a grossz tonna az ugye az nem súly, meg nem hordképesség, hanem köbláb. Ez egy rossz tonna 100 köbláb, tehát 2,83 köbméter. Ez azt jelenti, ez körülbelül 28 ezer köbméter beépített felület van ebben a hajóban, ahol lakhatnak, ahol gépház van, ahol konyha van, ahol luxusétterem van. Tehát ez egy elképesztően nagy hajó.
2: Ha én veszem Magyarországon, akkor ugye magyarországi papírei lesznek. Ebben az esetben ársapkás benyával lehet tankolni?
6: Igen. Akkor, persze. De az az érdekes, hogy az oroszok rutinosak voltak, mert ez eredetileg a Kajmán-szigetekhez épült. A Kajmán-szigetek lobogó volt rajta, de képzeljétek, most orosz lobogó van rajta, és jön megy a világba. Senki nem tudja, hogy csinálja, de hát úgy csinálja, hogy nekik lehet. Tehát hogy mindig vannak egyenlőbbek. Tehát ez szép nyugodtan. Egy időben elszaladt ugye mindenki elől, elment az orosz távol keletre, aztán azóta itt ott feltűnt, és legutoljára 3 hónapja tűnt föl különben az adatbőrben.
1: Elképesztő. Egészen elképesztő, hogy milyen kategóriája az éves fenntartása, az ára, a tankolása, tehát azt nézed, hogy mindenre együtt, akkor napi szinten közben visszabontottam, 100-150 ezer per dollár per nap. Amikor hát, csak áll a hajó, még semmi nem történik valójában, ez az éves lebontás, igen. Napra lebontva, annyit fizet.
6: Persze, ha valaki sokat megy vele, az drága, mert ugye üzemanyag kell be, és a kikötő illetéke neked elég magasan, ugye ezt mindig megfizetik. Tehát az mindenki úgy számol, hogy az kikötő illetéket, hogy szeretné. Tehát elég jó kikötő. Egyszer amikor még a Lady Milliárd után nézegettem, akkor most nincs előttem az összes szám, de a képesztő pénzöket kérnek például az európai kikötőkben is, ezekkel a luxus hajókért.
1: Igen, oké. Moto, nagyon köszi, nagyon izgi, csak egy kicsit kitekintettünk, megpróbáltuk megnézni, mi ez a hajó, ami átjutott a Hormuci szorosra. Ugye hát most mindenki erről beszél, hogy blokkát, felfedeztük a Nordot, és kicsit utána néztünk.
6: Meg gondolom, megfizették, tehát jó pénzért én is átengedlek a Hormuci szoroson, de ez azt jelenti, hogy ott megfizették a rablási illetéket, amit hívhatunk átvaládási illetéknek is.
1: Moto, nagyon köszi, ciao, örülünk, köszönjük szépen. Ciao, hello.
2: Van egy hallgatónk, aki 3 hónapig volt ezen a hajón, amiről beszélgettünk.
1: A Nordon?
2: Itt van.
1: Mit csináltad?
2: Nem, kamu, 3 hónapig voltam ezen a hajón.
5: Na hívjuk, csak felkérdezzük meg, hogy van-e rajta mikró.
2: Külföldi telefonszáma van, úgyhogy ez már akár lehet igaz is.
1: András, ciao.
5: Anna már intézett magát.
7: Jó reggelt.
1: Jó reggelt.
2: Hello, András.
1: Szia, András, mi a helyzet?
2: Túsz vagy még?
7: Semmi különös, dehogy is.
1: András.
7: Szarcburgban dolgozom.
1: Szarcburgban dolgozom. Mi beszéltünk a Nord nevezetű hajóról, és azt küldted nekünk, hogy a világ egyik legnagyobb luxusatja, elképesztő luxi, tényleg nagyon durva. Megnéztünk gépeket, hogy te dolgoztál, vagy ott voltál ezen a hajón?
7: Igen, ott dolgoztam, szóval ez, én mint csőlakatos dolgoztam a Spanyolországban, és a szerződtetőn fölhívott, és küldött e-mailt. Hát én elsőre azt hittem, hogy Starból fölrögtem, hogy hülyéskedik a hajó nevén, hogy Edda Fidesz, és meg is kérdeztem, hogy hülyésked, és azt mondta, hogy nem. Aztán rágugliztam, és akkor oké, hát helikopterrel mentünk, egy olajfújló torony dolgoztunk, egy olyan olajfúró tornyot, amit Texasból vontattak át, nyilván a vizen, és egy olyan projekt lett volna, hogy egy üres
1: kurva... Mi van? Most van egy Nord nevezetű hajó. Ez egy hajó. Te mit csináltál egy olajfúró tornyon?
5: Mi az Edda Fidesz? Hogy mi?
1: És mi az az Edda Fidesz? Szóval, mi van?
7: Ez a hajó.
1: Vontatott egy...
7: És naponta átmentünk dolgozni az olajfúró tornyra.
1: Na, nekünk ezt így mond, András, így értjük, mert így ja, nekünk ezt nagyon egyszerűen mond. Tehát, hogy te laktál a Nordon.
7: Igen, 3 hónapig. Helikopterrel vittek és hoztak minket.
1: Tehát ez a csávó, ez az orosz oligarha, ez néha ezt az iszonyat luxi, fancy, márványozott, nem tudom milyen fából leburkolt hajót, odaadja olajfúró tornyon dolgozó embereknek, hogy lakjanak a hajóján, mert...
7: Hát a világ minden részéről jöttek emberek. Amerikából, Németországból, Franciaországból, mérnökök. Szóval ottan ez egy nagyon hosszú folyamat volt.
1: Aha, és te hol laktál, vagy milyen lakosztályod, vagy szobád volt?
7: Hát egy kis szobám volt nyilván, és őszerelőnek az jut az egyik szinten. Mert mivel 7 szintes, lift volt benne, és akkor nyilván le volt korlátozó, hogy ki meddig juthat el.
1: És a csőszerelők mi volt? Alul közlekedtek, és nem mehettek a reggeliző?
7: Nem, hát éppen úgy volt, hogy volt tiszta és koszos zóna, ottan lehetett közlekedni, kimentél, átöltöztél, viszont már a ruhával nem jöhettél be a hajóra.
1: Csak kiderült, hogy az orosz milliárdos egy munkászállót csinál. Ez teljesen üres. Mi az, hogy koszos részleg, meg tiszta részleg? Ez mit jelent?
7: Hát szóval a platformon nyilván összeolajoztod a ruhádat, egy ilyen kezes lábaszerűség, és aztán volt egy öltöző, ott átöltözte, és akkor a más ruhába mehettél be a hajóba, például az ebédlőbe,
1: Ahol gondolom kicsi filippinók, is szintén megérkeztek, igen, meg mexikói a vendégmunkások.
7: 2011, azt hiszem, ilyen 500 eurókat kerestek, és mondták a filippinók, hogy ők nagyon boldogak.
1: De most én hűltem a filippinókkal, de akkor tényleg voltak filippinók.
5: Azt mondod, hogy 2011?
7: Azt hiszem, igen.
5: Ez a 2021-es hajótesó.
1: 21-ben épült a hajó. Milyen na, hajó voltál te 11-ben? Tessék?
7: Én mondom, hogy Edda Fidesz a hajó neve.
5: Nem, Nord.
1: Edda Fidesz?
7: A Nord az a cégnek a neve. Mert egy hajótársaság.
5: Nem, ez a hajónak a
1: ez
5: neve.
1: Ez a Nordnak, ez a Nord, maga így hívják ezt a hajót. De mit csináltak a filippinok? Nekem azért ez még mindig érdekel.
7: Hát ők mosták a ruhákat, és ők főztek.
1: Ez a legjobb sztori. És akkor te ott laktál ezen a hajón, ami nem a Nord és nem az orosz milliárdosé, és innen átmentél fúrótornyot építeni.
7: Így van.
1: Aha. Értem, de ez nem az a hajó.
5: Hát bocsánat, hogy tökéletettem a beszélgetést.
1: Semmi baj. Ez a hajó 2011-ben nem létezett. Ez a hajó, ez 2000-re, amit mondod, 20-as vagy 21-es. Tehát te nem ezen a hajón voltál. Teljesen más sztoriban vagy. Ezt tudod, melyik rádió?
5: Volt.
1: Tudod, hogy mi kik attól vagyunk?
7: Ez az orosz milliárdosé.
1: És mi az Edda Fidesz?
2: Ez egy létező hajó, én rákerestem.
1: Edda Fidesz.
7: Így Fidesz. Van.
2: Ez a neve.
1: Ja, Fidesz, tehát Edda Fidesz.
7: Aha,
1: tehát
7: ezért kezdtem úgy
5: Edda Fidesz.
1: Edda Fidesz.
7: Edda Fidesz, igen.
1: A legjobb telefonálunk vagy a héten, mi ezt nagyon szeretjük ezt a történetet. Másik hajón voltál.
5: De
1: nem ott voltál, hát de nagyon jól elmesélhet, hogy filippinok voltak a koszos részlegen, meg a tiszta részlegen. Ez a legjobb.
5: Igen, de az Edda Fidesz hajós, ha megnézitek, az egy konkrétan csak egy sima, átlagos ilyen olajtanker hajó kinézetű.
1: Igen, egy sima olajtanker hajó volt, meg egy luxus hajóról beszélünk, a Nord.
7: Amúgy ez is luxus, hogy a 8 személyes szaunával, 20-medencével rendelkező hajó.
5: Jó, de most hát a hajdúszoboszlót hasonlítod össze a Versailles kastélyra.
1: Azért, mert voltál hajdúszoboszló, igen, nem biztos, hogy ott voltál Monte Carlo-ba, érted? Tehát sokan betelefonáltak volna, hogy voltak valami hasonló hajón.
2: Tehát ezen is van, valóban van rajta helikopter leszálló egyébként, ez tény és
7: hát helikopterre jártunk.
1: Hát most, hogy megnézzük ezt az Edda Fidesz, az Edda Fidesz egy piros testű ilyen tankerhajó, ami van egy daru, meg van egy helikopter leszálló, de ez egy munkáshajó, amivel vagy üzemanyagot visznek, meg darúznak, meg építenek.
7: Hát Balázs, mi meg egy 500... ki a hajót.
2: Ez igaz.
1: De mi meg egy 500 millió dolláros luxus jaktról beszélünk, András, ami 10 évvel később épült, érted? Itt, de tök jó, én örülök, hogy te itt vagy, de hogy te nem voltál ezen a hajón, soha.
8: Na most egy mondatot mondtad, megkérdeztem az Andrásnál.
1: Nem baj, értjük,
8: nem az, csak mondtam, hogy ez egy luxus hajó, tehát tényleg egy olajmunkások volt.
1: Persze.
8: Azt mondta, hogy igen.
1: Voltak a filippinok, meg a tiszta résznek, de tök jó,
5: mondtam,
1: hogy itt vagy,
5: hogy
1: András.
5: A luxus relatív.
1: Kézzed, hogy egyszer hajóztam Réfülöp és Tihany között a kompon. Nagyon durva volt az is.
5: Én voltam egy katamaránon, rokamaznál szálltunk fel. Olyan volt rajta a húzat, figyelj, majd nem emlékszem rá.
1: Igen.
5: Az, hogy olyan az SMS felületünk, hogy egyszer egy üzenet, tehát nem úgy van, mint a telefonodon, hogy megnyitjuk, és egy embertől visszamenőleg látjuk az üzeneteket, annyit látunk tőled, hogy te voltál ezen a hajón. És valószínűleg a következő üzenetbe elküldted a linket, de az egy másik üzenetként jön meg nekünk, tehát nem nézzük a telefonszámokat.
7: Ja, okay.
5: Ezért van ez valószínűleg, de...
1: De voltál mindegy... esetleg a Nordon is?
7: Na, az Edda Fjordon voltam, az egy másik.
2: Edda Fjordon.
1: Tehát Edda Fideszt és Edda Fjordot. Jó, oké.
7: Igen.
1: Nagyon jó. Szaunáztál legalább ezen a luxus hajón?
7: Nem, az el volt zárva, csak a mérnökök aztán.
1: Jó. Jó, mennünk kell, mert itt írtak többen hallgatók, hogy ők csónakáztak Lilafüreden.
2: Meghallgatjuk még azokat az izgalmas sztorikat.
1: Megvárjuk ezeket a sztorikat. Adis, köszi, hogy csörögtél. Vigyázz magadra, jó munkát.
7: Hello.
1: Ciao.
5: Edda Fidesz.
1: Edda Fidesz. Megnyitottuk az Edda Fidesz, figyelj.
5: És narancsága a hajó, mint a Fidesz. Ez hogy van ez?
1: Ez egy tankerhajó, ami épít olajosan, koszosan, daru van rajta. Én
5: láttam
1: szerettem
5: magam előtt azt, hogy ez, hogy egy ilyen jaktor, hogy ez milyen ember, ez az orosz oligarcha, érted, hogy azt mondja, hogy
1: érdekes,
5: mindannyian voltunk.
2: Érdekes. Neki ez a luxus, gyerekek.
1: Érdekes.
5: Én ezt szerettem. Úristen.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most az Algida Smile Hair Cream 1499 forint, 3 termék vásárlásakor az Oké Rudi 119 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
11: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
12: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
11: Akkor irány az Érdi Autócentrum, Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 000 forintos wellness utalványt.
12: Veri az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
13: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
14: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
13: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
15: Na, mi lesz a mai program?
16: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
15: Vagyis
16: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
15: És ha rock'n'roll, akkor...
16: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
17: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
18: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig.
19: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
20: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat, és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
21: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 000 kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
22: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1.
22: Rádió 1.
4: Csak igazi mai sláger megy.

0: Rapperivel csak igazi mai sláger megy.
1: Gyerekek, akkor egy focis játék így péntekre, mit szóltok hozzá?
2: Yes!
1: Örültök neki?
3: Ez a beszél.
1: Bizonyám, hát most ugye mindenki futballázban ég. Itt van velünk Dávid, szia Dávid, jó reggelt!
4: Hello, sziasztok!
1: Kinek drukkolsz a VB-n, Dávid?
4: Hát én az argentinoknak.
1: Címvédést tippelsz, meg lesz nekik?
4: Hát igen, igen, meg több olyan klubjátékos van, akiknek azért szurkolok, tehát.
1: Aha.
4: Igazából Aguero, aki volt.
5: Aguero.
1: Hát az Aguero ne viccel.
5: Imádom.
1: Öreg már az Aguero, de még úgy fut, mint a nyúl. Ott balszélen, ott meghúzza kicsit, ott húzogatja balszélen, úgy megy, mint
5: meg a keresztlabdáit.
1: Hát figyelj.

0: jól van. Eszter, szia!
1: Sziasztok!
2: Hello! Hello. Vagyok?
0: Yes. Nem neked szólt, Eszter, elküldtem az Esztert a másikat. Mi újság, Eszter? Honnan hívtál minket?
1: Én Faradról.
3: Farád.
0: Farod.
2: És olcsó most a farád?
3: Csirkefarád.
0: Hogy megy most a csirkefarád?
1: Györgyöpön közöttem fél után egyébként Csorna mellett, hogyha ez valakinek
2: én
1: van.
2: Én ismerem. Ismerem Csornát és Farádot
1: mond valami.
0: Hogy Csornán át évenken keresztül valami fehér autó, ami fotózott. Tehát, hogy...
1: kék. Vagy baba kék furgon. Baba pont kék a házunk
0: furgon,
1: előtt.
0: Baba kék furgon fotó. És elment már? Eltűnt?
1: Igen, egy pár éve eltűnt.
3: Valaki elmondtatta.
0: Valaki egyszer berakott egy ilyen kamerát, ott meghalt, észre se vette az állomány, és ott volt három évig lerakva az a babakék furgon, tényleg. Na jól van, figyeljetek, gyorsan kérdések hangzanak el, mindenki válaszol rá, és aki több jó választ ér el, az megnyeri a
3: ajándékot. A nagy
0: egész héten játszottuk, hát mi az ajándék?
1: Százkes, nem?
0: Százkes, jól mondta, jól mondta.
2: Ez az első kérdés. Eszter, kiestél?
3: Ha Argentína megvédi világbajnoki címét, hányadik olyan válogatott lesz, amelynek ez sikerül? Tehát ha megvédi
0: ezt
3: most...
0: tudom fejből, tudom.
1: Én is tudom, mondhatom?
3: Mondjad.
1: Harmadik?
3: Harmadik, mit mondasz, Eszter?
1: Én azt, hogy... Második.
3: Hát akkor rosszat mondtam, mert ez a harmadik.
0: Bizonyám.
3: Olaszok 34-38, brazilok 58-62. Bizonyám. Ezt megcsinálják.
0: Így van.
3: Ja.
0: Második kérdés.
3: Ha Franciaország bejut a döntőbe, hányadik olyan válogatott lesz, amely sorozatban három világbajnoki döntőben szerepel? Eszter, szerinted?
1: Szerintem a negyedik.
3: Negyedik?
1: Akkor én azt mondom, hogy... Hát igen, aztán negyedik, de akkor legyen mondjuk három.
3: Harmadik. Hát az a helyzet, hogy harmadik.
0: Hoppá! Már mindegy is a harmadik kérdésre föltehetjük, hogy 2-0. Csak... Tehát, ja. Hogy igazából hiába nyereszter egyet, akkor már...
1: Igen, gratulálok.
0: Te sportszerű.
3: De te rendes
0: vagy. Eszter nagyon rendes
2: vagy. Nagyon rendes vagy, Eszter.
0: Nagyon rendes vagy. Elköszönünk tőled. Puszi, Eszter, köszi játékot.
1: Sziasztok, szép napot.
0: Neked is. Ciao.
3: A nyugatnémetek és a brazilok tudták eddig megcsinálni. Jó ez, hogy döntőbe jutott.
0: Hogy ennyiszer vannak döntőbe, igen. Aga. Ugye 4 éve és az argentinok győzték le a franciákat 11-esekkel.
3: Ha!
0: Mutatjuk, hogy mit nyertél. Figyelj, Dávid, ez a nyereményed.
4: Gratulálunk! Nyereménye 100 000 forint a Vegas.hu jóvoltából.
0: 100 cash, azért ez jól szól, nem, Dávid?
1: Nagyon, így van.
0: Jól van. Költsd valami hasznosra. Jó?
1: Rendben.
0: Oké.
1: Okay. Köszöntöm.
0: Vigyázz magadra.
3: Ciao.
1: Hello.

0: itt a megoldás, gyerekek! Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival! Ez a Best of Balázsék! Best of Balázsék!
1: Keresik a James Bondnak a legújabb szereplőjét. Hogy ki legyen a James Bond? Na tessék, tippeljünk akkor egyet, hogy a mostani politikai túl korrekt PC, nem is tudom milyen világban, szerintetek ki lesz az új James Bond?
2: Szerintem, ha James Bondot kéne az országból választani, akkor ez legyen, figyeljetek, figyelem, ide figyelj, szemkontaktus, figyelj, mondom, figyelj, rám
1: nézel. Tudom, kit fogsz mondani, igen.
2: Friderikus Sándor.
1: Jaj, nem rászámítottam.
3: Meglettél.
2: Igen. Nem látjátok magatok előtt, hogy rázva, nem keverve.
1: Hát de, azt mondjuk pont igen.
3: Rázva, nem keverve.
1: De nem is színészre gondolok, hanem hogy tényleg, tehát hogy szerintetek mi? Én, nekem van tippem, de akkor nézzük meg. Ázsiai, fekete, nő, trans, fehér férfi. Tehát mi lesz, mit fog szimbolizálni az új James Bond? Mit mondtok? Szerintem nem az hagyományos
3: biztos,
1: angol...
3: Nem, biztos, hogy nem fehér férfi, azt ki
1: is. Sean Connery, Pierce Brosnan, Craig David, kik voltak még?
2: Craig David.
1: Vagy nem Craig David, az egy énekes.
3: Daniel Craig. Craig David.
2: Nick Carter.
1: Justin Timberlake. Nem, várj, tehát ki volt, várj, kezdtük a... Kivel kezdtük? Ki volt az első James Bondunk?
3: Sean Connery.
1: Volt egy, akinek sose jut eszembe a nevembe. Sosem nem jött eszembe, ugye Pierce Brosnan, Sean Connery, Daniel Craig.
3: Roger Moore is volt.
1: És van még Timothy Dalton. De jó vagyok!
3: Timothy Dalton. És George.
2: Borzasztó lesz,
3: George Lazenby. Megvan ez nektek? George Lazenby.

0: Igen. Sose tudtam.
1: Nem, Daniel Craig volt az utolsó.
2: Daniel Craig, David, ez pedig stólendes volt a magyar hangja.
0: Sean Connery, George Lazenby, Rachel Moore, Timothy Dalton.
1: Hát Lazenby hamar kiesett, az senkinek nincs. Timothy Dalton, Pierce Brosnan.
2: Nekem a Pierce Brosnan volt az igazi.
1: Oké, én azt mondom, a Pierce Brosnan nagyon szerint, Daniel Craigből egyet sem láttam. Én a Roger Moore-t is szerettem.
0: Én a Sean-t is.
1: Sean is jó.
2: Jaj, persze, hazafelé húz.
1: De akkor felnőtt, fehér, angol száz, elegáns, középkorú férfi volt eddig a James Bond. Most hol tart a világ, hogy szerintetek ki lesz a James Bond? Neki mondjon egy tippet, és megjegyezzük, és aztán, ha kiderül, akkor visszahallgatjuk.
0: Angliai lesz, de bevándorló. Igen? Vagy bevándorló gyermeke.
1: Szír.
0: Szerintem nem a fekete, szerintem a színesbőrű fekete. Én arra
2: Michelle
0: tippelek.
2: Obama?
1: Tehát feka.
0: Igen.
1: Fekete.
0: Fekete.
1: Csoki.
0: Igen.
1: Jó, tehát van egy
0: tipünk.
2: Tudod
0: még valami?
2: Várjuk. Várjuk türelmesen. Nézzük, milyen ebbe szavakat is mesz még.
1: Ez a csúta, most te csúsztál, mi nem csúszunk igen veled. Ezen most te akarsz.
0: Hallgatjuk.
1: Jó, tehát azt mondod, hogy egy fekete ember lesz az új James Bond, mert hogy akkor már ugye amerikai színészek is mindig minden filmben kell, hogy legyen egy fekete, de már csak akit elütnek meg megvernek, hanem most már ugye...
0: Főszereplő.
1: Tehát te feketét
0: mondasz. De nagyon fontos, hogy angol. Értetted, hogy már vagy ott született, vagy állampolgárságot kapod, de angol. Legyen, és egyébként a csajt mondta Eszter, és nem elvetendő.
1: Ja, tehát akkor várj, akkor te csajt mondasz. Tehát szerinted női James Bondunk lesz, az egyenlőség a nők, és a feminizmus, és a Me Too, és a
2: de
1: Me
2: Too. De angolnak kell lenni, mindenki
1: nem, nem, nem, nem, nem, csak hogy szerintem inkább
2: jó,
1: ilyen
2: akkor
1: típus.
2: Szerintem legyen Melissa McCarthy.
1: Ja, te konkrétan nőt is mondasz
2: igen,
1: hozzá.
2: Igen, hogy legyen, legyen. Szerintem nő lesz. Igen.
1: De mi nem Conchita Wurst akkor? Tehát, hogy,
2: Nagyon sokan írják Idris Elbát, amit szerintem egy jó befutónak gondolhatunk.
1: Ad Idris Elbát, Léci, nekem nincs bennem. Jó, tehát akkor a női vonalon vagy. Szerintem női
2: Idris
1: Elba
2: ad neked egy Melba kockát, ha úgy van.
1: Majd kisebb.
0: Hát nem is nő.
2: Nem.
0: Hát na, akkor az meg egy naliás, az fekete férfi. Legyen.
2: Aha. Igen, de ő nagyon-nagyon vonzó és férfi.
0: És
1: van
0: angol.
1: Egy, de várjál, most angol van egy feketénk és van egy férfink, eddig így állunk?
0: Nem, van egy fekete férfink.
2: Ott van Idris Elba, tessék. Aha. Azért.
0: És van egy nőnk.
1: Tehát akkor egy fekete és egy nő.
0: Igen. Aha. De a nő nem lesz jó a Melissa McCarthy.
1: De nem is, nekem most nem az kell, hogy ki játsza, hanem hogy hova jut el az őrületemben vagyunk, hogy ugye már akarják, hogy a sztereotípiákkal menjen Whoopi szembe, hogy nem játszhatja ezt, nem sajátíthatja ki ezt a szerepet egy fehér, angol vagy amerikai férfi, mert James Bond, de James Bond egyébként az volt. James Bond már a regényekben is egy olyan ügynök volt, aki egyébként angol és magas és jóképű, és ez így van, de ezt is átírják, ezzel is leszámolnak, tehát akkor fekete férfi és nőt mondta.
2: Igen, de jogosan teszik fel a kérdést a hallgatók, hogy miért ezzel foglalkozunk, miért nem azzal, hogy ki lesz a következő Linda?
1: Ez is nagyon fontos. Ez is nagyon fontos.
0: Azt kizárjuk, hogy az LMBTQ...
1: Hogy egy transz,
0: vagy egy meleg, vagy bárki.
1: Figyelj, én most már látva a mesék átírását, meg látva ezt az őrületet, meg ez az egész, tényleg pszichótamben vagyunk, nem zárom ki. Tehát tényleg nem zárom ki, hogy adnak kicsit... önmaga komikájával, vagy önmaga paródiájával a sorozat, de hány mese vált már önmaga paródiájával azért, mert olyan főszereplőt adtak. Tehát a kis hablányt is játszottam már tényleg, fekete nő, meg nem tudom. Tehát láttál már sok őrületet ebbe a pszichóba.
2: Nem tudom, hogy miről beszélsz pontosan, de én elhatárolódom, és igen, Feri, szerintem menjünk haza. Balázs most egyedül szeretném beszélgetni a nézőkkel, és szerintem jól fogod érezni magad. És várnak a demokrata barátaid, de nem tudom, hogy hallom.
1: Úgy vártam, hogy én mennem kell. Szóval már kipipáltátok a két legjobb típusát.
2: A leges, legfontosabb az.
0: A nőként, akkor borul a James Bond is. Érted?
2: De miért? Az amerikaiaknál lehet James Size.
0: Igen, a nő. Igen. Na, de ez egy angol.
2: A másik pedig szerintem az, hogy egy jó színész nem határoz meg sem az etnikuma, sem pedig a szexuális hovatartozása, hanem egy jó színész az eljátszik bármit, és itt az a lényeg, hogy jó színész legyen.
0: Igen, de itt nem a színészi kvalitások kellenek hozzá, hanem hogy,
2: egy bajusz?
0: Hogy ikonikusan a James Bond szerepe az egy fehér férfi. Így lett megírva.
1: Így lett kitalálva.
0: Lehet
1: igen
0: rajta változtatni, de nem biztos, hogy ez most előnyére
1: ez,
0: válik.
1: Hogy ezen kell, nem merjük azt fölvállalni.
0: Igen, hogy ő legyen az,
1: igen, ez egy karakter a regényekben, filmekben, könyvben így létezett, 100 éve így létezik. Igen. Merjünk ugyanazok maradni, és ne feküdjünk egy őrületre. Hogyha nem játssz el egy fekete férfi a James Bondot, akkor az már nem tudom, akkor valamilyen.
2: Nekem az a bajom ezzel az egész gondolatmenettel, hogy olyan fajta tudatosságot teszünk ebbe bele, amiben nem biztos, hogy szükség van. Mert szerintem a legtöbbször egy jó szerep az úgy ragad magával, hogy jön egy rettenetes jó színészi játék, és azt mondod, hogy akármennyire szürreális, akkor ezt így elhiszem.
1: De ha egy fekete férfit igen, válaszolnak, az azért választják, mert ott van egy...
0: Igen.
2: Mi baj, ott van Balázs?
1: Megint voltál ez a szülésed. Ez az hozzáállás, hogy felvetted azt, hogy legyen egy fekete férfi James Bond, és azt mondják, hogy na nézd a rasszistát. Nem kérdezhetem én meg, hogy nekem a James Bond az egy fehér angol, egy ötönyös...
0: Egy csajozós, egy nagyon elegáns.
2: Jó, akkor legyen Jimmy Bond, és akkor legyen a magyar rím.
1: Jimmy Bond, oké. Legyen egy fekete félszemű transz kerekesszékes törpe. Tessék, na!
2: Tessék, rezve, nem keverve.
1: Erről egyébként most nagy dilemmázás, most még nagy társadalmi párbeszéd.
2: Mi dilemmázunk?
1: Nem, a szakma.
0: Szerintem ez megint a túlgurítása ennek a labdának.
1: Na. Igen, tehát hófehérkét se játssza el egy igen, fekete nő, nem érted? Mert ne játssza el. Tehát, hogy, mert ő hófehérke, ő egy fehér bőd. De félreérted. Ez most tökön félreérted. Azért, mert... Na, itt rossz a megvilágítás. Aki megkérdez egy ilyet... Hát, ez nagy baj. Aki megkérdez egy ilyet, az egyből rasszista. Nem, ez nem így van.
2: Hogy jó, hogy nem lenne egy csuki a fejedem.
1: De most
2: egy kicsit könnyebbé tenni ezt a beszélgetést.
1: Én elmondom neked, hogy állok a játszótéren, és homokozom, te meg pakolsz fel egy csúszdára, és le akarsz rajta tolni. Miközben én tök békésen homokozom a banyamat, homokozom, ahol ott szart egy kutya.
2: Nem, te állsz a homokozó szél, és nagyon-nagyon furcsa szemmel nézve az idegen gyerekeket.
1: Nem így van. Hát ez, hogy érted, nézek a hófehérkét is. A Disney berendelte a hófehérke élőszereplés adaptációját, és egy fekete színésznőt választotta. Mert a Disney annyira PC, és annyira nem tudom, mi érted, hogy akkor oda... Miért játssz el a hófehérkét? Miért?
0: És hogy fogják hívni akkor őt? És
1: mi lesz?
0: Nem hívhatod így.
2: Annyi mindenre beszélhetnék.
1: Nem is érted.
2: 3 millió hallgatják ezt a rádiót, és te ezt a döntést hoztad meg.
1: Te szülje! De most az, hogy 3 millió hallgatják ezt a rádiót, és én hoztam meg ezt a döntést, hogy a szám, hogy ne... Hát most akkor én ezt vállalom.
2: Vagy ez, azt mondja, vagy ez, hogy egész életedben szarszakot fogsz
1: írni. Ez is a játék része. Vagy ilyen leszek minden nap, mint Bayer Zsolt az Echo TV-n, vagy pedig az lesz, hogy szarszagot érzek egész életemben. Szerinted miért tolom ezt ennyire, mert nem akarom szarszagú lenni egész életemben.
2: Nincs egy szerkesztő ennek a műsornak, hogy valami...
1: Mi valaki? A hófehérke helyre lesz a korom sötétke.
0: Na, tessék.
1: Nagyon szeretem. Jó, oké, tehát akkor szerinted ki lesz a James Bond? Nő, fekete, ázsiai vagy transz? Én mondom akkor az ázsiai, tessék. Találnak egy ázsiai színészt, bevállom az ázsiai.
0: És szerintem most kis áltozások lesznek, még nem jön a nő, most még férfi lesz, de színesbőrű, fekete.
1: Színesbőrű, van egy női tipünk, van egy ázsiai, Zsül, viszed a transz tippet?
3: Mit visz? Conchita Wurst.
1: Conchita, te a szélsőséges oldalon vagy.
2: Szerintem egy közepes temető házi macska fogja játszani.
1: Valaki azt írja, hogy én már most szarszagot érzek. A játék örök életedre elveszed a szaglásodat, vagy szarszagú leszel, de te nem érzed. Ugye ezen polemizáltunk, ez így kapcsolódik ide.
2: Srácok, egyszer egy dokumentumfilmes csapat elkísérne minket csak egy hétre, hogy történik ez a műsor szerkesztését. Jaj, nagyon szeretnétek ezt az egészet.
1: Fontos, a gyerekek, a Disney most rendelte be a hófehérke élő szereplős adaptációját. Hát mi van? Érted? Mi van? Istenem. Hát mi történik itt?
2: A legjobb az egészben az, hogy Anna mered maga elé a monitor, és
0: úgy fogunk ebből beszofotválni.
1: Igaza van.
2: Nem fogok megszólalni, mert rohad ez a világ, tudod? Rohad ez a világ.
1: Igaza van. Elindult.
2: Mi a véleményed erre a témáról?
4: Amikor meg kell kérem változtatni a 10 kicsi néger című könyvnek a
1: Agatha
4: Christie-t, akkor miről beszélünk? Mereven nézek magam elé este.
1: Mindjárt megfullad, miért?
4: Hát ez...
1: Érted? 10 kicsi néger, és nem
4: 2020-ban az unokája döntött úgy,
0: hogy ne legyen ez a könyv,
4: hogy ne tegyék a nagyit indexre. Érted? Hogy itt tart a világ. Azt írta meg, hogy 10 kicsi néger. Nem lehet. A Helikon könyvkiadó már úgy adja ki nálunk is, hogy nem ez a címe.
1: Élet ez így.
0: Hát tökre igazad van.
4: Az Oscar díj odaítélésénél milyen kritériumok vannak? Meg kell felelni a PC világnak.
1: Van egy PC kritérium.
4: Akkor hol van a művészi szabadságod?
1: Így van.
4: Hát az... Milyen kritérium? Ott is, amit felsoroltatok, annak kell megfelelni. Jó, ha nincsen benne ez meg az meg amaz, akkor nem nevezheted az Oscar-díjra a filmet.
1: Így van. Jó, ezért kértem a tippeket. Ez körülbelül 2 hónap múlva kiderül. A fekete férfi vezet, a nő a második, Zsülnek a Conchita tripje az befutó lehet, de
4: legyen
1: itt tartunk James Bond.
4: Legyen egy Jason Momoa.
1: Egyébként a Momoa nem is rossz, nem is rossz James Bond karakter.
4: Az azért sok dolognak megfelel a világ szempontjából.
1: Állítanak most így a kopia Whitney Houston dokufilmet, egy fehér férfi játszom.
4: Így van. De emlékezünk, amikor a J.K. Rowlingot szétszették, amiatt, hogy azt mondta, hogy...
1: Ő azt mondta, hogy neki az a nő, aki menstruál. Mondott egy ilyet. Hát figyelj,
4: nem rosszaságból mondta.
1: Szétszették.
4: Elnevezték róla az iskolát, levették a nevét. Megkurcolták. Igen. Ledarálták őt gyakorlatilag.
2: Grúcius átkot szórtak rá.
1: Igen, el akar, igen, igen, el akarták égetni, hogy mit kimondta, hogy neki az a nő, és azt mondta, hogy neki a...
4: És ezt nem mondhatja el?
1: Hát meglincselték.
4: Meg, pontosan.
1: Konkrétan évekig parkolópályára tették, most már újra ír, meg rehabilitálták, igen, talán, igen, meg visszajött ebből, de hogy ő se értette, hogy ezzel mi a baj.
2: Visszadták neki a kis klaviatúráját.
4: Visszadták
1: a kis afroki kenecskével, most már újra tökéletes. Istenem. Na jó van. Oké, gyerekek, hát...
2: Köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Ha ez az utolsó műsor volt, akkor öröm volt önökkel egy fedélzeten szolgálni.
3: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérne!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopronfest nagy színpadán. Well, hello!

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
4: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
5: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
6: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
7: Lásd élesen a nyár élményeit szemüvegcserélgetés nélkül. Válasz új szemüvegedben multifokális lencsét minden távolságra 67.500 forint helyett 33.750 forint per páráron, vagy további lencséket akár 40% kedvezménnyel. Részletek a weboldalon. Vision Express.
8: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Sporolj velünk hétről hétre. Minden King jégkrém 25% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
10: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
11: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1.
12: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy.

0: Rákóczi Ferivel csak igazi mai sláger megy.
1: Gyerekek, imádnivaló történet. 2,4 millió fontot nyert egy nyugdíjas. Ugye mi van, megnyersz 2,4 millió fontot? Tudjuk, hol van a font, hol van a forint. Az egy ilyen
2: 4,50?
1: 4,50, az nagyjából ilyen 1 milliárd forintnak megfelelő összeg. Uh-huh. Megnyered, nyugdíjas vagy, segére versz, utazol, bejárod, hajóutak, Bahamák, mindenhova elmész, adsz az unokáknak és boldogan élsz. De nem, Johnny nem ezt mondta.
2: Nekik vannak még álmai.
1: Neki vannak még álmai, 70 év körül volt. Ő azt mondta, hogy ő fölépíti minden idők legnagyobb drogbizniszét, a 2,4 millió fontot, kanabisz termesztő laboratóriumot épített belőle. Figyeld! Bevonta a gyerekét, és létrehoztak egy brutálisan jól működő droghálózatot, ahol kanabiszt adtak el nagy mennyiségben. A házkutatás során lebuktatták őket professzionális rendőrségi vagy növényi lámpákkal, szellőztető és szaktanító rendszerrel, időzített öntöző rendszerrel, elektromos átalakításokkal, több száz növénnyel, vérprofin kialakítottak egy kanabisz ültetvényt, és elkezdtek leteríteni Nagy-Britániát, és iszonyatosan dübörgött nekik a biznisz.
2: Látta a Guy Ritchie filmet, az Úri emberek, igen, ugye az igen, volt igen, a címe. Hát ott ugyanez.
3: Mikor megvalósította.
2: És azt mondta, hogy hát ezt csak meg lehet csinálni nálam is.
3: De tudod, ez amúgy bizonyítja azt a tézist, hogy nem a pénzt tesz téged boldoggá, hanem az van, hogy kell egy olyan munka, ami folyamatosan dopaminnal lát el téged, amiben örömödetlen, amiben megvan a fejlődési lehetőség, amiben be tudsz tetőzni.
1: Igen, John Ericnek itt írja, itt ez a lap 80 évesnek írja, tehát a Guardian azt mondja, hogy oké, ő 80 éves volt, egy lottónyertes felépítette a elképesztő birodalmat, és hogy mit csinált még egyébként, kanabisz termesztés, kábítószer előállítás, illegális elektromos hálózatokba beavatkozás, mert hogy lopták az áramot is hozzá.
3: De azt látod, hogy először
1: foghatatlan.
3: Első körben amúgy ilyen felírható gyógyszereket készítettek. Tehát az volt, hogy amiket fel kell iratni, az volt az első ilyen beavatkozástartás, hogy elkezdték a Rivotrilt, mit tudom, hogy lemásolni ilyen laborokban, tehát ehhez kellett neki amúgy speciális segítség is.
1: Speciális segítség, igen, de hogy amikor te ezt megcsinálod 70 vagy 80 évesen, és ugye több életkort ír a sajt, így 80 évesnek írják. Tehát hogy a francba kezded? Tehát van 1 milliárd forintod. Miért csinálod? Minek csinálod?
2: Tökre igaza van.
1: Nincs mit vesztenem.
2: Ott ülsz érte 10 éve nyugdíjas, vagy nem tudom mi a nyugdíjkorhatár. Angliába.
3: 7 éve Valdív-szigeteken.
2: Mindenféle bajod van. Már egyszer csak ott van 1 milliárd, hogy azt én ebből kalandot veszek.
3: De most ez konkrétan, most figyelj, belegondolsz abba, hogy mit tud megcsinálni a maradék 20 évében mondjuk?
1: Tehát ő azt mondja, hogy oké, 80 éves vagyok, ha börtönbe bekerülök, se baj, építjük ki, ez volt a nagy álmom, lesz, ami lesz.
3: Szerintem ő tök ezt mindegy. Már évtizedek óta álmodozott erről, ez volt a nagy álma, hogy ő egy maffia vezér legyen.
1: És jobban élt, mint valaha. Azt mondják, hogy egy 200, szerintem ez fordítási hiba, de mindegy 288 millió font értékű kábítószercsempészetet vezetett, csendes vidéki otthon állt a központba. A KOSZT központot fölépítette, és onnan folytatta az ügyletet. De akkor itt nem csak kanabisz volt, akkor tényleg kanabiszból nem szerzel ennyit. Tehát nem, itt ez, ami brutálisat
3: meg
1: csinált.
3: Teljesen más. Nem, mindenféle gyógyszereket csinált, de vajon mit szól ehhez? Száviorina.
1: Száviorina ehhez képest egyébként sehol nincs. Tehát Száviorina ehhez képest tényleg sehol nincs.
3: Na és ez benne a durva, hogy ő egy ilyen hétköznapi ember, aki tulajdonképpen az összes eddigi gangsterfilmet ugye most megvalósította, és amúgy mi ez, ha nem egy álom? Hát ez olyan, mint a Neverland megépítése. Na,
1: de honnan, tehát hogy Dark Web, Deep Web, honnan szerzed azt a tudást meg, hogy egy kifinomult droglabort építsél az istállók belsejében?
3: Netflix,
1: tehát fölépítették.
3: Netflix. Az egész Netflix.
1: Na de a kemikáliák, a vegyszerek, annak a kikeverési módja, tehát az, hogy te amfetamin csináljál, azért az eszközökön kívül ahhoz azért kell egyfajta szaktudás, hogy te azért azt le tud gyártani, le tud szűrni, meg tud úgy csinálni, létrehozzál egy jó tisztaságú amfetamin, nem?
3: Ez
1: hárman sokáig ülnék most otthon a
2: Feri
1: konyhai eszközeivel.
2: Kezdem beisni, hogy amfetamin házilag.
3: Egy 7 kötője 9 órán belül tudnék csinálni amfetamint.
1: Igen.
2: Ezt a lelkes.
1: Okay. Hogy csinálna nekem hamis vényköteles kataflámot, tessék? Mondjuk
3: kataflám?
1: Nem. Mondjuk flektort, mert a kataflám nem vényköteles, de
2: hogy diklofenák. De ezt nem tudjuk, hogy jó, működtek-e a gyógyszerek. Lehet,
1: imádták.
2: Hogy csak
1: szétszették. Hát, onnan indult, ott kapott fényt, akkor ezt fejleszünk tovább először.
2: Honnan? Lehet, hogy csak úgy nézett ki.
1: De honnan szerzed meg a diklofenák, mint alapanyag?
3: Egyrészt a ChatGPT-vel, másrészt pedig a minden fel van az interneten. Tehát az internet minden tartalmaz, ami tudás jelen pillanatban.
1: Oké, de meg kell venned bizonyos dolgokat. Tehát, hogy vásárolnod kell valószínűleg illegális összetevőket. Vagy az amfetamin az csupa legális anyagból lesz, tehát csak egy illegális?
3: Cukorsó és minden jó.
1: Igen, cukorsó, egy pici élesztő. Igen, egy pici valamilyen vegyszer.
3: Egy megállveresen
1: tudod. Csupa legális dologból egyszer csak egy illegális, csak nem tudod a keverési arányt.
3: Honnan tudod, hogy jó volt? A lényeg az, hogy elkészült, és el lehetett adni.
1: Tehát ha bemegyek egy DM-be, vagy
3: bemegyek egy... Családból csinálták.
1: Egy Müllerbe, ott az alapanyagok adják egyébként az amfetamint?
2: Igen, diklofenák, kálium, így mész be, kérsz, tessék, megvan a kataflám.
1: Igen, az a diklofenák alapja van, igen. Tehát maga a fejlődő. Igen,
2: veszel olyan színű festéket, lefújod, már viszik is.
1: Nyomok bele egy kis diklofenát, és adom.
3: Nem kell neki azt a minőséget elérni, amit te most megkapsz a gyógyszertárból. Úgy kell kinézni, akkor legyen valamilyen hatása. Most érted? Igen. Ezt azért nem olyan nagy vasszizdasz.
1: A művelet kezdetben hamis vényköteles tabletták gyártására koncentrált, majd nagyon gyorsan kiterjeszkedett más irányba is.
2: Rájöttek, hogy azon több a lóvé.
3: Én amúgy sablekötőt gyártanék. Az úgyis hónapok még rájössz, hogy egyáltalán nem működik.
1: 80 éves a csávó, és a fiát is beszervezte. Ja. És ketten fölhívsz. Csinálták, minden idők egyik legnagyobb bizniszét hozták létre.
3: Én is segítettem faternak sört főzni.
2: Na, hát, ugyanaz. Na meg, nincs, te fölhívsz egy egyetemistát, aki első éves. Hogy mikor elértek a anyagba ahhoz a részhez, ahol... Na, akkor tudok adni egy kis kiegészítést pénzügyileg.
3: Van ilyen legendárium, hát szerinted... amúgy a BM-n, a vegyészkaron volt ilyen, hogy egy srác addig maradt ott, amíg meg nem tanult, hogy hogyan kell megcsinálni ezeket a cuccokat, és a másnaptól be sem ment az iskolába. Szóval szerintem csomóan úgy ezt csinálják, hogy így pont ezt a tudást megszerzik, aztán pedig meggazdagodnak.
1: Azt mondják a hatóságok, hogy extrém ütemben nőtt az üzlet, és a család újra befektette a profitból, a termelésből és az eladásból jövő pénzt. Iszonyatosan nőttek, és az öreg az egyébként úgy bukott le, hogy a művelet csúcsán elkezdett dicsekedni a vagyonával, és azt állított, hogy a világ leggazdagabb vállalkozóihoz képest is nagyon-nagyon sokat keres. Tehát a csávó nem egy zsebből árulok egy gram marihuánát egy parkolóban című volt, hanem brutális üzletet hozott létre, és nyomozók is úgy álltak.
3: Védem meg a vagyonomat, amit elástam egy erdőben típusú férfi.
1: Oké, de hogy csinálod? Hány embert alkalmazol? Hol van a laborod? A laborodban hogy van titoktartás? Hány ember dolgozik a laboratóriumban? Tehát nem az, hogy te kézzel ezt előállítod, érted, és nyomod az amfetamint. Ez kell 10 ember, aki fehér köpenyben, maszkal az arcán, egy olyan körülmények között dolgozik egy gépsoron, és utána este hazamegy a családjához. Tehát ő egy labort épített föl.
3: Szerintem nem vagy tisztában az, hogy a laborban sem dolgoznak nagyon sokan. Tehát, hogy valójában az van, hogy maga az automatizált gépsor az, ami nagyon sok mindent megcsinál, és ugye van, akinek ezt így ellenőriznie kell. Tehát, hogy amikor elmész egy gyógyszergyárba, ott sem százan állnak a sor mellett, érted, hanem ott van néhány ember, aki fontos.
2: Ott van, egy ipari méretű tabletta gyártó berendezést találtak a kisházban.
1: A kisházban egy ipari méretű.
2: Tehát a nagyházad mögött volt egy kisház.
1: Istáló is volt.
2: Ahol te tartod a kerti szerszámokat, a fűnyírót.
3: A rotakapa mellett tartom a
2: gyógyszerkészítőgépemet. Egy ipari méretű gépsor.
1: De ha a gyereke benne volt, a gyereke, ő 80 éves, a gyerek 50, tehát írja valaki, hogy ő azt mondja, hogy még az unokái is benne voltak, én ezt nem olvastam, de még simán lehet, hogy még a 20 éves unokák is tolták.
3: Na itt írják, tessék, kis Szabó. Ott mák, ópium, meg egy kis VD40.
1: És meg is vagy.
2: VD40 összefogja, mehetünk.
1: A fia volt az agytrözt, az öreg csak beruházott.
2: Ja, hogy neki volt lóvéja a nyereményből.
1: Neki volt lóvéja, az öreg beruházott, és a fia volt a nagy megfejtő.
2: Egy vasárnapi ebédnél a gyerek azt mondta, te papa, nem forgatjuk meg azt a...
3: De nézd meg a csapatát, milliárdot. Itt ez a négy ember lefotózó, azért nem ilyen mafiai gangster arcok.
1: Ez egy Guy Ritchie film.
3: Igen. Tehát angol 100 arc kifejezések mindenhol, de hogy azt látom rajtuk, hogy ők tényleg kiégett 30-asok.
1: 2021-ben ipari egységet is vásárolt, azzal a céllal, hogy átalakítsa a csoport termelési kapacitásának bővítését. Tehát érted, bővítették a gyárat. És aztán szállító konténereket béreltek, ahol a több millió hamisított cuccot tárolták. Érted, mekkorába voltak? 2022. április 1-én a rendőrök már figyelték őket, lefoglaltak egy járművet, 2,6 millió hamisított diazepám tablettát találtak benne. Becsült értéke 1 millió és nem tudom, 5 millió font között van a becsült értéke. Az X millió diazepám tablettának. Jézus Mária, miben voltak ezek? Mi
3: mindig ugyanarról beszélünk, mint reggel. Az ember, amikor nem kapja, amit szeretne, akkor ugye kiképzi magát. Utána olvas, azt mondta, hogy nem kaptam Viagrát, akkor majd én csinálok Viagrát.
1: Oké, nektek mi lenne az életetek biznisze, ha megcsinálnátok? Mindegy, hogy működik-e vagy nem. Tehát, hogy arra gondolok, hogy tényleg egyszer nem lángost akarok árulni, kürtös kácsot akarok árulni a Broadway-n. Tehát, hogy mi élet van életetek biznisze? Én ezt meg akarom egyszer se. Tudom, hogy zsákutca nem biztos, hogy működik. Én, ha tehetném, azt csinálnám. Írja meg mindenki, mi az életetek
2: biznisze? Óriás lóvé reményében.
1: Ahogy azt gondolt, hogy ezzel te nagyot fognál, sose volt pénzed, nem csináltad meg, nem volt bátorságot hozzá, de megcsinálnád.
3: Én visszamennék az időben, és Jákob Zolinak kitekerném a kezéből a műkörön bizniszt, és azt csinálnám meg. Szerintem ő az, aki, tehát ő a legjobb, tehát egyszerűen az egy felfogadatlan zsenialitás, amit ő megcsinál.
2: Szoríts ki a piacról.
3: De hogyan?
2: Eszter körmök.
3: Eszter nails.
1: Én sem voltam soha ez a vállalkozó, nem voltak nagy biznisz. biznisz ötleteim. Ami volt, az befucsolt. Tehát, hogy nem igazán. Én sem vagyok ez a vállalkozó.
3: Szimeringeket kell árulnod, és akkor már nem tartod. Igen. De hogy mindenkinek vannak ilyen haverjai, nekem van ismerős, aki állandóan vállalkozik a fejében. Egyszer tampongyárat akart építeni Nyíregyházára, mert hogy arra mindig szükség van, tudod.
2: És egyébként? Tényleg?
3: Szinte látom, hogy egy gyapotot szednek Nyíregyháza mellett, hogy megnézd a tampóhoz a megfelelő cucc.
1: De... Én nagyon szeretnék egyszer egy vendégházat csinálni, de ez nem nagy vállalkozás. Egyet jól megvenni, egy jó lokációval felújítani, és faszán.
2: Te lennél?
1: Nem, emberem lenne, aki megy, aki takarít, aki bonyolítja, aki
3: osz...
1: Nem,
3: semmi.
1: Csak csinálni egyet valahol, Börzsöny, Mátra, és tudod,
2: azért X időre... Te fogsz hátra dőlni. Csak szólok.
3: E brutál.
2: Mert pénzügyileg azért az nem egy akkora izé.
1: Nem, ezt nem is amiatt csinálnám. Ez egy ilyen szívközpontú dolog lenne.
2: Oké, csak pont azt kérdeztem, hogy mert ilyen álma van az embernek, hogy kint a tengerparton nyit egy izét, és ő lesz a koktélos csávó, de abból nem leszel irgalmatlan.
1: Nem, de én nem is arra gondolok.
3: Arra gondolom, hogy Hitlernek volt a sasfészek.
1: Igen, pont ezt a hasonlatot tudtam mondani. Vennék egy mesterlövész puskát, aztán kilövöldözném a nagymarosiakat át a másik oldalról.
3: Hogy lehet, hogy menekülni az emberek elől, aki így idejelván nem kedvelnek engem a rosszabb mixeim miatt.
1: De valahol de, tudod, hogy mindegy, hogy mennyi pénz jön belőle, de hogy oké, hogy van a média, de hogy lenne egy ilyen erdőben egy kis ház, hogy elvonulsz, kiadod X napot bérbe, használt, és egy jót így megépíteni, de lenne neked is egy ilyen kis kuckó, de közben pörgetnéd valami, úgy elfoglalna.
3: Zsűl már csak ágyasra bólogatta magát a témában.
1: Zsűl befoglalná.
2: Nem, Zsűl túravezető lenne a Tátrában.
1: Egyébként abszolút.
2: Túravezető a Tátrában.
4: Én ott vennék egy hotelt.
1: Jó! A kis lőrinc.
4: Vagy egy felvonót.
1: Felvonót!
3: Nekem az egész egyet.
1: Megvennéd a Tátrát, mi?
3: Van az, amikor ilyen fára építenek ilyen házat, tudjátok? Azok a lombházak nekem azt tetszik, csak nem mennék felmenni rá.
2: Tiny house.
3: De tiny house, hogy
2: úgy hívják.
3: És akkor felmész egy ilyen lépcső, és akkor fenn vagy, de az hogy bír el téged amúgy?
2: Jó meg van csinálva.
1: Kínálom, gyerekek. Nekem bármilyen gazdasági ötletem van, nekem bedölt. Tehát, hogy sose felejtem
3: el, a legjobb vállalkozás.
1: Azt nem meséltem, amikor Fornettit akartam árulni Londonba.
2: Nem ismered ezt a sztorit? Te nem tudod
1: a Fornetti sztorimat?
2: A legnagyobb biznisz.
3: De azt azért már többen belebuktak, azt mondom, a Dombi is egy ilyenbe.
1: Azt gondolod, hogy Londonban nem esznek Fornettit?
2: De várjál, hogy Dombi is belebukott.
1: Azt nem tudtam, hogy
2: egy csávó, aki szívott benneteket.
1: Hát nekem is így tűnik, igen.
3: De micsoda, jött egy ember, írt neked egy e-mailt?
1: Nem, valahogy bemutatták nekem, és azt mondta, hogy ő megvette a franchise-t, és figyelj ide, ez Londonban kint él X millió magyar. Úgy adtam neki a reklámszatyorba nagyon sok pénzt, és küldött egy fotót arról, hogy ez lesz a te boltod. És egyszer kimentünk Londonba, és megnéztük, hogy itt lesz. Már akkor gyanús volt, mert nem voltak arra emberek. De mondta, mondom, itt fogunk árulni. Megnyitottam egy üzletet. És webkameránél néztem, hogy mi történik benne a boltban, és soha nem láttam belőt.
2: De eladót se.
1: De eladó, az benne állt.
2: Az volt?
1: Azt hiszem, két hónapig működött az üzlet. Azt mondta, az nem jó a lokáció, nyissunk másikat. Mondom, picit lassítsunk, várjál, haver. Erre elment egy kisebb lakás ugye azt mondta, hogy mennyi lengyel, cseh, ismerik a Fornettit, magyar él kint Londonban, megnyitjuk, gyerekek, metró mellé, benyitunk, érted? Jártam a londoni metrót, és néztem, hogy hova kéne nyitni.
3: Atya úristen, imádom, hogy ilyen hülye vagy, de...
1: Nekem azt gondolt, hülye vagyok. Tudod, mennyi magyar él Londonban? Szarhelyen volt a bolt.
3: Csak a Fornettit miatt járnak haza. És hogy vitted neki a fagyasztott Fornettit ilyen bőröndökben?
1: Kis táskában.
3: Hoztam most négy bőrönd pintását, egy
2: fagyasztott.
1: Voltam Londonban, munkaügyi központban, mint vállalkozó. El kell menned, meginterjúvolnak, mit akarsz csinálni, meg kell, hogy kapjál egy bizonyos papírt. Azt a papírt azt be kell mutatnod, hogy te üzletet nyithassák. Kimentem, beültem csávókkal, és 26-os sorszámmal ott ültem, hogy szeretnék egy vállalkozóit kiváltani. Én szeretnék Fornettit nyitni.
3: Az elég durva, ha ezt bátor terenyén nyitnád meg, és kilenne írva, hogy a Sebestyén Balázsi, degeszre kerested volna.
1: Én Londonban akartam inkognitóban Fornettit nyitni. Itthon megnyitni az én nevemmel valamit könnyű, az megy. Nyissál Fornettit Londonban.
2: Nem is sikerült.
1: Nem is jött össze.
3: Tudom, még egy jobb ötlet, hogyha egy ilyen csoki csöves szoláriumot nyitottál volna. Még az a másik.
1: Ez egy 15 éves sztori, tehát hogy... De miért? Hát valamit azért kellett csinálni.
3: Imádom. Hát, az a baj, ennek a történetnek minden mondat arany.
2: Kellett a jövőre gondolni.
3: És mikor ismerted fel, hogy ez egy probléma? Mikor ismerted be, hogy ez így oké?
1: Elvitt a csávó, és elsétáltunk a bolt mellett. Mondom, és fura volt, nagyon kevesen volt, és azt mondta, hogy már mindenki benn van a munkában. Itt reggel nagyon nagy a forgalom, meg délután. Haver, igazad van. Én vagyok a hülye, Néli, egykor kiáll mindenki.
3: Életemben nem dolgoztam még, hát csinálnék ez utat.
1: Mindenki irodában. És mondta, hogy webkamerám, majd figyeljem, hogy menjen vannak a boltba. Először nagyon sokat mész a webkamerára, aztán egy kicsit kevesebbet, végül már csak hetente egyszer ránézi, hogy hát, most van bent egy vevő. De te sosem sose volt bent senki.
2: Álltak a pogácsát, száradtak.
1: Mindig hazaküldték nekem. Tudod, mennyi pogácsát evett a család egy évig? Egy évig csak azt tettük, amit előre megvásároltunk.
3: Figyelj, de miért nem kültös kalátos?
1: Nem tudom, mit tudom én, fényt kaptam. Nem mondom el, hogyan, meg kiszólt, meg minden, nem is ez a lényeg. Belevittek, na hát ki kellett szóválni.
3: Akkor te vagy az, aki a legnagyobb rajongója a webkameráknak, nem? Tehát te mindent tudsz arra, hogy...
1: Egy idő után nem néztem.
2: Azt mondom, nem mentél tovább. Ha bízol benne, ha hiszel benne, még 3 hónap és...
1: Ja, értem. Egy ideig keseltem, azt mondtam, hogy szerintem zárjuk be.
2: Szerintem jó.
3: Most írek, Eszter, Bátorterenyén van Fornetti és egy aranybánya még mai napig.
1: Hát ezt mondták nekem is. És én láttam a Londonban, a metróból kiáramló magyar tömegeket, hogy állnak majd a kis csurocsácskával, széttömik a hasukat. Figyelj, szerintem 1 kilót adtunk el a 4 hónapban összesen.
2: Úgyhogy... Ha bízol benne, ha hiszel benne, még 3 hónap és...
1: Ja, értem. Egy ideig keseltem, azt mondtam, hogy szerintem zárjuk be.
2: Szerintem jó.
3: Most írek, Eszter, Bátorterenyén van Fornetti és egy aranybánya még mai napig.
1: Hát ezt mondták nekem is. És én láttam a Londonban, a metróból kiáramló magyar tömegeket, hogy állnak majd a kis csurocsácskával, széttömik a hasukat. Figyelj, szerintem 1 kilót adtunk el a 4 hónapban összesen.
2: Fazekas műhely a dél-olasz tengerparton a szőlőültetvények közelében.
1: De jól hangzik.
2: Ugye?
1: De jól hangzik. Köcsögölés
3: a naplementében.
2: Igen, magyarul így hangzik, de végcsem ott adtad ezt róla.
3: De mi ez, nem sokkal jobban hangzik.
1: 60 puszta mellett nyitnék állatorvosi rendelőt. Koraduma. Vennék egy hatalmas mezőnyi területet, befogadnék minden menhelyes állatot, lennének gondozók, nagyon jó fizetés, és csak nézném a sok boldog állatot. Jaj, de szépen hangzik ez! Ahogyan vitt ki a néger csókos Sri Lankára című történetet, kifejezetten szeretjük.
3: Egy vállalkozó géniuszt találtunk az SMS falon.
1: Óriási, óriási, néger csókos Sri Lankán. Hát már az ötlet önmagában zseniális. Biztos szeretik.
2: Persze, hát ne viccelj már. Ott az édességet
3: zabálják. Hát, nagyon sok kérdésem, hogy nevezték el?
1: Igen, mi volt?
3: Ne,
1: adhatod-e azt a nevet, hogy négercsók? Nem hát feltétlen.
3: Ugye? Etnikai puszi.
1: Etnikai puszi. Mit mondhatsz? Mi a neve? Hogy hűtöd őket a 28-okban? Egyáltalán mennyire megy ilyen biznisz? Mindjárt megkérdezzük. Hello, Eszter, jó reggel, ciao.
5: Sziasztok, jó reggelt.
1: Óriási. Tehát négercsókot Sri Lankára, ez...
3: Példakép.
2: Egy milliárdossal beszélünk?
5: Ötletnek jó volt.
3: Hogy született? Honnan jött az inspiráció?
5: Édesszájúak. Tehát Ázsiában édesszájúak, szeretik ezeket a csokis, nagyon cukros, nagyon ízén, nagyon fura dolgokat, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy igazából ott abszolút lehet helye a néger csóknak is. Igazából úgy jött az ötlet, hogy volt egy leselejtezett, így nagyjából már vasárba meg lehetett venni, egy néger csók gyártó gépsort itt Magyarországon, mert már itthon nem nagyon voltak kíváncsiak erre a termékre. Úgyhogy gondoltuk, hogy puff, akkor meg is vesszük, és beraktuk konténerbe, kiküldtük, és volt kint a volt férjemnek egy üzlettársa, aki ezt elkezdte üzemeltetni. Ott hónapok munkája alatt összerakták mindent, tök jó, be is indult a gyártás, csak aztán az első szállítmányt, amikor kivitték, akkor ugye ebbe a 28 fokba, hát nem tudom, nem, tehát egy elég szarul nézett ki a termék, mire hazaértek volna vele a vásárlók, úgyhogy...
1: Mennyit adtatok el belőle? Körülbelül meddig ment? Hány hét, hány hónap? Meddig hittetek benne, hogy néger csókot kell eladni Sri Lankán?
5: Még viszonylag kitartóak voltunk, ugyanis még hűtős autót is vettünk a szállításához, de hát ugye az egy dolog, hogy mi mondjuk normális állapotban eljutottuk a terméket a kisboltokhoz, de hát attól függetlenül a vásárló nem tudja kis hűtőkocsijába hazavinni, amíg hazaért, addigra összeesett az egész, úgyhogy egy használhatatlan hülyeség volt a végén.
1: Hűtőkocsival de... mindenne, atyaisten!
3: Nagyon-nagyon szeretem ezt a történetet, nagyon sok kérdésem van. Mi volt a marketing stratégia?
5: Őszintén szólva, mi igazából csendes társak voltunk, mi ezt az egészet úgy csináltuk, hogy egyszer nem voltunk itt Sri Lankán. Úgyhogy ez a...
3: Bajás, hisz ebben az üzleti modellben.
1: Hasonlóan nyitottam Londonban. Mély hűtő túrostáska üzleted. Talán egyszer kimentem megnézni, hogy hol lesz a bolt.
5: Üdv a klubban, azért nagyon hamar rájöttünk, hogy ennek nincs létjogosultságot.
1: Ez a Kiss Black Edition, azt írja valaki. Kiss Black Edition.
2: Mit csináltatok a gyártósorral? Mi van vele?
5: Kérlek szépen, nem tudom, mert addigra már elváltunk a volt férjemmel, de valószínűleg egyébként ott...
3: Ezt tettetek le házasságotokat?
1: Igen, a néger csók tett be.
5: Nem. Nem, de amúgy egyébként Sri Lankán KVG bizniszt se csináljatok, mert az se jó.
1: Az volt a második?
5: az volt az első, amikor az befutyolt, jött a néges csók.
1: Szenzációsak vagy. A harmadikba én is beszállok. Mondjátok, mi a harmadik, ott vagyok. Na jó van, ne eszem. Hello. Imádom.
0: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg, addig is jönnek az igazi mai slágerek. Igazi mai slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
3: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
4: Június 13 és 19 között.
3: Ez az!
4: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
5: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most az Algidas mellyékrém 1499 forint, 3 termék vásárlásakor az Oké Rudi 119 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
8: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
9: Hoppá! Szerintem ez piros lap!
10: Dehogy! Szerintem semmi nem volt!
11: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire, és nyerj a gólokkal növekvő góljackpotból is! Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
12: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban! Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól! Ne halogasd, a hőség nem vár! Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n!
13: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van! És addig a tiéd, amíg van! Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
0: Reklámot hallottak.
14: Rádió 1.
0: Rádió 1.
14: Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

lakajba lép majd, de aztán végül a zenében találta meg az igazi hivatását, és a családja nagyon támogató volt. Pennsylvániából Tennessee-be is elköltöztek, csak hogy könnyebben beinduljon az a karrier. Hölgyeim és uraim, a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között itt van Taylor Swift, Opel Lights.

0: csak igazi mai sláger megy.
1: Csak igazi mai sláger megy.
0: Avicii.

0: foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: A 2026-os foci világbajnokság hivatalos nyitómérkőzésén a társházigazda Mexikó 2-0-ás győzelmet aratott Dél-Afrika felett több mint 80 ezer néző előtt. Az első mexikói gól már a 9. percben megszületett, a második félidőben a 66. percben érkezett az újabb találat. A mérkőzés igazi VB szenzációt hozott a fegyelmetlenségek terén. A világbajnokságok történetének nyitó meccsein most először mutattak fel három piros lapot is. A dél-afrikaiaktól ketten, a mexikói csapatból egy játékos kapott pirosat. Mexikó a magabiztos győzelemmel és a jobb gólkülönbségével jelenleg az A csoport első helyét foglalja el. Az A csoport második összecsapásán magyar idő szerint hajnalban Dél-Korea drámai fordulatokban gazdag mérkőzésen 2-1-re múlta felül Csehországot. Az első félidő gól nélkül telt el, aztán az első gólt a mérkőzésen a csehek szerezték meg az 58. percben. Ez felpörgette a játék ritmusát, a dél-koreaiak nem estek kétségbe, a 66. percben egyenlítettek, majd a 79. percben egy videóbírós ellenőrzést követően megszerezték a győztes találatot is. A meccs vége nagyon izgalmas volt, a csehek az utolsó percekben mindent egy lapra feltéve támadtak, de a kórai védelem állta a sarat, úgyhogy az ázsiai válogatott 3 ponttal indította a tornát. Dél-Korea kevesebb lőtt gólja miatt a csoport második helyén áll Mexikó mögött. Még egyszer tehát az eredmények: Mexikó, Dél-Afrika 2-0, Dél-Korea, Csehország 2-1.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint. Legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második csomag pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
5: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Választ 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
6: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
7: A világ Szegeden találkozik.
8: Augusztus 26 és 29 között jön a Színfesztivál, Szegedi Ifjúsági Napok.
7: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
8: a világsikerű Bastille,
7: az amerikai hip-hop ikon Sway Lee
8: és a legnagyobb hazai együttesek.
9: Június 15-én bérletárforduló.
10: Szín.org.
11: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
12: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
13: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
12: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
13: Szállás.hu.
12: Úgy is tett.
14: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest.
15: Július 2-3-4.
2: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1.
2: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermű.

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Most éppen Eva Max dalát indítom, ezt is jó lesz meghallgatni ebben az inkább késő tavaszias időben, ami most van, 18-19 fokokban jelen pillanatban. Ettől eltekintve egyébként gyönyörű napos idő lesz ma, 23-25 foknál nem lesz több. Ha keleten elkapja a Rádió 1 hallgatókat egy kisebb zápor, azon ne tessék csodálkozni.
1: Az időjárás jelentést a Vapen rovarriasztó és rovarirtó termékek

0: Rádió 1 mozifilm ajánló az Etele Cinema támogatásával.
1: Ezen a hétvégén is érdemes moziba venni, mostantól látható a Szürke Zóna, Guy Ritchie új akciótrillere. Aki szerette a korábbi filmjeit, mint a Bluff, az Úriemberek vagy a Szövetség, annak a stílus most is ismerős lesz. Laza, stílusos karakterek, pörgős dialógusok, rengeteg akció. A történet középpontjában egy dörzsölt és rendkívül intelligens ügyvédnő Rachel áll, valamint az általa vezetett elit zsoldos csapat probléma megoldó gárda. A bonyodalom akkor kezdődik, amikor egy kegyetlen bűn szövetkezett és egy gátlástalan diktátor ellop $1 milliárd vagyont, mivel a hivatalos szervek tehetetlenek, a Wall Street-i károsultak Rachel csapatát fogadják fel, hogy szerezzék vissza a pénzt. A főszerepben Jake Gyllenhaal, Eliza Gonzalez, Henry Cavill. Jó mozizást kívánunk mindenkinek!
0: Rádió 1 mozifilm ajánlót hallottak az Etele Cinema támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: A Rádió 1 bemutatja.
3: Július 4-én a Sopron Fest nagy színpadán Well Hello, Pogány induló, Halott pénz és a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy a Sopron Festen. Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
2: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
3: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-gyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
5: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
6: Hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
7: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jüsknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti bútorra és termékre, 50-70% kedvezményt számos matracra, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre. Vásárolj most a legközelebbi Jüsk áruházban vagy online a jüsk.hu-n.
8: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
10: Augusztus 26 és 29 között jön a Színfesztivál Szegedi Ifjúsági Napok.
11: Azaria, Dash, Majka, Csodló, Halott Pénz, Betonhofi, Pogány Induló, Carson Koma, Follow the Flow, BSV Sagenk és még sokan mások.
12: Június 15-én bérletárforduló. Ne maradj le! www.szín.org.
2: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1.
2: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió 1 nagy klasszikusa most az igazi mai slágerek között. David Guetta, Ne-Yo és Akon következik, akik már nem először dolgoztak együtt akkor, amikor ezt a dalt kihozták, de aztán ez lett a legismertebb közös munkájuk.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hú, mert csúsztuk el a számok azért. Tehát nálam állandóan ez szól. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkül élni.

podcastban hallgat, egész nap árut mozgat. Ma már annyit dolgozott állítólag, hogy este a Kanada-Bosznia-Hercegovinára is targoncával tolja majd a kanapét a tévé elé. Meg azt is írta Balú, hogy mindig a Rádió 1-et hallgatja munka közben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
2: Hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját. Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig.
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis
4: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor...
4: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
5: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
6: Mi?
5: Ne!
6: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
5: Ugrok egy bombát!
6: Szállás.hu.
7: Úgy is tett!
8: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus, vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második csomag pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj két pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
11: A világ Szegeden találkozik.
12: Augusztus 26 és 29 között jön a Szín Fesztivál. Szeged ifjúsági napok.
11: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
12: a világsikerű Bastille,
11: az amerikai hip-hop ikon Sway Lee
12: és a legnagyobb hazai együttesek. Június 15-én bérletárforduló. Szín.org.
13: Reklámot hallottak.
14: Rádió 1.
13: Rádió 1.
14: Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak. It's gonna be okay.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágerben. Egy igazi nyár hangulatú dalok egymás után, de nem ezen a hétvégén fogunk strandolni. A nagyobb vizeink hőmérséklete 18-20 fok körül mozog. Szombaton többször felhősödik be majd az ég, vasárnap lesz a több napsütés.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyú.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
2: A csirke szárnya legjobb a grillen.
3: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
2: Mondom, hogy a szárnya jó.
4: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
5: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
6: Hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második csomag pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj két pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
9: Augusztus 26 és 29 között jön a Színfesztivál Szegedi Ifjúsági Napok.
10: Azaria, Dash, Majka, John Lo, Halott Pénz, Betonhofi, Pogány Induló, Carson Koma, Follow the Flow, BSV Sagen és még sokan mások.
11: Június 15-én bérletárforduló. Ne maradj le! www.szín.org.
12: Reklámot hallottak.
13: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: Reklám.
14: Feel the summer. Élj át a nyár legszebb érzéseit. Napsütés, koktélok, csillagfényes fürdőzés. Ez a Spirit nyár. Spirit Hotel Termas.

0: Rita Ora, Zaz, Mac DeMarco, a Rise Against, az Idols, a Sex Pistols, a Mojte és még sokan mások. Ne hagyd ki egyiket sem. Jegyek és információk budapestpark.hu.
1: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Egy doboz Cucina aprított paradicsom 25%-kal olcsóbban, most csak 259 forint. Mindig Aldi.
2: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hívnyire. Július 2-3-4, Dunapartfest, Ráckeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton.
3: Július 2-3-4, jegyek dunapartfest.hu.
4: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
5: Jön a 10. jubileumi Total Dance Cabrio!
6: A 90-es és 2000-es évek legnagyobb sztárjai egyetlen este!
5: Június 13-án a Budapest Parkban!
6: Captain Jack!
5: Peace Hunter!
6: Rocco,
5: Alice DJ,
6: Fun Factory,
5: Master Blaster
6: és az összes hazai kedvenced.
5: Kedvezményes jegyek a budapestpark.hu és a tdf.hu oldalon.
7: Megérkeztek a legújabb tisztán elektromos Toyota modellek a Sakurába. Ismerje meg a városi Urban Cruisert és a családbarát BZ4X Touringot. Opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. A Toyota napok alatt június 8 és 13 között kiemelt új és használt autóajánlatokkal várjuk. toyotasakura.hu.
8: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most!
8: Rádió
5: egy! Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai sláger megy.

megmutatják a brandjüket, úgyhogy nagyon fontosnak tartja az élő fellépéseket, a kapcsolattartást a rajongókkal. Ő is sokkal-sokkal több bulit vállal, mint mondjuk 3-4 évvel ezelőtt. Nem baj, ez nekünk csak jó, és

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
3: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan! A hüvei pH zavara? Vitagin C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
4: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
5: A király elfoglalta jó ízű trónját. A Burger King begyújtotta a grillt már tökölön is. Vedd az irányt a Sziget Center felé, ugyanis tüzöngrillezett kedvenceid megérkeztek. Dobd be egy vapört, vagy válasz kedvedre számtalan királyságunk közül. Ott Ali. Burger King. Pont ahogy szereted.
6: Készülj fel a nyárra az Alli kuponnapokkal. Június 11-e és 14-e között akár 20-50% kedvezmény vár számos üzletünkben. Divat, nyaralás, nyári kedvencek egy helyen. A kuponokat keresd az Alli Klub abban. Nyári Alli kuponnapok június 11-14. Részletek az alli.hu-n.
7: Lóerő készakája. Június 13 tököli reptér. Brutális autós és motoros őrület. Hozd a családot, élvezd a gumifüstöt és a fényeket. Ez a Lóerő készakája. Június 13 tököli reptér. Start 15 óra.
8: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hévnyire. Július 2-3-4 Dunapart Fest, Ráckeve, Dash, Betonhofi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton.
9: Július 2-3-4 Jegyek dunapartfest.hu.
10: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Egy doboz Cucina aprított paradicsom 25%-kal olcsóbban, most csak 259 forint. Mindig Aldi.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: És most!
12: Rádió 1!
11: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágermely.

Itt a Rádió 1-en, a Daily Mixben is csak igazi mai sláger megy. Na, stílust váltok most, és az albán származású BB Rexa énekel a folytatásban a friss kedvencünket, New Religion. Az apukája Észak-Macedóniából, az anyukája Albániából földözött az USA-ba, az albán közössége miatt világszerte nemzeti hősként kezeli, főleg mert brutál sikeres a zenében. Nagyon sokan szeretnének vele dolgozni, mert nem csak kiválóan énekel, a zeneszerzésben is jeleskedik BB Rexa. Mondjuk ebben a dalban pont a fét lesz volt a segítsége. New Religion a Rádió 1-en.

duója, Ed Sheeran következik most és egy dala. Újra ő van ennek a listának az élén. 2015 volt az első év, amikor number one lett, és 11 év alatt 8 alkalommal vezette ezt a listát Ed Sheeran. Amikor éppen nem ő volt az első, akkor is mindig a top 3-ban maradt, és most újra az ő dalait játsszák leginkább a Szigetországban. Ráadásul két zenéje is ott van az év legtöbbet játszott dalának a listáján. Az egyik a Sapphire, a másik pedig

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a következő zenei órában is. Györke Attila vagyok, aki a háttérért felel ezután is, és kezdek Kamráddal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Egy doboz Cucina aprított paradicsom 25%-kal olcsóbban, most csak 259 forint. Mindig Aldi.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
5: Autódarú, Kósvéber!
6: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
3: Aldi Fresh Stylers. Csütörtöktől vasárnapig fél kiló cseresznye 33% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
7: Jön a 10. jubileumi Total Dance Club Rio.
8: A 90-es és 2000-es évek legnagyobb sztárjai egyetlen este.
7: Június 13-án a Budapest Parkban.
8: Captain Jack,
7: Bass Hunter,
8: Rocco,
7: Alice DJ,
8: Fun Factory,
7: Master Blaster
8: és az összes hazai kedvenced.
7: Kedvezményes jegyek a budapestpark.hu és a tdf.hu oldalon.
9: Feel the Summer. Élj át a nyár legszebb érzéseit. Napsütés, koktélok, csillagfényes fürdőzés. Ez a Spirit nyár. Spirit Hotel Termál Spa, Sárvár.
10: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4 Dunapart Fest, Rátkeve, Dash, Betonhofi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton.
11: Július 2-3-4 Jegyek dunapartfest.hu.
12: Megérkeztek a legújabb tisztán elektromos Toyota modellek a Sakurába. Ismerje meg a városi Urban Cruisert és a családbarát BZ4X Touringot, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év, vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. A Toyota napok alatt, június 8 és 13 között, kiemelt új és használt autóajánlatokkal várjuk. toyotasakura.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: És most
1: Rádió
7: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Györke Attilával. Csak igaz.

az, de brutál érdekes adat, és egy nagyon jó dal a folytatásban Taylor Swift-től. A legfrissebb kimutatások szerint az énekesnő vagyona közel 2 milliárd dollár. A legutóbbi turnéját, az Eras-t, az egyik legnagyobb és legtörténelmibb koncerteseménynek tartják. 152 fellépése volt vele, 5 kontinensen, és a turné minden idők legnagyobb bevételét hozta. Ő az első és egyetlen előadó, aki 4-szer érte el az évalbum a Grammy-díjat, úgyhogy van mit a tejbe aprítania. Nem csodálkozunk tehát azon, hogy lenyűgöző ingatlan birodalmat épített fel, ennek az értéke is meghaladja a 150 millió dollárt. Mindegyik ingatlan a luxus otthon, New Yorkban, Rhode Islanden, Tennesseeben, vagy éppen Kaliforniában.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: 10 év, 10 millió forint kedvezmény. A Mercedes-Benz Miskolc jubileuma alkalmából GLE modelljeink akár 10 millió forint kedvezménnyel elérhetőek készletről. Benzin, dízel vagy plug-in hibrid meghajtással, most ajándék MBM Plus szerviz csomaggal. 5 év gondtalanság a prémium autózás világában. Mercedes-Benz Miskolc.
3: Nehogy már a bakteriális hüvelyfertőzés szabja meg, mikor mihez lehet kedvem. A Vitagén C hüvelykrém segítségével úrrá leszek a tüneteken. 3-ig számolok. A Vitagén C 1. helyreállítja a hüvely savas pH-ját, 2. gátolja a kórokozók szaporodását, 3. elősegíti a saját laktobacillusok növekedését.
4: Vitagén C tejsavval, ezüsttel és C-vitaminnal. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz. Várandóság és szoptatás ideje alatt is használható. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót. Vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
5: Smart Sport Expo és Fitness Fesztivál most vasárnap. Fitness Expo egészségügyi szűrések, 10 színpad, közel 100 edzővel vár a Papp László Arénában. smartsportexpo.hu
6: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
7: A király elfoglalta jó ízű trónját. A Burger King begyújtotta a grillt már tökölön is. Vedd az irányt a Sziget Center felé, ugyanis tüzöngrillezett kedvenceid megérkeztek. Dobd be egy vapört, vagy válasz kedvedre számtalan királyságunk közül. Ottali. Burger King. Pont ahogy szereted.
8: Jön a 10. jubileumi Total Dance Club Rio.
9: A 90-es és 2000-es évek legnagyobb sztárjai egyetlen este.
8: Június 13-án a Budapest Parkban.
9: Captain Jack,
8: Peace Hunter,
9: Rocco,
8: Alice DJ,
9: Fun Factory,
8: Master Blaster
9: és az összes hazai kedvenced.
8: Kedvezményes jegyek a budapestpark.hu és a tdf.hu oldalon.
10: Aldi Fresh Stylers. Csütörtöktől vasárnapig fél kiló cseresznye 33% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: És most!
0: Rádió 1!
8: Folytatódik

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is lágermely.

Megy mindenkinek, aki velem dolgozik, de kiemelném most a burkolókat, mert hogy Szabi dobott egy Vibert, reggel óta rakja a lapokat milliméterre pontosan, aztán jön a tulaj és megkérdezi, nem lehetne egy picit arrébb? Hát azért szereti a Rádió Egyet, mert az idegrendszerét a helyére pattintjuk, ezt írta. És kiemelném még a nyomdászokat is, Gábor is írt, hogy náluk is a Rádió Egy szól folyamatosan, míg a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
2: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
1: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
2: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
5: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
4: Mondom, hogy a szárnya jó.
6: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
7: Új erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
8: A világ Szegeden találkozik.
9: Augusztus 26 és 29 között jön a Szín Fesztivál, Szegedi Ifjúsági Napok.
8: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
9: a világ sikerű Basti,
8: az amerikai hip-hop ikon Sway Lee
9: és a legnagyobb hazai együttesek.
10: Június 15-én bérletárforduló.
11: Szín.org.
0: Reklámot hallottak.
12: Rádió 1.
13: Rádió 1.
12: Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Na jöjjön egy kis menetelés most az Imagine Dragons-szal. A strandra sajnos csak a legbátrabbak menetelnek majd a hétvégén, akik bírják a 20 fok körüli vízhőmérsékleteket. Én bevallom, nem ilyen vagyok. A nagyobb tavaink, a Balaton, a Velencei tó, a Fertő tó, a Tisza tó is mind 20 fok körül vannak, és a hőmérséklet is alulról karcolja majd a 30 fokot ezen a hétvégén.
1: Az időjárás jelentés a Vaper rovarriasztó és rovarirtó termékek támogatták.

0: Rádió 1 foci BB hírek a Rizeup kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: A futball világbajnokság következő két mérkőzésén magyar idő szerint este 9 órakor Kanada találkozik Bosznia-Hercegovinával, illetve hajnali 3 órakor kezdődik az Egyesült Államok Paraguay mérkőzés. Történelmi pillanathoz érkezett a kanadai labdarúgás, a társházigazda nemzeti csapata a Toronto stadionban kezdi meg a VB szereplés Bosznia-Hercegovina ellen. Ez ugye a B csoport legelső fordulója, a válogatottak tiszta lappal várják tehát az összecsapást. Az esti meccset hatalmas érdeklődés övezi, a stadionban minden jegyelkelt, a hazaiak hangulatát viszont beárnyékolja a legfrissebb bulvár és sportmédia hír. A csapat legnagyobb sztárja és kapitánya Alfonso Davies combhajlító sérülés miatt kénytelen kihagyni a nyitót. Meccset. A szakértők Kanadát tartják a mérkőzés favoritjának. A Los Angeles stadionban mutatkozik be a torna másik házigazdája, az Egyesült Államok csapata, amely a dél-amerikai Paraguay ellen lép pályára. A D csoport nyitó meccse ez, még nem alakult ki rangsor, így mindkét együttes egyenlő esélyekkel vág neki a küzdelemnek. Komoly visszhangot kapott a sajtóban, hogy az amerikaiak szárja Christian Pulisic remek formában egy gólszegényebb időszakot lezárva érkezik a tornára, ami hatalmas önbizalmat ad az együttesnek. A két csapat legutóbb 2025 végén barátságos mérkőzésen találkozott, ahol az amerikaiak 2-1-re győztek. A nemzetközi szakértők most is egyértelműen az Egyesült Államokat tartják esélyesebbnek.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rizeup kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második csomag pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
6: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj két pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a Deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
8: A 30 éves Pennyben ez is nyerő, meg ez is, és ez is! Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer! Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted!
9: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
10: Augusztus 26 és 29 között jön a Színfesztivál Szegedi Ifjúsági Napok.
11: Azaria, Dash, Majka, Csodló, Halott Pénz, Betonhofi, Pogányinduló, Carson Koma, Follow the Flow, BSV Sagen és még sokan mások.
12: Június 15-én bérletárforduló. Ne maradj le! www.szín.org.
2: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1.
2: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger vagy. Na még egy kis foci, mert ezt a hírt imádom, most olvastam. A norvég labdarúgó válogatott 300 kiló lazacot visz magával a VB-re. Nyilvánosságra került az étellistájuk, és a 300 kiló lazac mellett 116 kiló barna sajt, és 6000 narancs is szerepel rajta. Mondjuk 61 fős a teljes norvég delegáció, úgyhogy egyáltalán nem kell csodálkozni. Több szakács is utazik velük a VB-re. Az USA-ba tartó rakományuk körülbelül 8 tonna, ez teljes mértékben biztosítja majd az együttes megszokott étrendjét, és a VB egésze alatt segít majd fenntartani a koordinációjukat. Mondjuk lesz is rá szükség, mert hogy a csoportjukban Franciaországgal, Szenegállal és Irakkal játszik majd Norvégia. Erről is lehet olvasni a weboldalunkon a radio1.hu-n.

0: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy. Én Györke Attila vagyok, és folytatódik az óriási országos közös együttdolgozás. Le tudjuk együtt ezt a munkalapot, a zeneim lesznek hozzá a háttér. A következő óra első dalát biztos, hogy imádja mindenki, ez lesz az.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja.
3: Július 4-én a Sopron Fest nagy színpadán Well Hello, Pogány induló, Halott pénz és a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy a Sopron Festen. Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
3: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-el.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
5: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Na, mi lesz a mai program?
7: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
6: Vagyis
7: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
6: És ha rock'n'roll, akkor
7: az ég kék, a grill kolbász Master Good.
8: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltofer folt. A Maltofer forrágó tabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltofer fol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a szatmári áruházakban, vagy a szatmári.hu-n.
10: Bőröndök, rollerek, plüss oroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre. Geely.
11: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
12: A világ Szegeden találkozik.
13: Augusztus 26 és 29 között jön a Szín Fesztivál, Szeged ifjúsági napok.
12: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
13: a világ sikerű Bastille,
12: az amerikai hip-hop ikon Sway Lee
13: és a legnagyobb hazai együttesek.
14: Június 15-én bérletárforduló.
15: Szín.org.
1: Reklámot hallottak.
2: Rádió 1.
1: Rádió 1.
3: Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Délután kívánok mindenkinek, én Györki Attila vagyok. Ugye elstartolt a foci VB, hát nincs ember, aki ne tudná. És hogy BB Rexa ott ül-e a képernyők előtt, és lerágja el majd mind a 10 körmét mondjuk az Egyesült Államok Paraguay mérkőzésen, ami ráadásul nekik, amerikaiaknak még egészen kellemesen nézhető időpontban is van, nekünk hajnali 3.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második csomag pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj két pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
3: Három dolog a tudatos babaváráshoz. Te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
4: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
5: Augusztus 26 és 29 között jön a Színfesztivál Szegedi Ifjúsági Napok.
6: Azaria, Dash, Majka, Csodló, Halott Pénz, Betonhofi, Pogányinduló, Carson Koma, Follow the Flow, BSV Sagen és még sokan mások.
7: Június 15-én bérletárforduló. Ne maradj le! www.szín.org.
8: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jüsszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jüssz! Scandinavian Sleeping and Living.
9: A csirke szárnya legjobb a grillen.
10: Dehogy is, a csirke málnél nincs jobb.
9: Mondom, hogy a szárnya jó.
11: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
12: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogányinduló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest.
13: Július 2-3-4.
14: Reklámot hallottak.
15: Rádió 1.
16: Rádió 1.
15: Csak igazi mai sláger megy.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

csak igazi mai sláger megy. Jönne itt egy kis pörgés Sam Feltel, akinek a karrierjében azért elég erőteljes volt a kontraszt, mert hogy amikor még nem futott be, akkor kis holland párokban lepukkant klubokban zenélt, aztán az első dalai betaláltak pár évvel később már a Tomorrowland és az Ultra nagy színpadain játszott lángépek előtt. Hölgyeim és uraim, ő Sam Felt, és ez tőle a Hearts Like Mine.

0: Q1 foci VB hírek a Rise Up Chips támogatásával.
1: A 2026-os foci világbajnokság hivatalos nyitómérkőzésén a társházigazda Mexikó 2-0-ás győzelmet aratott Dél-Afrika felett több mint 80 ezer néző előtt. Az első mexikói gól már a 9. percben megszületett, a második félidőben a 66. percben érkezett az újabb találat. A mérkőzés igazi VB szenzációt hozott a fegyelmetlenségek terén. A világbajnokságok történetének nyitó meccsein most először mutattak fel 3 piros lapot is. A dél-afrikaiaktól 2, a mexikói csapatból 1 játékos kapott pirosat. Mexikó a magabiztos győzelemmel és a jobb gólkülönbségével jelenleg az A csoport első helyét foglalja el. Az A csoport második összecsapásán magyar idő szerint hajnalban Dél-Korea drámai fordulatokban gazdag mérkőzésen 2-1-re múlta felül Csehországot. Az első félidő gól nélkül telt el, aztán az első gólt a mérkőzésen a csehek szerezték meg az 58. percben. Ez felpörgette a játék ritmusát, a dél-koreaiak nem estek kétségbe, a 66. percben egyenlítettek, majd a 79. percben egy videóbírós ellenőrzést követően megszerezték a győztes találatot is. A meccs vége nagyon izgalmas volt, a csehek az utolsó percekben mindent egy lapra feltéve támadtak, de a kórai védelem állta a sarat, úgyhogy az ázsiai válogatott 3 ponttal indította a tornát. Dél-Korea kevesebb lőtt gólja miatt a csoport második helyén áll Mexikó mögött. Még egyszer tehát az eredmények: Mexikó, Dél-Afrika 2-0, Dél-Korea, Csehország 2-1.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rise Up Chips támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A csirke szárnya legjobb a grillen.
4: Dehogy is, a csirke májnál nincs jobb.
3: Mondom, hogy a szárnya jó.
5: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
6: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig.
7: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
8: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
9: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
8: Akkor irány az Érdi Autócentrum Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 000 forintos wellness utalványt.
9: Very az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
10: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Eco Family. Drogéria. Élelmiszer.
11: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
12: Akció, ami csak rád vár a Hádában. Újra jönnek a Hádanapok. Június 12-e és 14-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Csapj le a legstílusosabb nyári darabokra, melyeket ráadásul most akciós áron szerezhetsz be a Hádában. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második csomag pedig csak 299 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
14: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
2: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1.
2: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Ez a Rádió 1, 7 perccel járunk 4 után, közlekedési információk. Zoli dobta az SMS-t. Szia, Atis, itt állok a stúdió alatt a dugóban, és csak a zene éltet. Hát igen, Zolikám, akkor mondjuk el a többieknek, Budapest hegyalja út, torlódás, dugó, de végig egyébként az M1-es M7-ig, úgyhogy remélem a türelmet mindenki bekészítette. M1-es autópálya, győri elkerülő, korábban két súlyos baleset is volt a határ felé, ott jelenleg a főváros felé 2, a határ felé 1 sáv járható, írta Dani. 0630-311-111 a forrodrot jöhetnek még a hírek. Öttől a Live Mixben Juhász Gergő és Wilcox, addig viszont én zenélek, és ez a dal

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

most, hogy leállt a Meta, óriási leállás van a Messengerben, a Facebookon és az Instán. Tekerje mindenki nagy hangerőt a Rádió 1-nek. Szóval, drága Rádió 1-esek, a hiba nem a készülékekben van, a platformok maguktól jelentkeztették ki a felhasználókat, nem is engedik vissza őket. De legalább az igazi mai slágerek nem állnak meg. Azok szólnak egymás után folyamatosan itt a rádió.

0: Rádió egy mozifilm ajánló az Etele Cinema támogatásával.
1: Ezen a héten végre premieres az új Spielberg film, a Leleplezés napja. A történet azt a pillanatot dolgozza fel, amikor a 8 milliárdos emberiség szembesül a megdönthetetlen bizonyítékkal, hogy nem vagyunk egyedül az univerzumban. Steven Spielberg tehát évtizedek után visszatér a kedvenc UFO témájához, de ezúttal a modern kor és a közösségi média reakcióit is belefoglalja a feszült skifibe. Olyan sztárok láthatóak a főszerepben, mint Emily Blunt, Colin Firth vagy éppen Josh O'Connor. Ez a nyár egyik leginkább várt grandiózus mozifilmje. Jó szórakozást kívánunk mindenkinek!
0: Rádió egy mozifilm ajánlót hallottak az Etele Cinema támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jüsknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti bútorra és termékre, 50-70% kedvezményt számos matracra, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre. Vásárolj most a legközelebbi Jüsk áruházban vagy online a jusk.hu.
4: J-A-E-C-O-O Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
5: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
6: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
7: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
8: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
9: Spórolj az Euronics nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronics.hu oldalon. Az LG 165 centis NanoCell TV most mindössze 139.900 forint június 17-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics. Ez ennyi.
10: Buongiorno!
11: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
12: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
2: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1.
2: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió!

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Itt a Rádió 1-en 16.42-kor közlekedési információk. Ugye nemrég mondtam, hogy Budapesten bedugult a hegyalja, de az M1 M7-ig végigtorlódás van. Andi írta, hogy dugó van a Hősök tere környékén is lezárások miatt, a Kóskároly sétányon is lezárás, kerülni kell. Torlódik a Könyves Kálmán körút is a Mester utca felé, írta értelenül valaki. Az M1-esen a Győri elkerülőn pedig korábban két baleset is volt a határ felé, jelenleg a főváros felé 2, a határ felé 1 sáv járható. 5 órától ma is jön a Live Mix Juhász Gerivel és Wilcox-szal, Taylor Swift pedig ebben a pillanatban ragadja meg a mikrofont.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
2: Someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised, was losing control, crazy night, intense.

0: Ami jó egy foci BB hírek, a Rajszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: A futball világbajnokság következő két mérkőzésén magyar idő szerint este 9 órakor Kanada találkozik Bosznia-Hercegovinával, illetve hajnali 3 órakor kezdődik az Egyesült Államok Paraguay mérkőzés. Történelmi pillanathoz érkezett a kanadai labdarúgás, a társházigazda nemzeti csapata a Toronto stadionban kezdi meg a VB szereplés Bosznia-Hercegovina ellen. Ez ugye a B csoport legelső fordulója, a válogatottak tiszta lappal várják tehát az összecsapást. Az esti meccset hatalmas érdeklődés övezi, a stadionban minden jegy elkelt, a hazaiak hangulatát viszont beárnyékolja a legfrissebb bulvár és sportmédia hír, a csapat legnagyobb sztárja és kapitánya Alfonso Davies combhajlító sérülés miatt kénytelen kihagyni a meccset. A szakértők Kanadát tartják a mérkőzés favoritjának. A Los Angeles stadionban mutatkozik be a torna másik házigazdája, az Egyesült Államok csapata, amely a dél-amerikai Paraguay ellen lép pályára. A D csoport nyitó meccse ez, még nem alakult ki rangsor, így mindkét együttes egyenlő esélyekkel vág neki a küzdelemnek. Komoly visszhangot kapott a sajtóban, hogy az amerikaiak sztárja Christian Pulisic remek formában egy gólszegényebb időszakot lezárva érkezik a tornára, ami hatalmas önbizalmat ad az együttesnek. A két csapat legutóbb 2025 végén barátságos mérkőzésen találkozott, ahol az amerikaiak 2-1-re győztek. A nemzetközi szakértők most is egyértelműen az Egyesült Államokat tartják esélyesebbnek.
0: Rádió 1 foci BB híreket hallottak a Rajszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió 1 bemutatja.
0: Július 4-én a Sopronfest nagy színpadán. Well, hello!

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese, The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-el.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis?
5: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor...
5: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
6: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu.
7: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
8: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
7: Akkor irány az Érdi Autócentrum, Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100.000 forintos wellness utalványt.
8: Veri az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
9: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
10: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Július 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól, mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
11: Buongiorno! Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
12: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
13: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
12: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
14: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. Az LG 165 centis NanoCell TV most mindössze 139.900 forint június 17-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
2: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1.
2: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Will Cox, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
2: Tőpontosan délután 5 óra van, innentől bulizunk, nyár van, isteni idő, mellettem pedig Will Cox a következő egy órában övé, tehát a péntek délutáni Rádió 1 Live Mix. Hello Will Cox!
3: Ciao, Gere, sziasztok!
2: SMS és Viber számunk 0623111111, isteni zenék jönnek, nagyon keveset fogunk dumálni, kezdjük el!
3: És hogy hozzuk le jól a nyári hangulatot, Kamráddal és a Be Mine-nal fogjuk indítani a Rádió 1 Live Mix-et.
1: At the turntables now, Will Cox.
4: Hey everyone, this is Kamrad and you're listening to Radio 1.

igazi mai slágerek, élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix. Minden hétköznap délután 5-től 6-ig a Rádió 1-en. Rádió 1 Live Mix.

Nightlife Mix. Rádió egy live mix. Délután 5-től 6-ig.

0: és a rádió egy live mix pénteken délután Wilcox-szal élőben a lemezjátszói mögött. Közlekedési információk jönnek nagyon röviden. Baleset történt az M0-áson nemrég, Szigetszent Miklós térségében az M5-ös felé vezető oldalon, 3 kilométeres a torlódás. Összeütközött két autó a fővárosban is, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Kacsó-Pongrác úti felüljáró után, valamint Zuglóban az Egressi út Róna utca kereszteződésben. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Egy üzenet, hello Wilcox, szia Geri, olyan fantasztikus a ma délutáni live mix, akár csak a Budapest Parkban volt a rádió egy születésnapi fesztivál az első sorban. Hatalmasak vagytok ma is, Pacsi a legnagyobb rajongótok, Peti pápáról.
1: Peti kém, és ugye azt hiszem azt ígérted, hogyha meg lesz ez a buli, levágod a szakállat meg a hajad, vagy valami ilyesmi, nem küldte.
0: Úristen, Peti, hát tényleg az outfitedet szeretném
1: se megnézni. Se képet, se videót, úgyhogy most figyelj, szedd össze magad, Peti kém, és küldjed, várjuk a videókat.
0: Így van, 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Pörgetjük tovább a hétvégét, mi érkezik most?
1: Így vagy, maradunk ennél a hangulatnál, Ray és a Where is My Husband, itt a Rádió 1 Dynamics-ben. At the turntables now.

0: A rádió egy szól is benne, a rádió egy live mix, Wilcox a lemezjátszói mögött, rengeteg az üzenet. Sziasztok, annyira jók vagytok, hogy pizza készítés közben elkezdtem táncolni, a lábaimban benne van a bugi.
1: Hát ez a cél, ez
0: igen,
1: a cél.
0: Ezt Julcsitól kaptuk, és egy akkora pizzát küldött nekünk, szerintem ez akkor mint egy ilyen csatorna fedél.
1: Mármint úgy, hogy nekünk, hogy már
0: de
1: itt is a pizzás.
0: Az egészet meg tudnám enni azon. Úristen, ennék egy pizzát.
1: Én nagy pizza fan vagyok.
0: Én is. Erőegészség 5 nap olasz tengerpart után rendesen lebarnulva, -2-es munkakedvel újra csapatom, hiányoztatok, mint Navosnak a számlatömb. Örök hallgatótok a Ménes gazda.
1: Köszönjük, hogy hát így van, most már péntek van, mindjárt vége a napnak, mehetsz lazulni, természetesen velünk is megteheted ezt.
0: Így igaz, bármi a program, lazulás, ne adj Isten, még munka, nyaralás, pihenés otthon, a családdal, a barátokkal, jó társ, jó háttér leszünk mellé továbbra is, megyünk tovább.
1: A következő saját dal lesz a Not Ready to Love, itt a Live Mixben.
2: At the turntables now, Wilcox, Radio 8 Live Mix.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a Rádió 1 Live Mixben ma Wilcox által lemezjátszói mögött. Hol lesz buli még a hétvégén?
1: Füzesgyarmaton találkozhatok velem szombat este, meg vasárnap este természetesen a World is My Radio Show-ba, itt a Rádió 1-en.
0: Yes! Nagyon köszi a hétvége indítást! Kösz, hogy itt voltál, jó pihenést!
1: Vigyázz magadra, ciao!
0: Maradjatok, a Rádió 1 kívánság műsor kezdődik mindjárt Purple Disco Machine-nel és a Hörccel. Jöhetnek a kérések, üzenetek a számunk 0620-311-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a Hell Ice Coffee Latte 299 forint, törzsvásárlóknak a Karaván őrölt pörkölt kávé 1399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jusszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jussz, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
6: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
5: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
7: A csirke szárnya legjobb a grillen.
8: Dehogy is, a csirke málnél nincs jobb.
7: Mondom, hogy a szárnya jó.
9: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
10: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
11: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
12: A 30 éves Pennyben ez is nyerő, meg ez is, és ez is. Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
13: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
14: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági öveiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
15: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktélcsodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
16: Indult a Pepita Boom. Szurkoljunk együtt! Vásárolj június 18-ig és nyerj értékes ajándékokat! Lego focis újdonságok és világbajnok Lego árak várnak. Rengeteg ajánlat az egész családnak. Irány a pepita.hu.
17: Akció, ami csak rád vár a Hádában. Újra jönnek a Hádanapok. Június 12-e és 14-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Csapj le a legstílusosabb nyári darabokra, melyeket ráadásul most akció jósáról szerezhetsz be a Hádában. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
18: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
19: Június 13 és 19 között.
18: Ez az!
19: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
20: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
21: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
22: Buongiorno!
23: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben is a fiat.hu oldalon.
24: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
25: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával. Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. Az LG 165 centis NanoCell TV most mindössze 139.900 forint június 17-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
26: Reklámot hallottak.
27: Rádió 1.
26: Rádió 1.
27: Csak igazi mai sláger megy.
28: Rádió 1. Yo, what's up? This is Mike Posner.
27: Csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Geri, a következő két órában szokás szerint én leszek köztetek a híd, az összekötő kapocs, várom a kéréseket, üzeneteket. Kriszta ma az első telefonáló, parancsolj!
1: Szemfedtől szeretnék kérni egy jó pörgős dalt.
0: A legnagyobb örömmel készítem elő, Szemfed fantasztikus volt a születésnapi fesztiválunkon. Kinek menjen?
1: Tücsöknek, tegnap volt a születésnapja.
0: Oké, ki az a Tücsök?
1: A fiam, 25 éves lett tegnap. Kiskorától kezdve így hívom, meg életkének.
0: De cuki! Mit üzensz neki?
1: Nagyon szeretem és vigyázzon magára.
0: Szemfeld, Rosaline, Heart Like Mine, ez ma este a tiétek itt a rádió. Egy ilyen jó születésnapozást kívánok!
1: Köszönöm!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A Rádió Egyet halljátok, két rossz hírem is van azok számára, akik most az M3-ason autóznak. Baleset történt Gödöllőnél, Budapest felé a 32-es kilométernél. A másik irányban pedig, tehát a Vásárosnamény felé árokba borult egy kamion, Bagnál, emiatt több kilométeres a dugó. Kitartás, mindenkinek jó utat! Kevin kéri a következő dalt, mi legyen ez?
1: Beverex, a New Religion.
0: De jó választás, szereted?
1: Igen.
0: Hülye kérdés volt, nyilván szereted, hogyha kéred. Tudod, hogy ez egy feldolgozás?
1: Igen.
0: A híres 1995-ös Faithless klasszikus, az Insomnia újragondolása. Kinek menjem?
1: Barnabásnak. Ő az egyik haverom.
0: És mit üzensz neki?
1: Boldog névnapot kívánok.
0: Isten éltesse nagyon sokáig, ezt akkor most nekijátsszuk itt a Rádió Egyen. Faithless, BB Rexa, New Religion. Deep in the-

0: Nálunk csak igazi mai sláger megy. Rádió egy kívánság műsor. Halló, halló.
1: Szia, Csabi vagyok, a modóházépítő.
0: Csabi, hello. Tudom, hogy ki vagy, ismerlek a TikTokról.
1: Na, szuper, én is téged. Örülök neki, hogy követed a munkásságomat.
0: Abszolút. Milyen dalt szeretnél?
1: Actiontől szeretnék egy számot kérni a feleségemnek. Képzeld el, kaptam tőle ma egy tévét, és ezt szeretném neki meghalálni, és üzenem neki, hogy nagyon szeretem.
0: Nem mondod, csak nem azért kaptál egy új tévét, mert elkezdődött a foci VB?
1: Hát mondhatni, hogy azért is, mert meg a régi már elég rossz.
0: Az a minimum, hogy építesz neki egy modulházat, gondolom.
1: Az a minimum, így van.
0: De jó! Nagyon sok boldogságot kívánok nektek. Csabi, örültem, hogy beszéltünk.
1: Én is örültem. Sziasztok!
0: Accent jön akkor hamarosan is, a Don't Leave! És várom a további kéréseket, a további üzeneteket is a számunk 0620-3111-111.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
4: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
5: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Választ 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
7: Lásd élesen a nyár élményeit szemüvegcserélgetés nélkül. Válasz új szemüvegedbe multifokális lencsét minden távolságra 67.500 forint helyett 33.750 forint per páráron, vagy további lencséket akár 40% kedvezménnyel. Részletek a weboldalon. Vision Express.
8: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Elindult a Pepita Boom. Szurkoljunk együtt! Vásárolj június 18-ig és nyerj értékes ajándékokat! Lego focis újdonságok és világbajnok Lego árak várnak. Rengeteg ajánlat az egész családnak. Irány a pepita.hu.
10: Na, mi lesz a mai program?
11: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
10: Vagyis?
11: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
10: És ha rock'n'roll, akkor...
11: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
12: És most a kérdés az ajándék falitöltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándék falitöltővel viheti haza?
13: Ó, ezt tudom. Június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
12: Ez az!
13: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándék falitöltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
2: Reklámot hallottak.
14: Rádió 1.
2: Rádió 1.
14: Csak igazi mai sláger megy!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió

0: akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

0: Kiért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió.

Megy Marcsi, Balatonfüreden dolgozik egy étteremben, onnan kaptam tőle egy SMS-t. Alex Kencsitől kéri a bámbolét a kollégáknak és főleg Szandrának, akinek ma van a születésnapja. Szandi, Isten éltessen nagyon sokáig! Ki

0: Végén lehetnek záporok, szombaton 28, vasárnap pedig 30 fok lesz a csúcs.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Halló, halló!
2: Andris vagyok, és Minellitől kérnék egy számot. Minának, Pistinek és Zsoltinak.
0: Jön is akkor nektek a rampampam Minellitől itt a Rádió 1-en. Jó hétvégét!
2: Szép estét, szia!

0: Készítettem elő Bálint kérésére, kinek menjen?
1: Barátnőmnek, Zsófiának, nagyon szeretem, és igazából csak szeretném tudni, hogy nagyon fontos neked.
0: De jó vagy, nagyon sok boldogságot kívánok nektek, a tiétek lesz hamarosan Ed Sheeran és a Camera Sirő Remixben. És figyelem, ha mennétek bulizni a Sopron Festre, jövő héten nyerhettek tőlünk belépőket. Mutatom a részleteket most.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopron Fest nagy színpadán Well Hello, Pogány induló, Halott pénz és a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy a Sopron Festen. Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
2: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
3: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-gyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Buongiorno!
5: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben is a fiat.hu oldalon.
6: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
7: Lecserélnéd a régi járgányt? Akkor váltsd az új autóval büszkén suhanós örömöt valóra. Vagy felújítanád a lakást? Váltsd a megújítós otthon átalakítós ötleteidet valóra. Bármi is a célod, kalkulálj a Raiffeisen személyi kölcsönnel. THM 9,9%-től 19,6%-ig. Legjobb kamatunk új ügyfeleknek is jár. További részletek a kondíciós listában és a Raiffeisen.hu-n. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
8: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
9: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
10: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. Az LG 165 centis NanoCell TV most mindössze 139.900 forint június 17-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
11: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Csónakázó tónál. Városliget, elektromos élmények, inspiráló pillanatok. DJ estek, akusztikus koncertek, piknik hangulat és exkluzív tesztvezetések várják szerdától vasárnapig 13 és 18 óra között. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio Budapest.
2: Reklámot hallottak.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: Hétvégét mindenkinek, sziasztok, a stúdióban Juhász Geri. Kábrád új dalát kéri a következő telefonáló, aki nem más, mint...
1: Andrea.
0: És kinek küldjük?
1: A fiamnak, Máténak.
0: Milyen alkalomból?
1: Csak úgy, mert szereti ezt a számot.
0: Oké, kösz, hogy hívtál, és ha ti szeretitek ezt a dalt, meg úgy általában Kámrádot, akkor van egy jó hírem, nagyon-nagyon hamar, még ebben a hónapban jövünk egy fantasztikus bejelentéssel Kámráddal kapcsolatban. Hug Yourself!

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 kívánság műsort halljátok. Bertold Joel Corit kéri. Kinek menjen?
1: Csabinak, a kollégának itt ül mellettem.
0: Hol vagytok és mivel foglalkoztok?
1: Sopronból jövünk hazafelé, lucosok vagyunk Ausztriában.
0: Na akkor Joel Cori és a Stay a Little Longer ma este a tiétek szuper hétvégét kívánok.
1: Köszönjük.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.

0: megy. Ha strandolnátok vagy vízpartra mennétek a hétvégén, úgy készüljetek, sokszor erős lesz a szél. Szombaton 28, vasárnap pedig 30 fok várható.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarírtó termékek támogatták.
0: Én pedig közben hájpatondalát készítettem elő. Halló?
2: Zsuzsa vagyok. Családomnak szeretnék üzenni, nagyon szeretem őket.
0: Legyen szuper hétvégétek, nektek szól tehát hamarosan Hypaton és az Out My Head. És ha ti is kérnétek egy dalt, ha ti is üzennétek valakinek este 8-ig, megtehetitek, a számunk 0620-3111-111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
4: Buongiorno!
5: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben is a fiat.hu oldalon.
6: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1.490 forintért. Várunk a KFC-ben!
7: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a Hell Ice Coffee Latte 299 forint, törzsvásárlóknak a Karaván őrölt pörkölt kávé 1399 forint. Coop, a jó szomszéd! További részletek coop.hu.
8: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
9: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
10: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
9: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a Velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
11: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram Dollet trapista sajt az önkiszolgáló pultban csak 199 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
12: Majd ha. Vagy most. Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól. Amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
13: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: És most! Rádió E! Folytatódik!

0: annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: küldi ezt a legjobb barátnőjének, Nettinek, aki ma 33 éves, Anna Mari pedig a kisfiát Bendegúz szeretné ezzel meglepni, akinek ez a kedvenc száma, és szombaton judó versenye lesz. Nagyon drukkol neki az egész család Zalaegerszegről. Hajrá, hajrá, Bendegúz, mi is drukkolunk neked. Kata is ezt a dalt szeretné, kinek menjem?
1: A kollégámnak és a kolléganőimnek, már megyünk haza a munkából.
0: Ti hol vagytok és mivel foglalkoztok?
1: Még

0: Jelentkezik, egy óra múlva találkozunk. Ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
3: Hoppá! Szerintem ez piros lap!
4: Dehogy! Szerintem semmi nem volt!
5: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire, és nyerj a gólokkal növekvő goljackpotból is! Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8.299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
8: Buongiorno!
9: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
10: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
11: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
12: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
1: Reklámot hallottak.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
2: Diszkó!
3: A rádió DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
4: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a rádió egy csak igazi mai sláger, megindul a Diszkósít Rádió Show, és a hétvége péntek este van a stúdióban, Bárány Attila, Hanvai PG és a játszóknál és a mikrofonoknál, én DJ Junior.
5: Cseppeli kanyhaló.
4: Mennek a napok, haladunk. Ladies and gentlemen, my name is Herman and Monsieur, hölgyeim és uraim, fiúk, lányok, mélyen tisztelt nagy jönő publikum, jó magam, Hanvai PG, itt leszek este 9-ig, és nagyon fontos, a szó elszáll, de az írás marad, pláne, hogy hátdátomozod.
5: Igen.
4: Azok a legjobbak.
5: Hello, szavaztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, én Bárány Attila vagyok, és ide járok tanulni, mert a Juniortól mindig lehet.
4: Ma először, utoljára és soha többet, ja nem. Katova és Johnnel indul a Diszkósít Rádió Show, és ez a Turn the Lights of DJ Junior remix, ezzel kívánunk mindenkinek, nagyon kellemes.

0: Az ismerőseim közül Jámbor Bence a lányom párja, Ungvári Ági, Gáspár Laci, Olá Gergely, Peredi István nyugdíjas biztonságos béközép tag a Felvidékről, és Szetlik László. Isten éltesse az ünnepelteket!
1: Mindig ilyen nagyon sok névnapot olvas, és nem tudod, hogy kell ejteni. Nálad a Google naptár, az a magyar és a román egybe, tehát azért olvas ennyit.
0: A Wikipédiát, ez
1: szerencsétlen.
2: Nem a naptár román, hanem a Wikipédia, értsed már.
1: Jó, oké, rendben van, de azt lehet szerkeszteni, azt tudod.
2: Románról is.
1: Ahogy nem tudom, úgy jött.
0: Szerintem minden rádió hallgató legalább háromszor ezt hallottam.
1: Na, megyünk tovább Jugendlel, Imel Angellel és Ultra Natével. Ez a Moving to the Sun, DJ Juniorban a Disco Shitline.

0: és egy bulit. Egy ötolás exkluzív szettel várok mindenkit sok-sok szeretettel, ugyebár a pesti rakparton, most szombaton pedig Miskolc és Balaton lele lesz tentéken.
1: Hát tudod, a 3 órára te online longoszt mondasz, menj a bárány.
2: Nem
1: mondok. 5 napra jön, nem.
2: Én 5 órára este... csak...
0: 5 nap? 5 napra nem mondok.
1: Nem, 3 órára mond online longoszt.
2: Össze-vissza beszél.
0: Össze.
1: Nem, 3 órára online longot szokott mondani, én figyelek
2: okay, erre. Akkor elmondom azt, amit múlt héten is, tehát a 3 óra az idézőjeles egész este és az online long, az pedig az egész este.
1: Ja, de olyan neked
0: ez
1: van.
0: Ez az olyan, de... a diszkósit mit jelent meg
1: olyan
0: a vizet, hogy senki nem tudja.
1: Az online long,
0: senki nem tudja.
1: Igen, na, oké.
2: Kész.
0: Én észrevettem, hogy 50 felett elkezdtetek kamuzni.
1: Így van.
0: Nekem még nem sokára érkezik.
2: Nem, ez nála előbb volt.
1: Megyünk tovább a Plastic Dreams-el, mert hogy ez Club Speed-es, kérem szépen, és július 4-én egyébként Club Speed lesz. Méghozzá Bakelitről fogunk dolgozni, majd a Kopaszigáton találkozunk egy délutáni naplementés bulin. Ezúttal viszont ez feldolgozás, hogy Jay-től és Wu-tól szól itt a Diszkosit Rádiósóban a Rádió 1-en.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú Adrian Sinner diszkosít a Rádió 1-en, Bárány Attilában, Hanvai PG-vel és velem DJ Juniorra. Július 2-án együtt leszünk, kérem szépen Ráckevén, mert hogy diszkosít Legends lesz a helyi nagy fesztiválon, amelyet a Rádió 1 is támogat.
1: Mondd el ezt az adrenalin szint növelés, ez nagyon-nagyon rám fog férni majd, de ugye már beleállunk egy 50 órás Guinness rekord kísérletbe Balázs Attilával, ahol 50 óráig az Attila pizzás fog sütni, meg mellette diszkózni fogok. Ez idén nyáron lesz egyébként egy fesztiválon, és én nem tudom, hogy készüljek erről, kibírjam.
0: De ott vannak szünetek.
2: Tudok segíteni, ha gondolod.
0: De ott vannak szünetek, nem? Tehát, hogy minden óránként,
1: órában... 6 óránként 15 perc.
0: 6 óránként?
1: 6 óránként, ezt írja elő a Guinness. Hogy bírod ki 50 órát?
2: Hát, valami megoldás csak van rá, nem?
1: Hát erős kávét kell inni.
2: Na látod, tudod te a választ. Na, akkor ez a Rádió 1, ahol csak igazi kamu megy.
0: Day by day így vagyunk, ezzel keresztében jön az új DJ Juniorra.
1: Szép kötés.
0: Ennél szebbet nem tudtam volna, ezen megyünk tovább az esti showban.

0: igazi mai sláger, vagy diszkosít a Radio Show DJ Juniorral, Bárján Telev és velem Hanvai PG-vel. Jut eszembe erről az 50 órás Guinness Record kísérletről. Nektek mi volt a leghosszabb idő, amit egyfolytában
1: föl... 80 perc. Mi? Ja, nem arra gondoltál? Jó, igen, mondjad.
2: 3 óra egy online-csomjára! Milyen a hosszú?
0: Na, de most komolyan, tehát mi volt az... Nem bírom. De tessék komolyan venni a feladat, tehát hogy... Tehát mi volt az idő a leghosszabb, amikor nem aludtál?
1: Ja, azt nem tudom.
3: Nekem
1: olyan sose volt, hogy nem aludtam. Soha.
3: Nekünk Ibizai
1: pont. Nem jártam a speedbe.
3: Igen.
1: Igazából ez így kimaradt.
3: Nekem egyébként talán Ibiza volt ilyen, hogy végig dolgoztam az egész napot, ugye már korán keltem, és akkor utána még elrepültünk Ibizára, még végignyomtuk a repülőutat, Ibizán is diszkoztunk, elmentünk éjszakázni, és valamikor reggel feküdtem le, az nem is tudom mennyi, az másfél-két nap.
1: Hát én az ilyenbe belehalnék.
0: Igen, én másfél napot...
3: Nem, az élmények jók voltak.
0: Nagyon
3: tehát,
0: durva.
3: Hogy, tehát hogy az a durva, hogy jók voltak.
1: Nekem is, miközben repültünk, azért akkor nem... az öcséd sajtot tett a számba, mert tátott szájjal aludtam
3: ülni a gépen. A helyi zenei tévé ezt föl is vett, és látta.
0: Egyébként szerintem a 36 óra simán hozható.
3: Jó, de ez azért volt, mert amikor reptéren voltunk, akkor simán elmondta így, hogy hát, hogy bírjátok? Á, buliba jöttünk, de semmi baj, végig nyomjuk Ibizát, meg minden, és a következő vágás az az volt, hogy sajtom szájából. Így volt vágva a műsor. Na mindegy, ennyit akartunk meg a folytatást. Rosalía, Björk és Yves Dumor, ez új dal, Bergen, és abból is a DJ Junior remix van benne, opera, komoly zene, punk, minden az égvilágon, ezzel megyünk tovább.

0: Voltam, búcsúzom, ma estére méghozzá azzal, hogy jövő héten szombaton június 20-án ünnepelem az 50. születésnapomat itt a fővárosban, a pesti rakparton egy 5 órás exkluzív szettel. Most szombaton mindenkit várok sok szeretettel Miskolcon és Balaton ellen, és ne tessék elfelejteni, hogy egy 50 órás Guinness rekordban is belevágjuk a fejszénket, ugyebár Pizza and Music címszó alatt. További részletek a social media felületeimen. Szavaztok!
1: DJ Junior voltam, én mixeltem az elmúlt egy órában, és például Moving to the Sun, vagy éppen a Bergen, kikerült már a DJ Junior videócsatornán, az újdonságok között is folyamatosan kerülnek ki tartalmak. Én szombaton egyébként Dunaújvárosban játszom klasszik ibizai kedvenceket, ezzel búcsúzom, meg azzal, hogy ez az új diszkosiddal, hallgassátok, szeressétek, hamarosan jön a megjelenés és a klip is hozzá, a Sorry-val búcsúzom.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopronfest nagy színpadán. Well, hello!

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest. Július 2-3-4.
2: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1.
2: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: Lutfi Baby.
1: World is Mine radio show starts now.
0: The world is mine.
2: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine radio show. Hello mindenkinek, végre péntek este van. Ígérem, tökéletes társaság, tökéletes warm-up leszünk számotokra a hétvégi bulik előtt. Hello Begi!
3: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, szevasztok! Az első órát pedig már is Hypaton és az Out of My Head című dalával fogom indítani. Itt a Rádió 1-en, a World is Mine radio showban egészen 11 óráig. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Lotfi Begi.
4: Oh.

0: és a Where Is My Husband a Rádió 1-en a Where Is My In Radio Show-ban péntek este 11-ig Lotfi Begé, 11-től Pulmex, éjfél után pedig a Stadiumex a lemezjátszói mögött. Ilyenkor péntekenként ugye mindig ők az állandó rezidenseink. Mi a most Begé?
1: A folytatásban érkezik Joel Corey és egy személyes kedvencem, ez nem más, mint a Stay A Little Longer a Where Is My Radio Show-ban.

0: történet, Imael Angel, Ultranate és Hugh Girl. Ez volt a Move Into the Sun a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mellettem Lotfi Begi a lemezjátszói mögött, mindig ő indítja be nálunk a péntek estéket. Szevasz Begi még egyszer!
1: Hello Geri, köszönöm a kedves rádióhallgatókat, szevasztok!
0: És most egy fokozattal feljebb kapcsolunk.
1: Utazunk egy picit Ibizára, vagyis Ibiza hangulatát hozzuk el nektek ide a Rádió 1 stúdiójába. Érkezik Bob Sinclair és Kiesze közöse, ez nem más, mint az I Can't Wait, itt a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban.

0: Vasárnap a Budapest Parkban is a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. A Rádió 1-et halljátok, ez a World is Mine Radio Show péntek este. Nézzük, hogy mi a most megint.
1: Egy igazi közönség kedvencen megyünk tovább. Ez a dal működik mindenhol. A nagy színpadokon, a kis klubokban és természetesen itt a rádióban is érkezik Gordó, aki nem sokára Budapesten fog fellépni. Amit pörgetek tőle, az a Loco Loco. Itt a Rádió 1-en, a World is Mine.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show péntek este, mellettem a lemezjátszói mögött egészen 11-ig szokás szerint Lotfi Begi, és most nem véletlenül beszélek kicsit hosszabban, csak hogy tudjátok, én azért megvártam, hogy Begi kortyoljon egy nagyot abból a kávéból, mekkora bunkós lehet volna, akkor átadni neked a szót, amikor a szádhoz emeled. Remélem,
1: hogy finom. Mennyire jó lett, forró!
0: Igen.
1: Meg egyébként lehet, hogy furán hangzik a kedves rádióhallgatóknak, hogy péntek este az ember kávézik, de hát ilyen a péntek este.
0: Így igaz. Na mi lesz nálunk 10-től?
1: Hát attól függ, hogy sikerült a kávé, de pörgetünk a hangulaton és a tempon, úgyhogy ne menjetek sehova. Folytatódik a World is Mine Radio Show.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1.
4: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.
5: Hi, I'm Calvin Harris. It's Sam Smith.
2: Ez a Rádió 1.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine radio.

0: me.
1: World is Mine Radio Show starts now. World is
2: mine. Mindenkinek, megyünk szépen bele a péntek éjszakába. Szevasz, Begi!
3: Hello, Geri! Köszönöm a kedves rádióhallgatókat! A második órát Alex Kenji-vel fogom indítani.

0: Egy alap, mint Denzel és a Pump It Up, nem igaz, a vokál pedig rajta a Charles és Eddie híres 1993-as klasszikusából való, a Would I Lie to You-ból, itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show péntek este, mellettem Lotfi Begi a lemezjátszóim mögött. Mi a most, Begi?
1: Jön egy olyan DJ páros, aki nem olyan rég Budapesten lépett föl méghozzá a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, jön a Switch Disco, Sunfelt és a Sleep Tonight, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show.

0: ha minőségi elektronikus zenékre vágytok, itt vagyunk veletek minden este 9-től. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show. Lotfi Begi a lemezjátszói mögött. Két igazi A-kategóriás nagyágyú érkezik most egy közös dallal.
1: A jó öreg David Guetta mindig tudja, hogy hova kell nyúlni, és szerintem nem kellett kétszer gondolkodni azon, amikor Jennifer Lopez megengedte, hogy oda nyúljon. Bármint a közös munkához. Rossz az, aki rosszra gondol. Érkezik új közösük, ez nem más, mint a Save Me Tonight a World is Mine Radio Show-ban.

0: Aztán 11-től jön még Pullmax, éjfél után pedig a Stadiumx, hiszen ilyenkor péntekenként 4 teljes órán át tudtok velünk hangulódni és bulizni. Na megé, nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Ahogy szoktam volt mondani, régi dal új köntösben, méghozzá nem is akármilyen köntösben, Bibi Rexa és Faithless közöse, ez a New Religion, itt a Rádió 1-en, a Verdi's Mind.

0: Paradise Mind Radio Show. Lotfi begélt a lemezjátszói mögött az elmúlt két órában, és ez a mostani hétvége eléggé rendhagyó nálad.
1: Ezt a hétvégét ezt már nagyon régóta kiúztam a naptáramban, hiszen ezen a hétvégén csütörtökön és szombaton a Metallica Budapesten játszik, és a szünnapon, tehát a mai napon is vannak mindenféle egyéb rendezvények, programok a városban, úgyhogy én ezt a hétvégét a Metallicának szántam, és ez így van rendben.
0: De szuper, Begi, akkor jó metallikázást kívánunk neked holnap estére is, ti pedig maradjatok, villámgyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön is Pulmax.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: starts now. Hello mindenkinek, remélem felkészültetek Pulmexre, ő pörgeti nálunk tovább a péntek estét, innentől tehát 110% felett leszünk minden értelemben. Hello Pulmex!
1: Hello Geri, sziasztok, rádiósok, köszöntök mindenkit ma este is, egy fantasztikus újdonsággal kezdjük a sort. Joel Corey, Stay a Little Longer, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszóknál. Full Max!

0: Coolmax és a Sandcastles péntek este a Rádió 1-en. A Third Is Mine Radio Show-ban egy fantasztikus dal érkezik Csámitól, a 2010-es évek közepén készült el. Az eredeti változata idejét sem tudom, mikor pörgettük utoljára, szerintem mindenki nagyon fog neki örülni. Hogy kerül most ide ez a dal?
1: Ugye a héten kezdődött a foci világbajnokság, és nagyon-nagyon szeretem a franciákat, én személy szerint neki fogok drukkolni, és onnan hoztam nektek a válogatottból, a franciaországi DJ válogatottból egy fantasztikus tehetséget, Csámiról van szó. Ő csinálta meg ezt az óriási slágerét, szerintem már nagyjából 10 éves, de még mindig nagyon sokat hallom fesztiválokon, és ez az új verzió, ez nekem kimondottan tetszik, úgyhogy ezt hoztam folytatásként nektek itt a Rádió 1-en, a Third Is Mine Radio Show-ban.

0: Pull Max a lemezjátszóknál, mint mindig péntekenként 11-től éjfélig a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban. Épp ma két hete volt az első daytime partit Budapesten, a belvárosban. Mi is ott voltunk a barátokkal, nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, gratulálunk újfent. Milyenek a visszajelzések a további ismerősöktől, vendégektől, vagy a helytől, ahol volt ez a parti?
1: Nagyon pozitívak a visszajelzések, és csomóan írtátok, hogy tök jó volt a kínálat, nagyon tetszett ez a különleges minőségi zene, és hát Geri, ti is tök sok pozitív visszajelzést adtatok a rendezvények kapcsolatosan, és képzeljétek, hogy most voltam egyeztetni a helyen, és nyitottak a következő együttműködésben, úgyhogy július 11-én lesz ennek egy folytatása, úgyhogy mindenképp csekkoljátok az Instagram oldalunkat, jövünk még fantasztikus újdonságokkal, és lehetséges egy nyereményjátékkal is.
0: Na, hajrá, várjuk ezeket nagyon, és Bob Sinclair jön közben.
1: A saját bulinkon is jellemző volt a minőségi house zene, Bob Sinclair ezt hozta meg, szerintem ez a nyár egyik legnagyobb slágere, I Can't Wait, itt a Rádió 1-en a World Is My Radio Show-ban.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show. Péntek este Pull Max a lemezjátszói mögött az egyetlen magyar lemezlovas, akit a világsztár Martin Garrix követ az Instagramon, és ezt most nem véletlenül mondtam el.
1: Ugye nem biztos, hogy sokan tudjátok, de nekem Martin Garrix a legnagyobb példaképem, ő inspirált, hogy elkezdjek DJ-skedéssel és producerkedéssel is foglalkozni, és a mai napig mindig felnézek rá, és mindig követem a munkásságait, és hát láttam, hogy 10 évvel ezelőtt már volt ez az Ed Sheeran-es kollab, Rewind Repeat It volt akkor a címe, de nem jelentették meg. 10 évet vártak, és szerintem most abszolút van egy ilyen throwback időszak, amit nagyon-nagyon szeretek az emberek az idejében, hogy a 2026 az új 2016, szokták így mondani, és ez is egy olyan zene, ami teljesen meghozza nekem ezeket, tiszta libabőr vagyok, amikor hallgatom, és ebbe hoztam nektek egy fantasztikus remixet, nagyon-nagyon tetszeni fog. Rádió 1, World is My Radio Show, Repeat It.

0: jött az elmúlt egy órában. Milyen lesz a hétvége?
1: Nálam abszolút berobbant a nyári fesztivál szezon. Ma este Érden találkozunk, ahova általános iskolába is jártam, úgyhogy ez lesz az első fellépésem ott, ami igazi ilyen fesztiválos érdi piknikes hangulat, úgyhogy gyertek el minél többen.
0: De szuper, jó bulit kívánok neked, ti pedig maradjatok, rögtön jön a Stadium X.
2: Vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
3: Ez a Rádió.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A rádió

0: Magyarország, Hello Radio, és sziasztok! Szép jó estét mindenkinek, ez az X-Air, itt a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között. Az én nevem Dave,
1: én pedig Sully,
0: és mi vagyunk a Stadium X.
1: A heti X-Air-t már is a saját felvétellel kezdjük, érkezik az Automatic, az egyik legújabb megjelenésünk, utána Dreyával megyünk tovább, jön a Money, majd Essellel folytatjuk, és az Activate fog szólni. Ez az X-Air velünk, a Stadium X-Air.
2: From the

még mindig minket és a Stadium X-et hallgatjátok, ez pedig az Exire, egy saját felvétel pörgött az előbb Ripoff címmel, most pedig Luke Alexanderrel folytatjuk, és jön a Black Snake, majd Blank Sense-től következik a Go. Maradjatok velünk!

ismét egy saját felvétel pörgött az előbb, ez volt a Selector, most pedig Max Tylerrel folytatjuk, és jön a One More, majd Fisher újdonsága fog szólni, a Rain. Ez az Exile velünk, a Stadium Exile.

ez volt Corey James új felvétele, a Paranoia. Most pedig Odmobban megyünk tovább, jön a Never Alone, majd B. Jones-szal és Sam Martin-nal közös felvételünkkel folytatjuk, ez lesz a Last Pause. Ez Zach Sauer velünk a Stadium X-el.

0: Sziasztok, Rádió 1 hallgatók! Az Excert hallgattátok az elmúlt egy órában velünk a Stadium X-el.
1: Egy utolsó két tracknek Joris Warren és Ferry Corsten közösen fog szólni a Don't Be Afraid, majd Solomon újdonságával megyünk tovább, ez lesz a Kinesphere.
0: Ha tetszett a műsor, vissza tudjátok hallgatni a Rádió 1 weboldalán, és találkozzunk jövő hét pénteken, ugyanígy éjféltől itt a Rádió 1-en. Találkozunk jövő héten. Sziasztok!

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

A Bird is Mine után a mikrofonnál Király Tamás, mixek hamarosan fent a Radio 1.hu-n, én pedig hozok egy ifjú feleséget. Két hete? Három? Valahogy így volt a lagzi. A Dua Lipának, akinek ez az igazi mai sláger, a Houdini, aki üzenne. SMS, telefon, Viber 06 20 311 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a tempó, marad az igazi mai slágerek, maradnak. Egy friss kedvenc viszont a folytatásban, amit ezen a nyáron nagyon sok buliban hallunk majd. Alex Kenji érkezik már is, az egyik legújabb kedvenc ittől, a Bumble, ezt indítom a rádió egyen. Kellemes éjszakát, jó bulit mindenkinek!

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ő pedig Bibi Rexa, aki múlt héten egy talkshowban járta, megkérdezték, hogy igaz az, hogy ő korábban opera éneklés is tanult, és nem csak, hogy azt mondta, hogy igen, hanem mutatott is egy részletet ebből is. Nagyon működött a hangja. Ebben a dalban is működik. Bibi Rexa és a New Religion a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között.

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Tom Walker a folytatásban, aki ugye Nagy-Britanniából származik, viszont vannak skót felmenői, és állítólag, amikor beszél, akkor nagyon erősen glasgowi akcentusa van, hát ez éneklés közben egyáltalán nem jön ki. Az igazi mai slágerében sem. A Live a Light-on van, amit már is indítok itt a Rádió 1-en. Szerintem szenzációs a dal. Ez jön.

0: mi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi